0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás. Ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

A Zsoltárok könyvéről lesz tehát szó, ahogy a jegyzetben is elhangzik majd ez. Jézus Bibliája is a Zsoltárok könyve volt. El tudom képzelni, amikor bejött ebbe a téridői világba, akkor Mária, aki Zsoltár részeket kívülről tudott, és az akkori élő emberek állandóan ezt énekelték a liturgiában, így tehát bizonyos Zsoltár részeket visszahallott a kisded Jézus is, és a csecsemő Jézus, majd a fiatalkori Jézus, és még a felnőttkori Jézus is biztos hallotta az ő édesanyjától, földi édesanyjától ezeket a Zsoltár részeket, és ennek énekeit énekelte természetesen az utolsó vacsora alkalmakor is. Az egyik legnagyobb érv amellett, hogy mi is az ő példáját kövessük, hogy minél több Zsoltárt tanuljunk meg kívülről. Én még nem tudtam olvasni, olyan 5 éves lehettem, amikor édesanyám megtanított velem egy Zsoltárt. És én mind a mai napig ezt a Zsoltárt, és nagyon sok Zsoltár részletet tudok fejből is, például a 23. Zsoltárt. Van-e önök között, aki esetleg a Zsoltárokat egy részét esetleg megtanulta kívülről, vagy memorizálni tudja? Én nagyon-nagyon ajánlom. Például a Benediktusban, Mária énekében is Zsoltár részeket lehet felfedezni, és ez nagyszerű alkalom, lehetőség arra, hogy Isten gondolatai

itt megértsük. Nagyon érdekes ez a mondás, ami a jegyzetben benne van, és én fontosnak tartottam ezt beletenni. Proklosz görög írótól van ez a gondolat, ami a sarló a bogáncsnak, a zsoltárének minden fajta szomorúságnak az. Tulajdonképpen, ami a sarló a bogáncsnak, ugye ez elvágja egyből. Az egyén vagy az emberiség nem fordul az élet valós válságos óráiban a Védákhoz, vagy Homéroszhoz, vagy Dantéhoz, vagy Goethéhez, hanem a Zsoltárok könyvéhez. Nagyon sokszor álltam már meg halálos ágy mellett, vagy betegséggel küszködő emberek mellett, és kérdezgettem bizonyos dolgokról, és rátértek Zsoltár gondolatokra, illetve szakaszokra, és visszatudták mondani emberek. Hogy mondjam el mindenek előtt, hogy a zsoltárok megértésének van egy kulcsa. Szóval ez egy olyan terület, ez egy olyan szelence, egy olyan kis dobozka, amelyet igazából olyan csak akkor tudunk megérteni, hogyha a kulcsot ismerjük hozzá a zárhoz. Ez nem lehet tolvajkulccsal kinyitni. És ez a kulcs benne szerepel a Szentírásban. Mégpedig Sámuel próféta második könyvében, a 23. fejezet első-második versében. Valamikor ezt egy halvány ceruzácskával oda illesztettem az első zsoltárhoz, ezt a kulcsot, amikor felfedeztem. És ez úgy hangzik, ez a kulcs, hogy ezek Dávidnak utolsó beszédei, Dávidnak, az Isai fiának szózata, annak a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltaték Jákob istenének felkentje és Izrael dalainak kedvence. És most jön a kulcs. Az Úristen lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Most akkor rákérdeznék, mit tehát a zsoltárok? Isten szava emberi nyelvezeten keresztül. Isten tehát szólt Dávidon keresztül, de szólhat rajtunk keresztül is. Egyszer egy 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt egy cserkész csapatot vezettünk a feleségemmel Erdélybe. Rettenetesen esős idő volt, mindössze a 2 hét alatt talán egyszer vagy kétszer sütött ki a nap, és arra kértem a csapat tagjait, hogy zsoltárokat írjanak. Ott az esős, szomorú időszak közepette, és ők elkezdtek valami vidámságról írni, vagy valami vágyról írni, valami bensőséges emberi érzésről írni, és ők zsoltárokat írtak. Tehát azt fogjuk észrevenni, hogy valahol a mi sóhajainkban is felszállnak ezek a zsoltár gondolatok. Nagyon érdekes a zsoltároknak a címe. Psalmi, olvassuk ezt a latin nyelvezetű vogát a Bibliában. Vagy Zsaltérion a Héber Bibliában. Mit is jelent ez a psalmi vagy zsaltérion? A zsoltár összefoglalása tulajdonképpen összefoglaló héber neve, nagyon érdekes, 3 héber nevet is használ a teológia. Az egyik a töhilim. Töhilim, ez egy héber szó, azt jelenti magyarra fordítva, hogy dalgyűjtemény vagy ének gyűjtemény, dicsőítő ének, dicsérő, dicsőítő ének, vagy himnusz. Tehát ez egy himnikus erővel, himnikus belső lelki tartalommal megtöltött gondolati egység. Azt is jelenti, ha a zsoltárt megvizsgáljuk, hogy vannak úgynevezett töfilá jellegű zsoltár részletek, ezek pedig imádságot jelentenek.
Tehát nem csak Isten dicsőítő himnusz, mint a mi magyar himnuszunk is, hogy Isten áld meg a magyart, és jönnek utána a gondolatok, hanem ezek egyszerűen imádságok is. És van egy harmadik területe is a Zsoltárnak, pedig egyszerűen a dal. Tehát amikor az emberek bizonyos hangjegyeket, dallamokat követve fejezték ki, talán fenköltebben az ő gondolataikat, mint a próza által. Eldalolták Istennek az ő fájdalmaikat, vagy éppen örömeiket, vagy szükségleteiket. Tehát ez a három nagy csoportja van a zsoltároknak. A görög fordításban a Septuaginta, a görög nyelvű újszövetség a psalmi kifejezést használja, ez zsoltárt jelent. Erről a zsoltárról szól aztán akár Jézus a Lukács evangéliumában, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. Tehát, ha az egész ószövetségi írás megsemmisült volna, és csak egyedül a zsoltárok maradtak volna fent, mint ahogy az első keresztények idejében valamilyen különleges magatartás miatt, hozzáállás miatt az ószövetség iratait az első keresztények nem is vették át. Majd ez később kezdett újra a kereszténység soraiba ez a kívánság és ez a tapasztalat felébredni, amikor több száz ószövetségi idézetet is találtak az új szövetség irataiban. De az első század keresztényi mindössze csak a zsoltárokat ismerték. És azért is, mert ez az Isten tiszteletnek egy része volt, hiszen a dal, az Istennek való hódolat, dicsőítés a himnikus költeményekben, a zsoltárokban volt jelen. Ezért a liturgiában természetesen, hogy zsoltárokat énekeltek. Nem voltak olyan énekeik, mint mi most esetleg az énekes könyvünkben összegyűjtött gyönyörű szép gondolatokat énekelünk, és benne volt az ő gondolatukban, sőt, még menet közben, munka közben, vagy út közben is zsoltárokat énekeltek az emberek. A zsoltárok feliratáival is egy néhány szót szeretnék erre említeni. Nos, az eredeti zsoltár iratokban ezeket a feliratokat nem mindig találjuk meg. Ezeket a feliratokat a redaktor, tehát a zsoltár szerkesztője használta, tette bele, hogy egy-egy zsoltárnak az elérése, a megkeresése még egyszerűbb lehessen. Ezért a címre is utaltak ezek a feliratok. Bizonyos gyűjteményeket is lehetett a zsoltárokban felfedezni, hiszen 150 zsoltárról van szó, és ezek bizonyos csokrokat jelentettek egyes zsoltároknak a összegyűjtése kapcsán. A zsoltárok típusa is nagyon fontos elem volt, hogy milyen tipológiát, milyen képi megjelenítést használtak a zsoltárírók. Nos, ezek is egy ilyen gyűjteményt jelentenek, akkor, amikor a zsoltárok területén kutatott az ember. De vannak zenei utasítások is a zsoltárokban. Például Dávid zsoltára a Nehilótra. Károli annak idején, amikor a Szentírást fordította, ez az istenes vénember 2 év alatt fordította le az Ó és az Új Szövetséget. 2 év alatt. És ezt azért hangsúlyozom, mert amikor a revidiált kiadást fordították a 90-es években, akkor én pont akkor a teológiai főiskolán voltam, egy néhány nyelvi szemesztert vettem, és nagyon szerettem a héber és a görög nyelveket, és elmondta a
lektora, Montá Gandor volt az az Evangélikus Teológia Akadémia dékánja, hogy körülbelül 36-an kezdték el a Szentírást fordítani, és végül ennyien fejezték be. Mindössze 4-en. De Károli egymaga fordította le 2 év alatt, és ez a revidiált kiadás, ez több mint 6 éven keresztül történt a fordítás. Most akkor képzeljék el, hogy összevetve. Tehát Károli nem minden héber kifejezést használt, és így a zenei utasításokra való kifejezéseket, hogyha a Károli Bibliánk van, akkor azt fogjuk olvasni, hogy a Nehilótra, vagy a Neginótra, vagy más ilyen kifejezéseket, mint Ginná, ami gyászéneket jelent, ő nem ismerte ezeket a zenei utasításokat. Ez mindig a karmesternek volt egyfajta iránymutatás, hogy most a karmester milyen zene szerszámot szólaltasson meg. Például húros hangszert, vagy éppen valamilyen ütős hangszert, vagy fúvós hangszert szólaltasson meg. Tehát amikor énekelték, akkor a liturgiában az egész gyülekezet vezető karmester felállt, és az egész gyülekezetet vezényelte. És természetesen ilyen zenei utasításokat is találunk a Zsoltárban. A liturgiára vonatkozó kifejezések, illetve gondolatok is szerepelnek a címekben, hogy milyen jellegű liturgia az, amelyet a gyülekezet abban a pillanatban megélt. Például valamilyen emlékezetes ünnepnapokról volt szó, vagy valamilyen előremutató profétikus eseményekről volt szó. Ezért nagyon fontos volt, hogy az istentisztelet liturgikus elemeit irányította, ennek egy instrukciója legyen a Zsoltár bekezdése alkalmakkal. Ezért ilyenekkel találkozunk, hogy a karmesternek, vagy Dávidtól, vagy Aszáftól, vagy Kóráfiaitól. Ezeket a Károli fordításban is olvassuk. De a keletkezésére vonatkozóan is voltak feljegyzések, hogy milyen időben keletkezett a Zsoltár, mert hiszen azt mondhatnánk, hogy a Zsoltár keletkezése ideje mintegy 1000 évet ölel fel. Mózesnek is találjuk Zsoltárát a Zsoltárok gyűjteményében, és talán a legutolsó Zsoltárokat Jézus születése előtt a 4. században, a 4. századra datálhatjuk. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú folyamat található. Egy nagyon lényeges szempontot azért hagyd mondjak el. Maga a Zsoltár kifejezés az nem Izrael népétől, tehát nem az Ószövetség népétől ered. Zsoltárokat az asszír vagy a babiloni uralkodók is ismertek, vagy az ezzel foglalkozó emberek is ismertek, de lényeges különbség van, és lehet nyomokat találni természetesen, régészeti nyomokat a különféle népeknek a Zsoltár költészetéről, de lényeges különbség volt Izrael zsoltárai és a pogány népek zsoltárai között. És a lényeges különbség az, hogy még a pogány népek zsoltárai az uralkodót dicsőítették és magasztalták, vagy éppen az uralkodóhoz szóltak, ebből következik, rögtön gondolják, hogy mi lehet az Izrael zsoltáraiban, mindig az Isten dicsőítették és magasztalták. Soha nem találunk egyetlen egy zsoltárt sem, ahol esetleg az embert dicsőítették volna, vagy magasztalták volna. Van egy nagyon furcsa kifejezés a Zsoltárok könyvében. 71 helyen fordul elő az úgynevezett Szelá szócska. Ezt rendszerint még a mostani időket is tekintve a magyarázatban meglehetősen elszokták kerülni a papok, lelkészek, teológusok, mert eléggé megosztott ennek az értelmezése.
Ha a szeptovaigintát nyomon követjük, akkor a szela szócska egy ilyen közjátékot jelent, egy görögül diapszalma, egy Isten dicsőrő éneknek a közjátéka. Ez olyan, mintha egy gyönyörű szép melódiát hallunk, és valamilyen levezetése ennek az egész melódiának, ennek a zenei taktusnak egy ilyen közjáték, egy ilyen betét. Azt gondolták, hogy ahol a szela szócska van, akkor egy ilyen zenei közjátékot kell bejátszani a zenét adó szólistáknak, vagy zenekarnak. Aztán van egy másik kifejezés is, illetve egy másik magyarázat is, a héber szalász szóból következtetik ezt le, felemelni, vagy fent lenni szóból vezetik le. Nagyon érdekes, hogy mindemellett még egy ismétlő jelként is értelmezhető ez a szócska. A híber szelel szó tehát az itteni átvitt értelemben az imádkozó gyülekezethez való felhívásként szól. Tehát amikor ezt hallotta az imádkozó gyülekezet, vagy éppen a liturgiában lészve a gyülekezet, hogy szelá, akkor ők tudták, hogy most ők következnek. Az érdekes, a harmadik variáció az arameus szelász szóból vezetik le, jelentése pedig annyit jelent, hogy meghajolni. Eljött az ideje, ahol a szelász szót hallják, hogy na most aztán térdig kell hajolni, ez az arab kalat szóból is ered, az azt jelenti, hogy térdet hajtani. És ne idegenkedjünk tőle, mert hát ugye ezek rokon népek, szinte testvér népekről van szó, az arab és izraelita embereket figyelembe véve. Minden esetre egy hangszeres intermezzót is jelent ez a szelász szócska, akár a 9. Zsoltár 17. versében is láthatjuk, ahol egy nagyon furcsa szót fogok említeni, a higajonnal van kapcsolatban. A higajon viszont egyetlen hangszert jelentett, méghozzá hárfát. Tehát a hárfa betét játékának kellett most ilyenkor megszólalni. Ez azért is jó volt, mert ami elhangzott előtte, az a gondolati egység, amíg a betét játék hangzott, addig újra vissza tudták az emberek ezeket a gondolatokat ismételni. Térdet hajtani is elfogadható, mert amíg térdet hajt az ember, a fejébe, a gondolataiban ott van az előtte elhangzott dolgoknak a lényege. Újra átgondolja. És talán az imádságban is ezeket a gondolatokat újra az ember vissza idézte. Ez a Zsoltárnak az egyik nagy-nagy titka. Szerzői a Zsoltárnak. Hát elég széles a skála. Nem egyetlen egy ember írta mindezt a Zsoltárokat. Dávidnak körülbelül olyan 80 fölötti Zsoltárt tulajdonítanak a 150 Zsoltárból. Hogy mondjam el, hogy a legrövidebb Zsoltár a 117. Zsoltár, és a leghosszabb Zsoltár pedig a 119. Zsoltár 176 versből áll. Hogy lehet ilyen széles skálát kialakítani? Nagyon érdekes például a 176. Zsoltár, azt hiszem minden 8. verse a héber ABC 1 betűjével kezdődik. Fantasztikus, ahogy lehet érzékelni a szerkesztőknek a bölcsességét, az értelmét, amikor az ember előveszi a zsoltárokat, és látja azt, hogy bizonyos ABC sorrendet is követnek, vagy gondolati egységeket követnek a
De nem a magyará, természetesen nem a magyar. Tudják azt, hogy a héber ábécé az 22 betűből áll. És mással hangzók voltak, illetve egy 5 mással hangzó magánhangzót is jelentett, de főképpen mással hangzós kvadrátírás a héber ábécé 22 betűje. Tehát nem csak Dávid írt Zsoltárt, hanem Mózes és Salamon, vagy Aszáf, Kóráfiai, Hémán, Jedutun. Kik voltak ezek? Nagyon érdekes. Tudós emberek voltak, akik Isten dicsőségének az emelésére rendelte őket, és a Krónikák könyvében már, hogyha olvastuk, akkor találkoztunk ezekkel az emberekkel, akiket Dávid azért emelt, hogy az Isten tiszteleti rendet minél hatalmasabb Isten dicsőítő lelkülettel, örvendezéssel töltse meg. Tudós emberek voltak, nem akármilyen emberek voltak, akik a Zsoltárt írták. Hogyha a kulcsra emlékeznek, akkor mi is a kulcs tulajdonképpen? Isten szólt az embereken keresztül. Az Úristen lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Egyik eset jut az eszembe, amikor teológia akadémián egy delikvens vizsgázott, éppen a Zsoltárok könyvéből. És az evangélikus teológián hoz kapcsolódik, hiszen én ott végeztem, ez a kis történet. Nagy Józsi bácsi volt a teológiai professzora, a Zsoltárokban a tényleg a professzor volt ez az ember. Egy rendkívül alázatos embert képzelnek el, aki sohasem hivalkodott azzal, hogy ő mennyit tud. De mindig úgy kezdte a Zsoltár magyarázatokat, hogy bajban van a Zsoltár író. És a delikvens, a diák, hogy a tanárnak is a szavait visszaadja, így kezdte a feleletet. Bajban van a Zsoltár író. És egymásra néztek, legalább vagy 2-3 percig nézte a Józsi bácsi ezt a diákot, hogy mi lesz ezután, de elakadt még a lélegzete is a diáknak. És azt mondta, édes fiam, nem a Zsoltár író van most bajban, hanem te vagy bajban, Erik, tanuld meg a tételt, és azt mondja, majd akkor elmondhatod, hogy bajban van a Zsoltár író. Szóval érdekes gondolat ez, de igaz, hogy a Zsoltár író mindig bajban volt, és bár vannak hálaadó Zsoltárok is, mit is tartalmaznak a Zsoltárok, ez a 150 könyv, amely 5 könyvre van osztva. Én nem akarom felsorolni, ott van a jegyzetben benne, de miért? Hát gondoljanak bele, tekercsekre volt írva akkor az Ószövetség írása. És hasonlóan a Pentateukoszhoz, Mózes 5 könyvéhez hasonlóan ezt is 5 tekercsre mondották, mert egy tekercse nem fért volna rá. Ezért 5 tekercsre osztották a Zsoltárokat, és minden tekercs végén, minden Zsoltár könyvhöz tartozik egy hálaadó, vagy dicsérő, vagy doxológikus Zsoltár. Ezzel fejeződik be. Csak néhány Zsoltárnál van megadva, hogy tulajdonképpen hová is tartozott, akár a templom szentelési, mint például a 30. Zsoltár, vagy éppen a szombatnapi Zsoltár, amelyet a 92. Zsoltár jelez számokban, vagy éppen a hálaadó Zsoltár, amelyet 100. Zsoltárként ismerünk. Miért pont a 100. beosztást kapta, igazából nem tudjuk. A korai zsidóság azonban egy nagyon érdekes gondolat, és ezt fontosnak tartottam, hogy a jegyzetbe is belekerüljön, minden napra egy Zsoltár
éneket mondott el az első napra, a másodikra, a középső napra, mert azt ők csak így ismerték, tehát nem ismerték azokat a felsorolásokat a hét napjaiban, mint amit mi olvasunk. És így a 24. Zsoltárt a hét első napjához, a 48-at a hétfőhöz kötötték, a 82-t a kedhez, a 94-et a szerzához, a 84-et a csütörtökhöz, és a 93-at a pénteket. De ha igazán megnézik ezeket a zsoltárokat, és érdemes így megnézni a zsoltárokat, akkor fogják látni, hogy szinte a hét minden napján volt valami lényeges üzenet, amelyet újra és újra már kívülről ismertek és tudtak, és az egész gondolatukat, az egész érzésvilágukat ezek a zsoltárok áthatották, hiszen hétről hétre ismételték ezeket. Vannak úgynevezett zsoltár feliratok is, azt már említettem, ezeket talán visszaismétlődnek újra, és ez kétszer van valóban a jegyzetben benne. Tovább lépünk a műfajok csoportosítására. Már említettem ugye három műfajt, a töhilimet, vagy a töfilát, vagy a mizmort, ugye a Isten dicsőítő himnuszt, vagy imádságot, vagy éppen a dalt, de itt a himnuszoknál meg kell említsem azt, hogy voltak olyan Isten dicsőítő zsoltárok is, himnuszok, amelyek külön kultikus eseményekre utaltak. Azt tudják, hogy három nagy ünnepkör volt Izraelben, tehát a zsidó nép életében, az úgynevezett Pészák ünnep, illetve a szabadulásnak az ünnepe, aztán volt az aratásnak a nagy ünnepe, a zsengek éve meglobálásának az ünnepe volt ez, amikor bemutatták az Istennek az első zsengét, és végül volt a hetek ünnepe, és ezekre írva is találunk zsoltárokat külön, amit jellegzetesen ezekre az ünnepekre használtak a liturgiában. De vannak különleges kultikus zsoltárénekek, így például zarándokénekek. A zarándokénekek a 122. zsoltártól következnek, ezt úgy nevezték, és azt olvassuk a Károli Bibliában is, itt a redaktornak a nyomására, illetve a megnevezésére, hogy a grádicsok éneke. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a lépcsőt jelent valóban. Tehát közel 100 lépcsőn kellett jeruzsálemi templomhoz fölmenni a zarándokoknak, és megálltak a lépcsőn, vagy egy lépcső fordulónál, és ott egy zsoltárt elénekeltek. A kapu őrizők pedig szintén zsoltárral válaszoltak. Ez egy csodálatos liturgikus színjáték is lehetett, amikor visszahallották a válaszokat esetleg a kapu őröktől is, akik zsoltárt énekeltek. Tehát zarándok énekek. Vagy bevonulási énekek is, amelyek különösen például a felavatási alkalmakkor használták ezeket a bevonulási énekeket. A kapukon befelé például a juh kapu, ez egy nagyon érdekes hely volt, mert mindig az áldozatokat vitték azon a kapun be. Ez volt például az a kapu is, ami Jézus is virágvasárnap Jeruzsálembe bement. Tehát ilyen bevonulási énekeket is használtak. Aztán vannak profétikus, azaz jövendőléseket tartalmazó zsoltárok is. Például a 22. zsoltár, amikor azt olvassuk, hogy a kutyák vettek engem körül, és átjukasztották az én kezeimet és lábaimat. Képzeljék el, 1000 évvel ezelőtt Dávid leírja ezt a 22. zsoltárban, amikor a szegezéses halálnemet még nem is ismerték. Tehát a keresztre szegezéses halálnemet. Ezt a rómaiak találták ki és használták. Akkor az agyonkövezés volt még a halálbüntetés.
és átlyukasztották az én kezeimet és lábaimat. Hát természetesen nem Dávid kezeit és lábait, őt az Úristen lelke szólott én bennem. Az ő beszéde az én nyelvem által. Isten tehát felhasználta a Zsoltár írókat arra is, hogy előre történő eseményeket is kifejezzen. Aztán találjuk például a király Zsoltárokat, a trón foglalásra írt énekeket. Ezek egy különleges, nem sok van belőlük, mindössze egy néhány Zsoltár van, egy-két Zsoltár van, vagy például a hálaadásra vonatkozva, amikor hálát adtak, akkor ezeket a kultikus kifejezéseket jellemzően ezekkel a kultikus kifejezésekkel írt zsoltárokat énekelték. Nagyon érdekes azonban a D a jegyzetünkben, nincs benne igazán, és nem nagyon szeretnek a teológusok ezekkel a zsoltárokkal foglalkozni. De én fontosnak tartom, hogy erről önöket is azért tájékoztassam, mert hogyha én nem igazán tanulmányoztam volna a zsoltárokat, akkor itt ma nem tudom, hogy ki lenne helyettem. Egyetlen egy ok van, hogy én ma itt vagyok. Hogy körülbelül olyan 18-20 évvel ezelőtt elkezdtem a zsoltárokat behatóban tanulmányozni. És azért van a zsoltárokban olyan rész is, és csak azért veszem elő a Bibliámat, hogy egy-két olyan zsoltárt is olvassak, ami meglehetősen furcsa. És szépen szeretnek a teológusok ezektől a zsoltároktól úgy tartózkodni. Ilyen például az 55. zsoltár. Furcsa kifejezéseket tartalmaz ez a zsoltár. 55. zsoltár 14. versétől, illetve 13. versétől olvasom, mert ha az ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Gyűlölöm emelte fel magát ellenem, azt elrejtettem volna magamat előle, hanem te jó, te hozzám hasonló, hallandó, én barátom és ismerősöm, akikkel együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házában jártunk a tömegbe, és most figyeljék meg. Mit mond a zsoltár író? A halál vegye őket körül. Elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban. Szabad ilyet mondani egy hívő embernek, egy istenfélő embernek? Megengedik most, hogy a Bibliájukba kisatírozzam ezt a gondolatot például? Vagy hajtok egyet, 58. Zsoltár, ez a harag Zsoltára. Olvasom például a 58. Zsoltárnak a 8. versétől. Olvadjanak el, és folyanak szét, mint a víz. Ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok. Még a 7. verset. Isten, rozsd meg az ő fogaikat, az ő szájukban, az oroszlánok zápfogát, törd össze, Uram. Láttak már összetört fogó ember? Én már láttam, aki neki ment a betonoszlopnak. Iszonyatosan nézett ki. Legyenek olyan, mint a csiga, amely szétfolyik és elmúlik, mint az asszonynak idétlen szülötte. Lehet ilyet mondani egy hívő embernek? És most is igaz az, hogy az Úristen lelke szólott én bennem? Ma nagyon sok stresszt és feszültséget hordozunk. De így volt ez 3000 évvel ezelőtt. Az ellenség volt akkor is. És Sátán mindent elkövetett, hogy különösen Isten gyermekeit rontsa meg. Azt kérdem tehát, az én érzéseimet, amivel Isten megalkotott engem, vajon titkoljam el Isten elől? És úgy menjek oda hozzá, hogy teljesen
rendben vannak a dolgok, és semmi probléma nincs. Isten csak akkor fogad el bennemet, vagy engemet, vagy hogyha én a feldúlt állapotomban is az Istenhez megyek és keresem. És tudjátok, vagy tudják, hogy a haragó ember nem igen szokta megválogatni a szavakat. Igaz? Amikor haragszanak, hányan haragudtak már? Mindig válogatott szavakat szoktak használni? Ami kiömlik az emberből, nem? De Isten úgy szereti az embert, ahogy van. És ezért szeretném majd ezzel kapcsolatosan különösen a negyedik Zsoltárt egy kicsit elemezni. Nem is tudom, hogy az időm engedi, de nagyon rohan az időm, és igazából véve én tudom azt, hogy önök lelkiismeretesen elolvassák a jegyzetet. Térjünk egy kicsit talán még befejezésül a negyedik Zsoltárról, hogy egy kicsit megszerettessem önökkel a Zsoltárok könyvét. Én ezt úgy nevezem, ezt a Zsoltárt, hogy idegcsillapító Zsoltár. Tehát azért keresem inkább az új fordítást szeretném közreadni. Ha nem, akkor a régit, a Károli fordítás, hogyha van, az is jó tulajdonképpen, csak egy-két gondolat azért eltér a két fordítás között. A negyedik Zsoltárt azért jó, hogyha elolvassuk, fellapozzuk, és a következő dolgokat fogjuk találni. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávidnak Zsoltára. Neginót az egyszerűen húros hangszert jelentett, tehát ott a redaktornak, tehát a karmesternek az instrukció. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, imádságomnak Istene. Szorultságomban tág tért adtál nékem, könyörül rajtam, és halld meg imádságomat. Nagyon érdekes. Kiált az ember. Van olyan imádság, amikor az ember nem egyszerűen csak olyan szép, finom szavakat hang, hanem kiált, valami olyan kiáltás, hogy segíts már meg! Ugye? Mikor szokott az ember kiabálni, vagy kiáltani? Ha kétségbe esik, ha nagyon nagy bajban van, amikor azt mondja, hogy segítsél rajtam, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes imádkozási forma. Kiáltani is kell. A Jézusról azon feljegyezve, hogy az ő nyomorúságának napjaiban könnyhullatásokkal és erős kiáltásokkal kereste azt, aki képes volt őt megszabadítani. Vajon miért kell? Isten talán nagyot hallana, hogy nekem kiáltanom kell az Istenhez? Nem, semmiféleképpen nem. A kiáltás, azt úgy nevezzük pszichológiai, vagy autitás, magamból kiadok valamit. Vannak, akik kiírják magukból. Vannak, akik talán valamilyen gyönyörű, szép zene darabot írnak ki. A zeneszerzők például kiadják magukból ezeket a gyönyörű, szép dallamokat. De Istent lehet kiáltással is keresni. Mi a probléma oka, a kiváltó ok például? Figyeljék meg most itt a szela szócskát. Embernek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Mi a leglényegesebb dolog, ami fájdalmat és az Úrhoz való, vagy az Istenhez való kiáltást eszközölt a Zsoltár íróból? A hazugság. Hányan szoktak örvendezni és mosolyogni, amikor valami hazugságot mondanak önökről? Mert az egy nagyon szép és csodálatos érzés, nem? Amikor valótlant állítanak az emberek, nem? Az egy borzalmas dolog. Igen. Kialakulhat, természetesen kialakulhat az emberben ez a képesség, hogy nem az a lényeg, hogy hanem hogy kimondja. De a hazugság, itt aztán tényleg térdet, fejet kell hajtani, hogy ahogy az arab kalat szó is ezt kifejezi, a szela szócska előtt, vagy egy közjátékot kell beiktatni, egy zenei közjátékot,
hogy elkezdjen az ember gondolkodni, hogy mi is a probléma oka. Mert sokszor mi még a kiváltó okot sem ismerjük, amikor Istenhez akarunk fordulni. Ezért mondja Pál, hogy a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodással könyörög értünk, és mi még azt sem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi a mi problémánk. Aztán a harmadik dolog, tulajdonképpen Isten megadja a kivezető utat is. Negyedik vers. Tudjátok meg, és itt a Károli fordítás ez sokkal inkább jobb az én számomra, az új fordításban másképpen hangzik ez. Tudjátok meg, hogy kedveltjévé választotta az Úr engem, és meghaltja kérésemet, ha hozzá kiáltok. Kedveltjévé választott az Úr. Az eredeti szövegben felkentet jelent. Felkentjévé választott az Úr. Hát nem az a lényeg, hogy az emberek mit mondanak rólam, hanem az a lényeg, hogy az Istennel milyen a kapcsolatom, és az Isten hogyan viszonyul hozzám ma is. Tudják, hogyha ezt az emberek ismernék, ezt az alapelvet. Ma hányan nem a különféle idegcsillapítókhoz nyúlnának, meg a pszichiáterekhez, nem azért nem akarok már a munkájukat elvenni, de 3000 évvel ezelőtt nem volt meg az a lehetőség, hogy elmegyek egy jó pszichiáterhez, aztán kibeszélem magam, és ő nekem felír egy néhány gyógyszert, és azt én beszedem, és megvan, hogy most már hazudhatnak az emberek. Nem érdekel. Hát nem egészen így volt. Meg lehet tanulni ezekből a zsoltárokból, hogy hogyan lehet úrrá lenni önmagamon, és akkor most a megoldást keressük. Isten megadja a megoldást Dávid által. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet a hívő embernek haragudni? Lehet? Hát Isten ezzel az érzéssel engem is megáldott. Mit gondolnak, Isten haragszik? Bizony haragszik a bűnre, de a bűnöst szereti és megbocsájt. Nem szabad összetéveszteni. Mi nem tudjuk ezt a kettőt külön választani, vagy csak nagyon nehezen. Isten gyűlöli a bűnt, annyira gyűlöli a bűnt, hogy kész volt életét áldozni a bűnösért, hogy a bűnöst megmentse. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet haragudni és nem vétkezni? Pál azt mondja az Efézusi levélben, ám haragudjatok, de le ne menjen a nap a ti haragotok felett. El tudják képzelni, hogy lemegy a nap, megvetettük a szép, kimosott, frissen kimosott ágyat, és olyan édesen szundítunk egyet. Ugye úgy szokott lenni, hogyha mi haragszunk azért, úgy Isten igazából olyan jót tudunk durmolni, és olyan jót tudunk szólítani. Vagy forgolódunk, mint a ringispér az ágyba. És nem jön álom a szemünkre. De azt mondja a zsoltáriró, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házaitokban. Vagyis a fekvőhely az, ahol történik a regeneráció. Testileg is, és lelkileg is, nem? Milyen csodálatos ez a dolog. Ebbe a kis csontdoboz kalitkába van a megoldás. Legalábbis Isten azt mondja az emberi eszközön keresztül, és ő ezt tapasztalatból is mondja, mert azért tudjuk, akár a királyok könyvén, akár Sámuel könyvén keresztül, Dávidnak nagyon sok küzdelme és harca volt, de a megoldás itt van belőle, a fejem belül. Mert a szív, a héber leb szócska, az nem ezt az öklömnyi izomros köteget jelenti, hanem az érzelemnek és az értelemnek a központját. És ez nem más, mint a mi 150 g-nyi kis
csodánk, amit megkaptunk mindannyian, ami nagyon-nagyon iszonyatosan tud dühöngni is, és örülni is, és hálát is adni, és mindenre képes. Hol kell tehát megoldani a problémát? Beszéljetek szívetekkel. Vagyis gondold át az egészet. Beszélj szíveddel, érzés és gondolatvilágoddal, hogy a probléma megoldódjon. És tovább megyek, és nem akarok további versekbe is belekezdeni, csak a 9. verset említem még. Mi következik, ha az ember Istenhez kiált? Tudja, hogy mi a kiváltó ok. Tudja, hogy az Isten hogyan vélekedik róla, még ezek után is, hogy az emberek másképpen vélekednek, és elkezd a szívével, vagyis az érzés és gondolatvilágával egy párbeszédet folytatni. Mi következik ezután? Hogyha beszélgetés megtörténik, mert azt is olvassuk, hogy beszéljetek a ti szívetekkel ágyasházaitokban, és csillapodjatok le. Vagyis, hol van a megoldás? És ott a szelaszócska utána. Na most aztán itt igencsak térdetést fejet kell hajtani. Na most itten csak be kell iktatni egy közjátékot, vagyis egy olyan gondolatot, egy olyan érzést kell valahol megpendíteni, ami a nyugalmat és a békességet hozza. És ezután már csak egy dolog következik. Békességben fekszem le, legott és elaluszom, mert te, Uram, te adsz nékem bátorságos lakozást. Én kívánom önöknek, hogy valóban megtapasztalják ezt az érzést, ezeket az alapelveket. Átéljék. És akkor azt fogják mondani, hogy igen, én az Istentől egy olyan csodálatos iránymutatást, megoldást kaptam, amit nem lehet semmivel sem pótolni és összehasonlítani. Köszönöm a figyelmüket.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek vatrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

Zsoltárok könyve 145. rész 17. vers. Igaz az Úr minden útjában és minden dolgában kegyelmes.

Az emberek nagy többsége egyértelműen elkerüli a feszült légkörű kapcsolatokat, szóváltásokat, ellenséges összetűzéseket. Nem szeretünk háborús helyzetben, hangulatban élni. Mégis a Biblia egyféle harc elkezdésére és lebonyolítására szólít fel minden hívő lelket. Milyen harcról van szó?

Senki sem szeret csatázni. Én biztos vagyok benne, hogy a harc, a háború mindannyiunktól távol áll, és bár az élet tele van kihívásokkal, és napról napra különböző ütközetek várnak ránk, akár események az életünkben, amikkel fel kell vennünk a harcot, ahogy szoktuk mondani, akár emberekkel, akikkel megvívjuk a magunk minimum szópár bajait, nem is beszélve arról, hogy miféle belső küzdelmek vannak az emberi lélekben is, valahol ott nagyon mélyen biztosan, de sokszor ez azért kívülről is jól látható. Mégis, amikor a Bibliának az efézusi leveleit olvassuk, efézusi levelének a fejezeteit olvassuk, akkor Pál apostol olyan bátorító módon küld minket csatázni, hogy az embernek szinte már megjön a kedve, már csak azért is, mert semmiféle erőszakra nem buzdít bennünket, hanem ahogy a 6. fejezet 11. versétől elhangzik az ige, öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak, annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezve derekatokat igaz lelkűséggel, felöltözve az igazság melvasába, és felsarúzva lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvéve a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván, minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Miféle harcról beszél itt az apostol? Maguk az efézusiak, amikor olvashatták ezt a levelet, jól ismert képek idéződtek fel bennük, hiszen városukat nem is egyszer megszállták a rómaiak. Egy klasszikus római hadi öltözet leírásával illusztrálja az apostol azt a ruházatot, amit az ember lelkileg magára öltve, olvassuk itt a békességet, az igazságot, a kitartást, az igaz lelkűséget. Szóval, hogyha ezeket az értékeket az ember beépíti, akkor a legkegyetlenebb emberi helyzetekben, csatákban is meg tudják ezek őt óvni. Olyan érdekes rögtön a bevezetőnél az első kifejezés, amikor arról beszél, hogy erőseknek lenni az Úrban. Végezetre atyám fiai, olvassuk a 10. versben, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az az ember, aki az élet csatáiba bocsátkozik az Isten oldalán, soha nem a maga erejéből harcol. Ez rögtön az első nagy tanulság, mielőtt még neki állnánk a mundért magunkra ölteni. Nem összeszedi a maga eszét, izomzatát, bölcsességét, kapcsolatrendszereit, hogy majd ő megmutatja, hanem az apostol első tanácsa így hangzik, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. A saját felszerelés, az emberi adottságok, még oly nagyszerűek is legyenek, különleges talentumai, képességei lehetnek egy embernek, az Isten szerinti győztes csaták megvívásához azonban sokszor akadályt jelentenek, mert háttérbe kerül az Isten, és előre jön az emberi muszkli. Mintha csak meg akarnánk mutatni, hogy mi magunk milyen erősek vagyunk, ezért az apostol nem is azzal kezdi rögtön, hogy na, es neki a bajoknak, küzd meg, és aztán majd az Isten is mögötted áll, hanem azt mondja, hogy lépj hátra, és engedd, hogy az Isten erejével induljon a küzdelem, és nem a te magad erejével. Nagyon érdekes az a gondolat is, amikor azt mondja a 11. versben az apostol, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét. Azt mondja, hogy ezek az Isten fegyverei. Nagyon érdekes egyszer olyan szemmel is végigolvasni a sorokat, hogy milyen az Isten fegyverzete, mert kétségkívül az a szeretet, az a karakter, az a jellem, aki ő, láthatjuk akár Jézus Krisztus földi élete során is, hogy minden csatáját megnyerte, a legnagyobb ütközetig bezárólag, ami a kereszten történt. Ő volt az erősebb, ő győzött, ő mutatta meg azt, hogy az emberi szívekhez való hozzáférése
sokkal nagyobb, mihely csak egy pici rés is nyílik az ember részéről. Szóval a római sereg abban az időben kész egyenruhát adott a katonáinak, és nagyon szép ez a leírás, amikor azt olvassuk, hogy öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, mert hogy itt is vár minket egy teljesen személyre szabott vértezet, melkasi, derék, védekező, támadó fegyverzet, bár azt majd látjuk, csak a legvégén adja az ember kezébe a kardot, nehogy addig baj csináljunk vele. Az Isten elkészíti azt a felszerelést, és úgy mondhatnám, hogy minden nap ott van a szekrényben, hogy csak kivegyük és magunkra öltsük, amivel ezeket az ütközeteket tényleg meg lehet nyerni. De azután, hogy végig gondoltuk, hogy az Isten erejével és nem a magunkéval, hogy az ő felszerelésével, amit elkészít, és nem valami összeeszkábált műanyag páncéllal indulhatunk neki életünk legkeservesebb napjainak sem. Szóval a következő nagy tanulság, amit kiemel az apostol, hogy ki is az ellenfél. Mert én azt gondolom, hogy a másik hatalmas hibát itt követjük el mi emberek, ugyanis azt mondja a 12. versben Pál, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, micsoda. Szóval, hogy soha nem a másik ember az, aki a mi ellenségünk. Igen, azt mondja, nem vér és test, nem az, amit mi látunk, akivel mi beszélünk, akivel találkozunk, hanem fejedelemségek, hatalmasságok, az élet sötétségének világbírói, olvashatjuk a régies károlyi fordításban, gonoszság lelkei, amelyek a magasságban vannak. Amilyen bibliai tanítás az, hogy létezik személyes jó, az Isten, akinek gondolatai, tervei, tudata, érzései vannak, hiszen a maga képére teremtett bennünket is, lenyomatai vagyunk annak a nagyszerű harmóniának, ami ő eredetileg volt. Szóval amilyen egyértelmű bibliai tanítás az a személyes jóról szóló tanítás, az atyáról, a vele szorosan együttműködő és nagyon szoros közösségben lévő fiúról, és az valami egészen más, de az előzőekhez szorosan kapcsolódó szolgálatot végző lélekről. Ugyanolyan biztos az a tanítás is, amit itt Pál megerősít, hogy léteznek rossz erők is ezen a földön. A Biblia ördögnek, sátánnak, azaz ellenségnek nevezi, sok esetben Lucifernek, fényhordozónak, különböző nevekkel illeti az Új Szövetségben. A közös pont az, hogy az ember legnagyobb ellenségéről van szó. Valakiről, aki minden intelligenciáját beveti annak érdekében, hogy az embert elbizonytalanítsa az ő reménységében, az ő hitében, vagy a legnagyobb csapást mérje az ember szeretni tudására, már hogy megtanulja azt, hogy hogyan tudhat szeretni ebben a földi életben. Például, hogy ne emberekkel csatázzon soha, hanem a rosszat az embereken túl lássa, a háttérben. És a másik embert mindig tudja valahogyan úgy tekinteni, úgy nézni, mint aki nem ellenség. Egy Istenben bízó embernek lehetnek olyan embertársai, akik minden módon igyekeznek borsot törni az orra alá, megkeseríteni az életét, vagy lelkileg, fizikailag kellemetlenségeket okozni. De nem ők az igazi ellenségek a Biblia szerint. Amikor akár Jézus életében látjuk kereszten aratott legnagyobb győzelménél is, azokra, akik őt megverték, leköbdösték, arcul csapták, vagy tövis koszorút nyomtak a fejébe, egy pillanatig sem volt mérges. Indulat benne nem lobbant, és a kereszten is még így hangzott az imája, hogy bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos tanítása az apostolnak is Jézus nyomán, hogy soha nem a másik ember az ellenség. A másik támadhat, de aki támad, az mindig vesztes. A másik ellenünk uszíthat, gyűlölködhet, bánthat, vagy rossz hírünket keltheti, mert vesztes. És amikor ezt teszi, lehet, hogy a földi értelembe vett erőpozíciójából teszi, és van hatalma hozzá, de igazából védtelen. Igazából egy téves háborút vív, amikor ellenünk támad, és rossz célpontot választott magának. Ezért hívja fel az apostol rögtön az öltözködés legelején, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk. Hát azt hiszem, ha ezt megtanuljuk a Jézusi szeretet eszméből, és igazán megértjük, mit jelent az ellenség szeretete, mit jelent a megbocsátás, mit jelent a másik befogadása a szívünkben,
amikor ő aztán egyáltalán nem is akar velünk összhangba jutni, vagy kapcsolódni hozzánk, de mi mégis valahogyan megküzdjük a magunk harcát etéren, és letesszük a fájdalmat, a sértődést, a keserűséget, a megbántottságot, a meg nem bocsátást, szóval mindazt, amit az ember védekező ruhaként hord magán, akkor kezdjük el megérteni, hogy mit jelent az, hogy az Isten akar minket beöltöztetni olyan fegyverzetbe, olyan öltözékbe, ami mindentől megvéd, ami támadás, és sikeresen eredményes offenzívába, emberek szeretettel való meggyőzésébe tudja átvinni a mi mozdulatainkat, a mi beszédünket, a mi egész életünket. Nagyon érdekes az is, hogy az apostol külön kitér, amit majd a következő részekben ruhadarabról ruhadarabra végig fogunk nézni, hogy minden fegyvert vegyünk fel, ami az Istené. Nem lehet csak derékig felöltözni, vagy csak derék alatt a sarút és a ágyékkötőt és a kardot a derekunkra kötni, hanem azt mondja, hogy ez az egész együtt működik. És így leszünk készek arra, amit így mond, hogy mindenféle kihívással, mindenféle nehézséggel szembeszálljunk, hogy az ember azzal a reménységgel indulhasson neki minden napjának, hogy van, amit megterveztem, de általában a napjaink akár 60-70%-ában nem tervezett dolgok, események, fordulatok is előfordulnak, de felöltöztem. Nincsen védtelen porcikám. Ezek a lelki kincsek, ezek az öltözékek, amikor az embert a feje búbjától a talpáig beborítják, mert alapos lesz ez a római katonai öltözék mindannyiunk számára, akkor valójában nem azt látjuk, hogy Isten meg akadályozza, hogy gondok és harcok jöjjenek az életünkben, hanem hogy egészen védelem alá vesz bennünket, és mindenféle nehézségek és problémák közepette megtanít megállni bennünket. Első ránézésre talán az Istenben való hit egyik legnagyobb paradoxonának tűnik, hogy sokszor, amikor az ember egy ilyenfajta értékrend szerint kezd el élni, és kiszáll az emberi bunyókból, szeretetlenségből, konfliktusokból, még mintha még több harc és ütközet jönne az életében. Hogy amikor megpróbál átállni a jó oldalra, így mondhatnám, hogy Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelme a sátán, na most a dezertőröket senki nem szereti. Tehát amikor mi lelépünk arról az oldalról, ahova születtünk egyébként, mert félelemben és önzésben és sírásban fogantatunk, és jövünk a világra, és hordozzuk magunkkal ezeket a terheket, és ebből fakadó reflexekkel éljük az életünket, a gondolataink is innen táplálkoznak, hogy amikor az ember megkapja ezt a testre szabott, méretre formált ruhát az Istentől, akkor hirtelen el is kezdenek zúdulni a karcsapások, a nyílvesszők felé, és első ránézésre ez olyan ijesztő, de Isten is azt ígéri, hogy nem a gondok és a csaták fognak megszűnni, hanem az az érdekes, hogy minden megnyert ütközet után az ember talán Istenben való bátorságában még inkább tud bizakodni, még inkább el tudja hinni, hogy Istennel minden lehetséges, és Istennel végig lehet menni ezen az úton, és egy idegen csatamezőn le lehet élni egy életet, úgyhogy végül is nem csak megvédjük magunkat, hanem lehet, hogy más embereknek is általunk ajánlhatja fel Isten majd ezt a személyre szabott öltözéket. Miért akar Isten minket felöltöztetni? Gyönyörű, ahogyan a 14. verssel zárul a bevezető szakasz, álljatok hát elő. És innen indul az öltözködés, és innen folytatjuk legközelebb is, mert körülövezve derekatokat, felöltözve az igazság mellvasába, de ez a felszólítás, ez a meghívás. Álljatok hát elő. Igen, ez az a pillanat, ami a minden napoknak a kulcs pillanata lehet, ami a reggeli indulás első pillanata lehet. Ahogy a katona kiállt középre, és nagyon érdekes, mert igazából felöltöztették egymást. Egymásra adták a ruhát, a mellvasat valakinek hátul össze kellett kapcsolni. Egész sor olyan ruha volt, aminek a felvételéhez segítségre van szükség. Isten személyre szabott ruhát készített, az ő erejével jöhetnek a csaták, és minden nap azt mondja nekünk, hogy ma is felöltöztetlek. Jézus azt mondta az övéinek, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nincs mitől félnünk. A küzdelmek megmaradnak,
de meglátjuk benne a szépet, a jót, a szeretet megtanít minket nem másokat csapkodni és másokkal harcolni, vívni, és ezzel a problémáinknak egy nagyon nagy, egy legnagyobb része már meg is szűnt, hanem megtanít minket szabályszerűen igazán megvívni azokat a csatákat, amiket az életünk elhordozásához, önmagunk kibírásához és mások szeretetben való elfogadásához vezetnek. Jó csatát mindenkinek!

Adásunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit a mai egészségpercekben, amelynek a témája a megfontolt táplálkozás alapelvei. Ez azt rejti, hogy az étkezési módszertanról beszélgetünk egy kicsit, hozzásegíteni azokat, akik szeretnének ebben foglalkozni, hogy súlykontroll tudjanak gyakorolni önmaguk és a család tagjainak is segítséget adva ezzel. Néhány pontba foglaltam össze az ezzel kapcsolatos ismereteket és teendőket. Az első, talán megmosolyogtató dolog, de legyen egy helyünk az evésre. Általában tegyünk egy fogadalmat, hogy általában csak egy helyen fogunk étkezni ezentúl a lakásba. Ennek lesz egy kijelölt helye, az étkező asztalnak az én rám eső része, nekem kijelölt része. És sehol máshol, fürdőszobában, hálószobában, nappaliban nem fogok élelmiszert fogyasztani, nem fogok táplálkozni, nem fogok csipegetni. Tehát mindig oda kell mennem arra az egy helyre, hogyha enni akarok, és ott fogyasztom el. Az étkezési idők azok lehetőség szerint azonosak legyenek. Lehetnek a munkabeosztással kapcsolatos problémák, de akkor is meg tudunk valósítani egy keddenkénti vagy csütörtökönkénti étkezési időt, ha nem szükséges, hogy hét minden napján azonosak legyenek, de napunk szerint jó, hogy azonos időpontban fogyasszuk el a táplálékunkat. Lényeges dolog a víznek a fogyasztása, főétkezések között 2-3 pohár vizet fogyasszunk el. Tehát nem az étkezésnél, nem közvetlenül előtte, nem közvetlenül utána, hanem olyan fél órával étkezés előtt már ne fogyasszunk, étkezés után egy órával már fogyaszthatunk, és fontos, hogy 2-3 pohár víz menjen. A negyedik pontunk, hogy jól megrágva és lassan étkezzünk. Voltam egy szanatóriumban, amelyik ilyen életmód központ is volt, és láttam, hogy valaki ott ül az asztalnál, és olyan furcsa őt nézni, nem tudtam, hogy mi a furcsa benne, és megkérdeztem a kísérőmet, hogy most mit csinál ott az illető hölgy. Azt mondta, hogy a tejet rágja. Tehát mindent megforgatva a szánkban, a mára nyállal összekeverve az ételt, és alaposan meg is rágva, hogyha éppen nem tejről van szó, de alaposan megrágva előkészíteni az emésztésre az ételt, és csak úgy nyeljük le. Fontos szerepe van a rágásnak, a fogaink épségének a megőrzése szempontjából, szájbetegségek elkerülése szempontjából, és a gyomor-bélrendszer jó egészsége szempontjából is. Most jönne megint egy talán érdekesnek mondható pont, ne repetázzunk. Szedjük ki egyszer azt, amit szeretnénk megenni, nézzük meg, szedjük ki, inkább hagyjuk meg belőle, de ne repetázzunk. Ugyanis, ha kitettük magunk elé, látjuk, hogy ez a mi táplálékunk, ezt fogjuk most elfogyasztani. Hogyha elfogyott és újra szedünk, akkor azt látjuk, hogy ezt fogjuk megint elfogyasztani. Valahogy nem adódnak össze az agyunkban ezek a repetázott ételek, nem látjuk ennek a súlyosságát, úgy értve a súlyosságát, hogy a testünket is növelő súlyosságát. Hatodik pontban egy szintén megfontolandó és megvalósítandó témát javasolnék önöknek. Az étkezés befejezése után azonnal hagyjuk el az asztalt, és menjünk fogat mosni. És hogyha már megmostuk a fogunkat, akkor csak nem fogunk még egyszer mégiscsak repetázni, vagy még nassolni valamit. Érdemes megvalósítanunk a következő pontot is. Minden étkezés után iktassunk be lehetőség szerint egy tervszerű, könnyű testmozgást, erre leginkább a sétát tudnám ajánlani. Stockholmban egy továbbfejlesztett változatával találkoztam, a Lunch Time Musical, amikor is a Sopron belvárosában dolgozó, meg sétáló emberek betérhettek egy templomba, ahol ki volt ez plakátozva, hogy ott éppen Lunch Time Music van, és leültünk, meghallgattuk a 20-25 perces szép klasszikus muzsikát, majd én mehettem tovább gyönyörködni Stockholmba, az ott dolgozók mentek vissza a munkahelyükre étkezés nélkül, és folytatták a munkát. Lényeges, hogy számunkra, keresztény emberek számára, de én azt hiszem, hogy ez minden ember számára is lényeges, hogy hálaadással fogyasszuk el az elénk tett ételt. Az a tapasztalatom, lehet, hogy ez most vulgárisan hangzik, de jobban használ az az étel, amit Istentől kapottként fogyasztunk el, és hálát adunk
azért, hogy a kenyerünk és a vízünk, meg még talán ennél több is a mai napon is megvolt. Egy különleges pontot emelnék még ki, befejezésképpen a lelki táplálkozás fontosságát. Elég sok időt fordítunk a testi táplálkozásunkra. Tartunk főzőtanfolyamokat is, a háziasszonyoknak a spejz polcaikon nem csak eltett ételek, hanem szakáskönyvek is sorakoznak sokszor. Erről sokszor beszélgetünk is, de hogy mennyit táplálkozunk lelkileg, és abból nincsenek-e lelki hiánybetegségeink, tehát teljes értékű, komplet lelki táplálkozásunk van-e. Erre szerintem rendkívül fontos figyelni, és én ezt is javaslom mindannyiuknak, hogy erre is gondoljunk minden étkezésnél is. Köszönöm figyelmüket!

Következő receptünk provanszi zöldségekkel töltött burgonya, rozmarin mártása. Ehhez szükségünk van 5 darab héjas burgonyára, amit megtisztítunk jó alaposan, és egy tepsibe rakjuk, majd forró sütőbe helyezzük. Eközben, amíg a burgonya sül, meg elkészítjük a tölteléket. Ehhez lila hagymát kockára vágunk, egy kevés olívaolajjal, és kicsi vízzel felöntjük. Azért kell egy kevés víz is az olajhoz, hogy ne önmagában süljön az olaj. Ez egy egészségmegőrző tipp amúgy, hiszen az olaj, amikor felhevül, akkor rákkeltő anyagokat képez. Úgyhogy mindig egy ugyanannyi vizet öntsünk az olajhoz, amikor a hagymát pároljuk benne. Közben a paprikát is, egy darab vitamin paprikát, apró kockákra vágunk. Most pedig egy darab átmosott cukkinit reszelünk. A reszelőnek a vastagabb részét használjuk, amilyen szép vastagra reszel, hiszen a cukiben nagyon sok víz van, tehát az még ki fog belőle főni. Erre figyeljünk majd oda.

Hozzá is rakhatjuk kockára vágott pritamin paprikát és a lereszelt cukkinit. Hozzákevertük a zöldségeket, provanszi zöldségkeveréket két táskanállal szórunk rá, valamint sózzuk ízlés szerint. Nagyon finom aromát ad neki ez a fűszerkeverék. Kicsit alacsonyabb lángra kapcsoljuk, és fedő alatt puhára pároljuk őket. Közben elkészítjük a rozmarin mártást. Ehhez egy csésze szójatejet, két deci növényi tejszínt használunk, kukoricakeményítőt 3 evőkanállal, egy evőkanál olajat, valamint egy deci hideg vizet. Ezt az egészet összeturmixoljuk, és a végén vagdosunk bele friss rozmarin levelet. Ilyen jó kis turmix, reform konyha alapja, ez nélkülözhetetlen szinte.

Kész is, nem sokára felfőzzük. Addig is elkészült a sült burgonya. Ezt elővesszük a sütőből. És hagyjuk egy kicsit kihűlni. Hiszen félbe kell vágnunk, és azután kell beletöltenünk a tölteléket. És még egy nagyon finom összetevő hiányzik belőle, ez a füstölt tofu. A tofu szójababból készül, és olyan állaga van, mint egy lágy sajtnak. Nagyon magas a kálcium tartalma, nincsen benne koleszterin, nagyon jól, könnyen emészthető, és ezt, mint egy füstölt sajt helyett használhatjuk a reform konyhában. Szintén vastagra feszeljük. Az egészet felhasználhatjuk. A tofunak amúgy van több változata, natur, vitamin, paprikás, metélőhagymás, a füstölt pedig egy nagyon finom, pikáns ízt kölcsönöz. A reszelt tofut hozzá keverjük a zöldségekhez. És közben ki is hűlt a burgonya, éppen annyira, hogy dolgozni lehet már vele. Keresztben felvágjuk. És egy kicsit ki is váljuk a közepét, így helyet csinálva a zöldségtölteléknek. Itt a kanálka megvan. A burgonyát, amit kiváljunk, azt hozzákeverjük a zöldségekhez, ez szintén nagyon finom összetevő. Egy kanálkányit szedhetünk ki belőle körülbelül. Az utolsó is készen van. Újra összekeverjük, és visszatöltjük a burgonyába őket. Mindegyikbe körülbelül egy jó pupozott kanálnyit helyezünk. Az utolsóval is végeztünk, akkor egy kicsit visszadugjuk a sütőbe, hogy megpiruljon. Közben felfőzzük a rozmaringmártást. Egy kis lábosra lesz szükségünk. És amit összeturmixoltunk, ezt az alapot beleöntjük a kis lábosba, felrakjuk a tűzre, és most jön hozzá nagyon finom ízesítő, a friss rozmaring levélke. Körülbelül egy ilyen kis csokornyira lesz szükségünk. Felaprítjuk jó apróra, és hozzárakjuk. Alaposan összekeverjük. Só ne maradjon ki belőle, az hiányozni fog. Körülbelül egy kis teáskanálnyi. És elég addig felfőzni, amíg felforr. Érdemes többször használni rozmaringot fűszerezésnél, hiszen egyike azon fűszereinknek, amik a rák elleni küzdelemben segítenek. Ez talán egy új információ volt. És hogyha felforrt, akkor le is vehetjük. Közben megpirult a krumplink. És egy tárra díszíthetjük.

Szeretettel köszöntöm nézőinket. A mai napon egy érdekes témáról beszélgetnénk. Eladó a lelked, és mennyiért? A mai világban olyan sok adásvétellel találkozunk. Az adásvétel pedig nem más, mint két ember tulajdon viszonyt és tulajdon jogot cserél. Az egyik bizonyos összegért vagy ellenszolgáltatásért lemond a saját rendelkezési jogáról, és ezt átadja esetleg a tárgyal, szolgáltatással együtt egy másik embernek. A Biblia is beszél erről, sőt maga Jézus is, a Lukács evangélium 12. fejezet, és ott a 4.-5. versében. Mondom pedig néktek, én barátaimnak, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak, de megmondottam néktek, hitől féljetek. Féljetek attól, aki minek utána megöl, van arra is hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom néktek, ettől féljetek. Két típusú ember létezik, az egyik olyan, aki a testet veheti el tőlünk, és ha szétnézünk világunkban, akkor azt látjuk, hogy a mai világunkat, környezetünket az erőszak jellemzi. Minden percben bűncselekmény által, erőszakos halállal egy embertársunk meghal a világunkban. De vajon hogy állunk a lélek területén? A lelkünk eladó? És vajon mennyiért adjuk el? Mi az ára a nyugalmunknak, a boldogságunknak, a kiegyensúlyozottságunknak? Esetleg egy jó állásért adjuk oda a lelkiismeretünket? Egy jó munkahelyért? Egy anyagi ellenszolgáltatásért? Egy hosszú évek óta vágyódott gépkocsiért? Vagy egy családi házért? Egy telekért? Vagy egy titkos kapcsolatért a másik nemmel? Egy titkolt, ápolt kapcsolatért odaadjuk a lelkünket, és aztán utána, miután megszereztük ezt a dolgot, úgy érezzük, hogy boldogok vagyunk? A boldogság az valami olyan fogalom, amikor az embernek nem csak a teste, hanem a lelke is megelégedett állapotban van. A mai világban nagyon sok kereskedelem folyik. Közelmúltban a magyar médiában is hallhattunk arról a szervkereskedelemről, amely nagy vízhangot keltett társadalmunkban. A világ másik részén pedig szinte már elterjedté vált, hogy szegény néprétegből származó emberek egy-egy szervét gazdagabb, módosabb emberek megvásárolják. Bizony néhány száz dollárért eladnak egy vesét, és néhány százezer dollárért a módosabb emberek ugyanezt megvásárolják. De hogy állunk a lélekkel? A mai magyar társadalomban eladók-e az édesanyák lelkei, az apák lelkei, az egyetemista fiatalok lelkei, az általános iskolában tanulmányokat folytató fiataljaink lelkei? És ha igen, mennyiért? Előbb-utóbb a lélek piacán is elkelünk. Ott van Jézus is. Szép csendben az ajtónk előtt áll és zörget, és ha meghalljuk a szavát és kinyitjuk az ajtót, bejön hozzánk és velünk vacsorál. Jézussal találkozni öröm, mert a lélek megnyugszik. Ágoston is a Vallomások című könyvében azt mondja: boldogtalan a lelkem mindaddig, Urunk, amíg rád nem talál. A boldogság az az Istennel való találkozásunk eredményeképpen alakul ki. A lélek pedig akkor boldog, ha megnyugszik. Ha az emberi cselekedetek a lélek elvárásának megfelelően történnek. Ha cselekedeteinket etika és erkölcs táplálja. A lélek piacán vagyunk nap mint nap. Amikor elmegyünk a munkahelyre, amikor a reklámok özönét ránk zúdítják, amikor óriás plakátok között megyünk, amikor bekapcsoljuk rádiónkat, és a kellemesebbnél kellemesebb reklámok támadják meg lelkünket, amikor szinte már nincs választási szabadságunk, akkor a lelkünk legmélyén megszólal bennünk valami,
kinek és hogyan adjuk el. Jézus csendesen vár, hogy örömet és boldogságot nyújtson számunkra. Kedves nézőink, adják el a lelküket, nem pénzért, nem aranyért, nem ellenszolgáltatásért, hanem az igazi boldogságért. Adják oda a lelküket Jézusnak. Amen.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, amen.

0: 81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Mai adásunkban Aurel Neátszú lelkipásztor, a romániai hetednapot ünneplő adventista egyház elnökének igei üzenetét szeretnénk közvetíteni, melyet Mezőfelében szólt. Üzenetében Isten küzdő és győző népéről beszél, mely a Szentlélek befolyása alatt képes elérni Isten célját. Az igei üzenet fordítását Ferenc Zorgel József lelkipásztor, a Délerdei Egyház terület kincstárnoka végzi el.

0: Kedves gyülekezet, a mai alkalommal Istenek igéjét egyházunk elöljárói szólják. A mai alkalommal szeretettel köszöntjük Aurel Nyácu elnök testvérünket a Román Unió részéről. Ugyanakkor szeretettel köszöntjük Ferenc Orgál József lelkipásztort, a Délerdei Egyház terület kincstárnokát. Spunem un bun venit în această dimineață fratelui pastor Aurel Nyácu, președintele Uniunii Române și fratelui Ferenc Orgál József trezorerul conferinței.
1: N-am cum să uit că am fost la dumneavoastră.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamiság.

0: kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tovább megyünk azon a kivezető úton, ami, ha elindulunk, akkor a depressziót magunk mögött hagyhatjuk.

betegség megtámadjon bennünket. Hát ha a betegséghez egy lejtőn jutunk el, akkor ezen a lejtőn visszafelé is lehet jönni, nem? Nem csak lefelé. Ha az életmódunk visz lefelé, akkor az életmódunk megváltozásával vissza is tudunk jönni ebből. És a megszerzett betegségeket ilyen módon le tudjuk küzdeni. Ha a mély szomorúság vagy üresség érzéssel fog el bennünket, apátia, izgatottság vagy nyugtalanság, ha alvás zavaraink vannak és nem tudunk pihenni éjszaka, és ami súlyunkban is változás következik, de vagy nagyon lefogyunk, vagy nagyon meghízunk, ha összpontosítási zavaraink vannak, ha túlzott bűntudatunk van, apró dolgokon is vannak, akik egyszerűen a legkisebb dolgot, ha nem jól csinálnak az életükben, akkor olyan mélységes fájdalmat, csalódás és bűntudatot éreznek, hogy szinte elmegy az élettől a kettő. Ez is egy tünete annak, hogy valaki depresszióba kerül. Amikor olyan nem ér semmit az én életem, nem ér semmit az élet, és bizony sokan a fiatalkori depresszió következtében elvetik maguktól, az életet öngyilkosságba menekülnek, vagy állandóan kimerültek. Amikor reggel fölkelnek és valaki rájuk néz, akkor egész ilyen dolgoztál, ahelyett, hogy aludtál volna. Olyan fáradt, olyan gyenge, kimerült vagy. Ez is ennek a tünete. Ennek az oka. A depresszión életmódváltozással nagyon sokat tudunk javítani és elkerülhetjük. Milnebri ír egy esetet Amandáról, aki a nagyon súlyos problémákon nem állt, hogy a végén már igen erős antidepresszánsokat kellett szednie, meghízott néhány hónap alatt 10 kilót szerett fel, és aztán csak gyarapodott a súlya, és aztán mély depresszióba esett, és utána pedig visszafogyott, és a testsúlya állandóan ingadott. De az időnk elég kevés, azért csak nagy léptekben tudok beszélni azokról, az életmódbeli dolgokról, ami segít kijönni a depresszióból, illetve segít elkerülni azt, hogy belejussunk. Nagyon fontos a napfénynek a szerepe az emberi életben. Rendkívül fontos, majd még időzünk nála. Nagyon fontos, hogy a negatív gondolatokat elkerüljük. Nagyon sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy rossz kedvűek vagyunk, és a másiknak elkezdünk rossz dolgokat beszélni, és egyszer csak a másik azon veszi észre magát, hogy ráragad ez a rossz kedv. Jaj, és akkor olyan boros az élet. Nem olyan lenne sokkal jobb, ha megtanulnám pozitívan gondolkodni. Hallott valaki John Knoxról? Britannia egyik legnagyobb reformátora volt, és ez volt az ő általános jelmondata, ez is jó lesz valamire. Olyan helyzet alakult ki, és olyan üldözésben volt része, hogy végül elfogták, és halálra ítélték, és vitték a kivégző helyre. Hát nagyon ismerték őt a katonák, sokszor elfogták, és sok szenvedésen ment át. Elfogták őt, a kezét hátra kötötték, és felültették egy lóra, amelyen a vesztőhelyre vitték őt. És a katonák elkezdték gúnyolni, hogy nagyon, ez most mire lesz jó? Most aztán megfogtunk, és nem fogsz elmenekülni. Nyugodtan azt mondja, ez is jó lesz valamire. És vitték a vesztőhelyre, és aki vezette a lovat, valami módon megbírt vele. Lehet, hogy egy angyal egy kicsit megpiszkálta a lovat, és levetette a hátáról. És ahogyan össze volt kötve a keze, eltört a karja, ahogy levágódott a lóról. És Angliában volt egy nagyon szigorú törvény, hogy a halálos ítéletet csak épp ember.

embereket lehetett végrehajtani. És mivel eltölt a karja, nem volt épp, és nem hajthatták végre rajta az ítéletet. És a gondoskodó Isten megmentette őt, hogy tovább hirdesse az evangéliumot. Ha ez az ember kétségbe esik, és elhagyja minden reménysége, akkor valószínű, hogy ott fejezte volna be. Miért ne tudnánk szert tenni egy ilyen pozitív gondolkodásra? Ha eltelik otthon egy pohár, vagy egy tányér, vagy valami baj történik, jóvá lehet haraggal, vagy bűnkára tenni azt? Összeállnak a cseretet? A ti anyák megdolgáljátok a lányotokat, jaj, de ügyetlen voltál. Már nem tudom, itt a lányoknak szokása-e mosogatni, de jókat megszokják. Hát nem lenne jobb azt mondani, hogy hagyjad, hát fogyó eszköz, én is lejtettem volna. Nem lehetne így sokkal jobban a családi békét, a szülők és a gyermekek közötti szoros kapcsolatot elmélyíteni? Ami megtörtént, megtörtént. Milyen csodálatos a mi Istenünk. Nem azon bántódik, hogy milyen hálátlan volt az ember az édenkertben, hogy minden jóval körülvette, és mégis ellene fordul, és áthágta a szavát, és engedetlen lett. Isten nem felhánytorgatja, hanem azt mondja, hogyan menthetnél őt meg, ha önmagam feláldozása árán menthetem csak meg, megteszem. Nincs a világ mindenségben még egy olyan pozitív lény, mint Isten, aki úgy gondolkodna a legtragikusabb helyzetről is, mint ahogyan ő. Ha mi Isten gyermekeivé válunk, akarunk Isten gyermekeivé lenni? Igen? Meg kell tanulnunk Istentől a pozitív gondolkodást. Jézus azt mondta, hogy Atyám, én megváltom az embert. És amikor eljött az ideje, azt mondta, elnődök erre a földre, hogy a te akaratodat végrehajtsam, hogy a te törvényedet betöltsem, és megváltsam az embert. Igen, meg kell keresnünk azokat a dolgokat az életben, amik segítenek rajtunk túljutni bizonyos dolgokat, a dolgokon. Igen, nagy szerepe van annak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni éjszaka. Hogy megszoktassunk magunkat, amikor a munkának az ideje van, akkor dolgozzunk. Amikor az alvásnak az ideje van, akkor nem kell hajnali kettőig töprengeni, hogy majd holnap mit csinálok, meg holnap majd mit teszek. Jézus azt mondja, minden napnak elég a maga. Ne aggódj a holnap felől, majd a holnap aggódik önmaga felől. Nem lenne jó elsajátítani ezt a tulajdonságot? Így élni az életet? Ne aggódj a holnap felől. És amit éjjel gyötrelmesen kigondolsz, ilyen két óráig, reggel fölkelsz, és minden helyzet megváltozott, és egészen más kell tenni. Hagyd, hogy a holnap aggódj önmagáért. Milyen fontos a naponkénti lelki gyakorlat, milyen fontos, hogy az Isten igéjét naponta a kezünkbe vegyük. Elmélkedjünk az Isten szeretetéről, elmélkedjünk a megváltás szépségeiről, az isteni gondviselésnek a csodáiról. Akkor a mi lelkünk felemelkedik az Istenhez, és erőre kapunk. Nagyon fontos a rendszeres testgyakorlás. A mély létsző gyakorlatok. Amikor én születtem, édesanyám annyira megerőltette magát, falfekvéses voltam, hogy a látó idegei kezdtek sorgatni. És hát már olyan 16-17 éves lehettem, ugye az emberek súlyzózik, meg légző gyakorlatozik, meg nem tudom itt a fiúk mit csinálnak. És észrevettem önmagamon, hogy amikor ilyen mély légzéseket csinálok, az nagyon komoly hangulatjavítást eredményezne. Olyan könnyűnek, frissnek, vidámnak érzem magam is. Édesanyámnak megtanítottam ilyen légzőgyakorlatokra. Éveken át emlegette, hogy fiam, olyan jót tettél velem.
Igaz, hogy kiszelőztettünk, és lehetne légzőgyakorlatokat csinálni most, de kérem, hogy otthon gyakorolják. Mert a legtöbb problémánk abból van, a lesz idő, majd beszélek róla, amikor az agy vér ellátásának, az oxigén tartalma 95% alá süllyed. Ennek a legnagyobb oka az, hogy ilyen pihegő légzés. Az oxigén, a vér oxigén tartalmát mélyen lecsökkenti. Amikor itt vagyunk, akkor is húzzuk hátra a hátunkat, és egy-egy mély lélegzést gyakoroljuk. Amikor rácsodálkozunk az Isten dolgaira, tegyük csak ezt, egészségünkre válik. Testi és lelki egészségünkre. És amit talán sokan nem tudnak, hogy milyen óriási szerepe van a klasszikus zenének az ember heti állapotát illetően. Komoly vizsgálatok történnek erről. Az egyik gyülekezetemben, Mesztrében, ott volt egy karvezető, aki nagyon szerette a komoly zenét, és úgy beszélgettünk egyszer, hogy hát a fiatalokat is hozzá kellene szoktatni a komoly zenéhez. Azt mondja nekem, tudod, atyám fiam, mit figyeltem meg? Hogy amikor ezek a fiúk, lányok kijönnek a diszkóból, akkor törnek, zúznak és mennek bele az árokba, meg neki a fának. Mert az ördögök szinte ilyen tévolyult állapotban viszik őket. És megfigyeltem, hogy amikor az emberek jönnek ki a komoly zenei hangversenyről, milyen ünnepélyes a magatartásuk, milyen emelkedett az érzésvilágunk, mert megvidámodnak, mert lélekben nem sebbek a komoly személyi hangversenyben. Nos, hát nagy léptekkel kellene előre mennem, ugye még biztos emlékezünk arra, amikor divatba jött az Elvis. Az Elvis-ot azért találták ki az amerikaiak, mert rájöttek a tudósok, hogy a népesség légzése elégtelen. Ha nem végeztek testgyakorlatot, nem jut elég, hogy az él az angolul levegőt jelent. Tehát a szervezet, a vér nem jut elég levegőhöz. És azért ezeket a mozgásokat, a kocogást, az aerobikot, az uszást, a kerékpározást bevezették és népszerűsítették, és ezt gyakorolták. Ha rendszeres testmozgást végzünk a levegőt, a légzésünk felgyorsul, és mély légzésre kényszerülünk a testmozgás következtében, ez növeli a szerotonin szintet, ami agyunkban. És ha a szerotonin megfelelő mennyiségben van az agyunkban, akkor mi nem történik bennünk? Akkor nem fogunk depresszióba zuhanni. Vagy ki fogunk jönni, akkor a mi agyunknak a működése megfelelő lesz. A depresszió visszaszorítására sokkal jobb, mint a gyógyszer. Óriási reklám van most az Adli Ultra körül. Nem tudom, ismerősen. Ez olyan erős fejfájás csillapító és fájdalom csillapító, hogy súrolja a drogoknak, a drogáltal történő fájdalom csillapításnak a határa. És ahelyett, hogy az emberek az életmódjukat változtatnának, inkább a gyógyszerek méregtartalmát növelik, hogy a fájdalom érzetet csökkentsék, a testmozgás enyhíti a szorongást, és mindazokat a problémákat, amelyekről mi szenvedünk, és ha ezt gyakoroljuk, akkor megelőzhetünk sok mindent, ami életünkben. Ha állandó testmozgáshoz szoktatjuk magunkat, akkor ma ebben a világban, amikor a koleszterin rendkívül nagy kárt tesz a szívizomzatban és a koszorúsejtekben, és egyáltalán ami egész érhálózatunkban, a mozgás pozitív koleszterin, HDL koleszterin termel a szervezetünkben. Az ereink sokkal rugalmasabbak lesznek, és nem olyan, hogy el lehet törni, mint egy megmeszesedett valami. Csökkenti a vérnyomást.
sokkal jobb, mint bármilyen vérnyomás, amit szedhetünk. Javítja az inzulin érzékenységet, erősíti a csontokat, segít korlátozni az elhízást, csökkenti az evető képződést. Akármit föl lehet sorolni. Isten nem tétlenségre, hanem mozgásra teremtett bennünket. Ha alacsony véroxigénnel rendelkezünk, ha a testünkben keringő vérben kevés az oxigén, akkor ez rontja az izomműködést, és úgy érezzük, hogy jaj, de alig bírom fölemelni a lábamat, és akkor fáj itt is, és fáj ott is. Rontja az anyagcsere funkciót, különböző problémákat okoz. Napokon át belépszorulhat a salak, ami visszaszívódik aztán a bélbolyókon keresztül, és csak a méreg nem tud kiürülni, hanem tovább mérgezi a sejt, a testünket. Izomsorvadáshoz vezet, és a fizikai teljesítő képesség napról napra csökken. És akkor azon veszük észre magunkat, mindig kevesebbet bírunk, sajnos. Minden ezeken komolyan javítanak. Mindig, amikor ülünk, bárhol, akár a televízió előtt, akár a gyülekezetben, akár a közösségi alkalmakon. Fontos, hogy hogyan lélegzünk, hogy milyen a mi testtartásunk. Ellen White 100 évvel ezelőtt már felismerte, Isten lelkének a tanácsára felismerte, és a tanácsokkal, a tanároknak és a diákoknak a következő tanácsolta. Aki egyenesen ül és áll, legfeljesebben lélegz. A tanító vezesse tanulói védse tanulói lelkében a mély léglegzés fontosságát. Én most szeretném mindenkinek a lelkébe vésni. Amikor kimegyünk az utcára, vagy az udvarra, gyakoroljuk tudatosan, hogy egy mélyet lélegzünk, vagy sokat, sokszor mélyen lélegzünk, felfrissülünk ezáltal. Sokan, amikor kimennek zárt helyből, és kimennek a levegőre, önkéntelenül mélyen lélegeznek, nem? Miért? Mert a szervezet igényli, a szervezet tudja, hogy oxigén hiányos környezetben voltak, és pótolni kell az oxigént. De ez tudatosan is lehet. Magyarázza el a tanár, hogyan segíti elő a légzőszervek egészséges működése, a vérkeringést, hogyan eleveníti meg az egész szervezetet, miként serkenti az étvágyat, mozdítja elő az emésztést, és hogyan segít egészséges, mély állapothoz. Mit olvasunk itt? Ha helyesen lélegzünk, akkor a vérkeringése jó hatással van. Serkenti az étvágyat, elősegíti az emésztést. Azok a fiatalok, akik olyan nyafkák, amikor étel reméljük teszik, vacsora előtt egy órával ki kellene küldeni őket, ásszák meg az egyik helyet, holnap este a másikat. És az emésztő szervezetünk, az emésztő rendszer sokkal pozitívabban működik, és ha kiürül belőlünk a táplálék, akkor jó lesz az étvágyunk, nem? És jól tudunk éjjel aludni. Így nem csak a testet frissíti fel, hanem a lelket megnyugtatja. Amikor a tanító ismertette a mély légzés fontosságát, figyeljen oda, hogy az a gyakorlatban is megvalósuljon. Írjon elő olyan testgyakorlatokat, amelyek előmozdítják a mély légzést, és törekedjen arra, hogy ez a szokás megalapozódjék a tanulóknak. Ez a lényeg. Amit Ellen White leírt 100 évvel ezelőtt, az Amerikában 15-20 éve fedezték fel, hogy ennek milyen nagy összeg. Amikor az aerobik divatba jött, az amerikai orvosok arra jöttek rá, amit Ellen White 100 évvel ezelőtt. A szemeterápia igen fontos az ember életében. A mentális
életünkre igen komoly befolyást gyakorló tudományos vizsgálatot állapították ezt meg. De azt is megállapították, hogy nem minden zene jótékony hatású. Ma olyan zenék vannak, amitől a fiatalok szinte megzavarodnak. Ha Pesten valaki jár, akkor lát olyan fiatalokat, akik úgy vannak öltözködve, úgy van a hajuk, és úgy vannak telerakva mindenféle piercinggel, hogy az ember azt mondaná, honnan jöttek ezek? És hova mennek? Haza. Hát ahova haza mennek, ott eltűnik ez. A komoly zenének, a klasszikus zenéről megállapították, hogy igen hatékony még azok között is, akik nem igazán hangolódtak rá a komoly zenére, akik nem szokták meg. Ide gyógyászati intézetekben kipróbálták a pácienseket, hogy zenéhez egyáltalán nem értő pácienseknek játszottak komoly zenét. Hát nem Bartókot, de Bartókot. És az úgy lecsendesítette őket, pedig semmilyen zenei műveltségük nem volt. Az elején beszéltem arról, hogy nagyon fontos a napfényterápia is. Megállapították amerikai tudósok, hogy a nap zenél. Hallották? A napkutatók felfogták azokat a pulzáló jeleket, amelyek a nap felszínéről jönnek. Hát emberi füllel nem lehetett hallani ezt. Lelassították őket, ezeket a pulzálásokat, és bizonyos, hát ilyen gépi moderálás után egy élvezhető, nagyszerű zenét nyernek. Isten még a napot is úgy helyezte el, hogy ne csak a természet életét biztosítja, hanem még az emberi életre is jó hatással legyen. Nem csodálatos, ami Istennek. Nem úgy van, ahogy a Szentírás mondja, hogy az utolsó napokban nagyobb lesz a tudás. És az emberek felfedezik a Teremtő csodáját, a Teremtő hatalmát, ahogyan ő a különböző teremtményeket, teremtett dolgokat felruházta a legpozitívabb dolgokat. Tanuljuk meg úgy gondolkodni ezekről, ahogyan Isten gondolkodik mi rólunk. Tanuljunk meg úgy gondolkodni a gyermekeinkről, a férjünkről, a feleségünkről, a rokonságunkról, a testvérektől, ahogyan Isten gondolkodik rólunk. Olyan pozitívan, olyan szeretettel. És akkor boldog lesz az életünk, és áldás lesz a mi életünk.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztam.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

neve nagyon érdekes, három héber nevet is használ a teológia. Az egyik a Töhilim. Töhilim, ez egy héber szó, azt jelenti magyarra fordítva, hogy dalgyűjtemény, vagy énekgyűjtemény, dicsőítő ének. Dicsérő, dicsőítő ének. Vagy himnusz. Tehát ez egy himnikus erővel, himnikus belső lelki tartalommal megtöltött gondolati egység. Azt is jelenti, ha a Zsoltárt megvizsgáljuk, hogy vannak úgynevezett töfilá jellegű Zsoltár részletek, ezek pedig imádságot jelentenek. Tehát nem csak Isten dicsőítő himnusz, mint a mi magyar himnuszunk is, hogy Isten áld meg a magyart, és jönnek utána a gondolatok, hanem ezek egyszerűen imádságok is. És van egy harmadik területe is a Zsoltárnak, pedig egyszerűen a dal. Tehát amikor az emberek bizonyos hangjegyeket, dallamokat követve fejezték ki, talán fenköltebben az ő gondolataikat, mint a próza által. Eldalolták Istennek az ő fájdalmaikat, vagy éppen örömeiket, vagy szükségleteiket. Tehát ez a három nagy csoportja van a zsoltároknak. A görög fordításban a Septuaginta, a görög nyelvű újszövetség a psalmi kifejezést használja, ez zsoltárt jelent. Erről a zsoltárról szól aztán akár Jézus a Lukács evangéliumában, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. Tehát ha az egész ószövetségi írás megsemmisült volna, és csak egyedül a zsoltárok maradtak volna fent, mint ahogy az első keresztények idejében valamilyen különleges magatartás miatt, hozzáállás miatt az ószövetség iratait az első keresztények nem is vették át. Majd ez később kezdett újra a kereszténység soraiba ez a kívánság és ez a tapasztalat felébredni, amikor több száz ószövetségi idézetet is találtak az új szövetség irataiban. De az első század keresztényi mindössze csak a zsoltárokat ismerték. És azért is, mert ez az Isten tiszteletnek egy része volt, hiszen a dal, az Istennel, az Istennek való hódolat, dicsőítés a himnikus költeményekben, a zsoltárokban volt jelen. Ezért a liturgiában természetesen, hogy zsoltárokat énekeltek. Nem voltak olyan énekeik, mint mi most esetleg az énekes könyvünkben összegyűjtött gyönyörű szép gondolatokat énekelünk, és benne volt az ő gondolatukban, sőt, még menet közben, munka közben, vagy út közben is zsoltárokat énekeltek az emberek. A zsoltárok feliratáival is egy néhány szót szeretnék erre említeni. Nos, az eredeti zsoltár iratokban ezeket a feliratokat nem mindig találjuk meg. Ezeket a feliratokat a redaktor, tehát a zsoltár szerkesztője használta, tette bele, hogy egy-egy zsoltárnak az elérése, a megkeresése még egyszerűbb lehessen. Ezért a címre is utaltak ezek a feliratok. Bizonyos gyűjteményeket is lehetett a zsoltárokban felfedezni, hiszen 150 zsoltárról van szó, és ezek bizonyos csokrokat jelentettek egyes zsoltároknak a összegyűjtése kapcsán. A zsoltárok típusa is nagyon fontos elem volt, hogy milyen tipológiát, milyen képi megjelenítést használtak a zsoltárírók. Nos, ezek is egy ilyen gyűjteményt jelentenek, akkor, amikor a zsoltárok területén kutatott az ember.
De vannak

zenei utasítások is a zsoltárokban. Például Dávid zsoltára a Nehilótra. Károli annak idején, amikor a Szentírást fordította, ez az istenes vénember 2 év alatt fordította le az Ó és az Új Szövetséget. 2 év alatt. És ezt azért hangsúlyozom, mert amikor a revidiált kiadást fordították a 90-es években, akkor én pont akkor a teológiai főiskolán voltam, egy néhány nyelvi szemesztert vettem, és nagyon szerettem a héber és a görög nyelveket, és elmondta a lektor, a Monták Andor volt az az Evangélikus Teológia Akadémia dékánja, hogy körülbelül 36-an kezdték el a Szentírást fordítani, és végül ennyien fejezték be. Mindössze 4-en. De Károli egymaga fordította le 2 év alatt, és ez a revidiált kiadás, ez több mint 6 éven keresztül történt a fordítás. Most akkor képzeljék el, hogy összevetve. Tehát Károli nem minden héber kifejezést használt, és így a zenei utasításokra való kifejezéseket, hogyha a Károli Bibliánk van, akkor azt fogjuk olvasni, hogy a Nehilótra, vagy a Neginótra, vagy más ilyen kifejezéseket, mint Ginná, ami gyászéneket jelent, ő nem ismerte ezeket a zenei utasításokat. Ez mindig a karmesternek volt egyfajta iránymutatás, hogy most a karmester milyen zene szerszámot szólaltasson meg. Például húros hangszert, vagy éppen valamilyen ütős hangszert, vagy fúvós hangszert szólaltasson meg. Tehát amikor énekelték, akkor a liturgiában az egész gyülekezetet vezető karmester felállt, és az egész gyülekezetet vezényelte. És természetesen ilyen zenei utasításokat is találunk a zsoltárban. A liturgiára vonatkozó kifejezések, illetve gondolatok is szerepelnek a címekben, hogy milyen jellegű liturgia az, amelyet a gyülekezet abban a pillanatban megélt. Például valamilyen emlékezetes ünnepnapokról volt szó, vagy valamilyen előremutató profétikus eseményekről volt szó. Ezért nagyon fontos volt, hogy az istentisztelet liturgikus elemeit irányította, ennek egy instrukciója legyen a zsoltár bekezdése alkalmakkal. Ezért ilyenekkel találkozunk, hogy a karmesternek, vagy Dávidtól, vagy Aszáftól, vagy Kóráfiaitól. Ezeket a Károli fordításban is olvassuk. De a keletkezésére vonatkozóan is voltak feljegyzések, hogy milyen időben keletkezett a zsoltár, mert hiszen azt mondhatnánk, hogy a zsoltár keletkezése ideje mintegy 1000 évet ölel fel. Mózesnek is találjuk zsoltárát a zsoltárok gyűjteményében, és talán a legutolsó zsoltárokat Jézus születése előtt a 4. században, a 4. századra datálhatjuk. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú folyamat található. Egy nagyon lényeges szempontot azért hagyd mondjak el. Maga a zsoltár kifejezés az nem Izrael népétől, tehát nem az Ószövetség népétől ered. Zsoltárokat az asszír vagy a babiloni uralkodók is ismertek, vagy az ezzel foglalkozó emberek is ismertek, de lényeges különbség van, és lehet nyomokat találni természetesen, régészeti nyomokat a különféle népeknek a zsoltár költészetéről, de lényeges különbség volt Izrael zsoltárai és a pogány népek zsoltárai között. És a lényeges különbség az, hogy még a pogány népek zsoltárai az uralkodót dicsőítették és magasztalták, vagy éppen az uralkodóhoz szóltak. Ebből következik, rögtön gondolják, hogy mi lehet az
Izrael zsoltáraiban mindig az Isten dicsőítették és magasztalták. Soha nem találunk egyetlen egy zsoltárt sem, ahol esetleg az embert dicsőítették volna, vagy magasztalták volna. Van egy nagyon furcsa kifejezés a zsoltárok könyvében. 71 helyen fordul elő az úgynevezett Szelá szócska. Ezt rendszerint még a mostani időket is tekintve a magyarázatban meglehetősen elszokták kerülni a papok, lelkészek, teológusok, mert eléggé megosztott ennek az értelmezése. Ha a Septuagintát nyomon követjük, akkor a Szela szócska egy ilyen közjátékot jelent, egy görögöl diapszalma, egy Isten dicsőrő éneknek a közjátéka. Ez olyan, mintha egy gyönyörű szép melódiát hallunk, és valamilyen levezetése ennek az egész melódiának, ennek a zenei taktusnak egy ilyen közjáték, egy ilyen betét. Azt gondolták, hogy ahol a Szela szócska van, akkor egy ilyen zenei közjátékot kell bejátszani a zenét adó szólistáknak, vagy zenekarnak. Aztán van egy másik kifejezés is, illetve egy másik magyarázat is, a héber szalász szóból következtetik ezt le, felemelni, vagy fent lenni szóból vezetik le. Nagyon érdekes, hogy mindemellett még egy ismétlő jelként is értelmezhető ez a szócska. A héber szalász szó tehát az itteni átvitt értelemben az imádkozó gyülekezethez való felhívásként szól. Tehát amikor ezt hallotta az imádkozó gyülekezet, vagy éppen a liturgiában lévő gyülekezet, hogy Szela, akkor ők tudták, hogy most ők következnek. Az érdekes, a harmadik variáció az arameus Szela szóból vezetik le, jelentése pedig annyit jelent, hogy meghajolni. Eljött az ideje, ahol a Szela szót hallják, hogy na most aztán térdig kell hajolni, ez az arab kalat szóból is ered, az azt jelenti, hogy térdet hajtani. És ne idegenkedjünk tőle, mert hát ugye ezek rokon népek, szinte testvér népekről van szó, az arab és izraelita embereket figyelembe véve. Minden esetre egy hangszeres intermezzót is jelent ez a Szela szócska, akár a 9. zsoltár 17. versében is láthatjuk, ahol egy nagyon furcsa szót fogok említeni, a higajonnal van kapcsolatban. A higajon viszont egyetlen hangszert jelentett, méghozzá hárfát. Tehát a hárfa betétjátékának kellett most ilyenkor megszólalni. Ez azért is jó volt, mert ami elhangzott előtte, az a gondolati egység, amíg a betétjáték hangzott, addig újra vissza tudták az emberek ezeket a gondolatokat ismételni. Térdet hajtani is elfogadható, mert amíg térdet hajt az ember, a fejébe, a gondolataiban ott van az előtte elhangzott dolgoknak a lényege. Újra átgondolja. És talán az imádságban is ezeket a gondolatokat újra az ember visszaidézte. Ez a zsoltárnak az egyik nagy-nagy titka. Szerzői a zsoltárnak. Hát elég széles a skála. Nem egyetlen egy ember írta mindezt a zsoltárokat. Dávidnak körülbelül olyan 80 fölötti zsoltárt tulajdonítanak a 150 zsoltárból. Hogy mondjam el, hogy a legrövidebb zsoltár a 117. zsoltár, és a leghosszabb zsoltár pedig a
19. Zsoltár 176 versből áll. Hogy lehet ilyen széles skálát kialakítani? Nagyon érdekes például a 176. Zsoltár, azt hiszem minden 8. verse a Héber ABC 1 betűjével kezdődik. Fantasztikus, ahogy lehet érzékelni a szerkesztőknek a bölcsességét, az értelmét, amikor az ember előveszi a zsoltárokat, és látja azt, hogy bizonyos ABC sorrendet is követnek, vagy gondolati egységeket követnek a... De nem a magyará, természetesen nem a magyar. Tudják azt, hogy a Héber ABC az 22 betűből áll. És mással hangzók voltak, illetve egy 5 mással hangzó magánhangzót is jelentett, de főképpen mással hangzós kvadrátírás a Héber ABC 22 betűje. Tehát nem csak Dávid írt Zsoltárt, hanem Mózes és Salamon, vagy Aszáf, Kóráfiai, Hémán, Jedutun. Kik voltak ezek? Nagyon érdekes. Tudós emberek voltak, akik Isten dicsőségének az emelésére rendelte őket, és a Krónikák könyvében már, hogyha olvastuk, akkor találkoztunk ezekkel az emberekkel, akiket Dávid azért emelt, hogy az Isten tiszteleti rendet minél hatalmasabb Isten dicsőítő lelkülettel, örvendezéssel töltse meg. Tudós emberek voltak, nem akármilyen emberek voltak, akik a Zsoltárt írták. Hogyha a kulcsra emlékeznek, akkor mi is a kulcs tulajdonképpen? Isten szólt az embereken keresztül. Az Úristen lelke szólott én bennem, és az ő beszéde az én nyelvem által. Egyik eset jut az eszembe, amikor teológia akadémián egy delikvens vizsgázott, éppen a Zsoltárok könyvéből. És az evangélikus teológián hoz kapcsolódik, hiszen én ott végeztem. Ez a kis történet. Nagy Józsi bácsi volt a teológiai professzora. A Zsoltárokban tényleg a professzor volt ez az ember. Egy rendkívül alázatos embert képzeljenek el, aki sohasem hivalkodott azzal, hogy ő mennyit tud. De mindig úgy kezdte a Zsoltár magyarázatokat, hogy bajban van a Zsoltár író. És a delikvens, a diák, hogy a tanárnak is a szavait visszaadja, így kezdte a feleletet. Bajban van a Zsoltár író? És egymásra néztek, legalább vagy 2-3 percig nézte a Józsi bácsi ezt a diákot, hogy mi lesz ezután, de elakadt még a lélegzete is a diáknak. És azt mondta, édes fiam, nem a Zsoltár író van most bajban, hanem te vagy bajban, erre tanuld meg a tételt, és azt mondja, majd akkor elmondhatod, hogy bajban van a Zsoltár író. Szóval érdekes gondolat ez, de igaz, hogy a Zsoltár író mindig bajban volt, és bár vannak hálaadó Zsoltárok is, mit is tartalmaznak a Zsoltárok, ez a 150 könyv, amely 5 könyvre van osztva. Én nem akarom felsorolni, ott van a jegyzetben benne, de miért? Hát gondoljanak bele, tekercsekre volt írva akkor az Ószövetség írása. És hasonlóan a Pentateukoszhoz, Mózes 5 könyvéhez hasonlóan ezt is 5 tekercsre mondották, mert egy tekercse nem fért volna rá. Ezért 5 tekercsre osztották a zsoltárokat, és minden tekercs végén, minden zsoltár könyvhöz tartozik egy hálaadó, vagy dicsérő, vagy doxológikus zsoltár. Ezzel fejeződik be.
Csak néhány zsoltárnál van megadva, hogy tulajdonképpen hová is tartozott, akár a templom szentelési, mint például a 30. zsoltár, vagy éppen a szombatnapi zsoltár, amelyet a 92. zsoltár jelez számokban, vagy éppen a hálaadó zsoltár, amelyet 100. zsoltárként ismerjük. Miért pont a 100. beosztást kapta, igazából nem tudjuk. A korai zsidóság azonban egy nagyon érdekes gondolat, és ezt fontosnak tartottam, hogy a jegyzetbe is belekerüljön. Minden napra egy zsoltár éneket mondott el, az első napra, a másodikra, a középső napra, mert azt ők csak így ismerték, tehát nem ismerték azokat a felsorolásokat a hét napjaiban, mint amit mi olvasunk. És így a 24. zsoltárt a hét első napjához, a 48-at a hétfőhöz kötötték, a 82-t a kedhez, a 94-et a szerzához, a 84-et a csütörtökhöz, és a 93-at a pénteket. De ha igazán megnézik ezeket a zsoltárokat, és érdemes így megnézni a zsoltárokat, akkor fogják látni, hogy szinte a hét minden napján volt valami lényeges üzenet, amelyet újra és újra már kívülről ismertek és tudtak, és az egész gondolatukat, az egész érzésvilágukat ezek a zsoltárok áthatották, hiszen hétről hétre ismételték ezeket. Vannak úgynevezett zsoltár feliratok is, azt már említettem, ezeket talán visszaismétlődnek újra, és ez kétszer van valóban a jegyzetben benne. Tovább lépünk a műfajok csoportosítására. Már említettem ugye három műfajt, a töhilimet, vagy a töfilát, vagy a mizmort, ugye a Isten dicsőítő himnuszt, vagy imádságot, vagy éppen a dalt, de itt a himnuszoknál meg kell említsem azt, hogy voltak olyan Isten dicsőítő zsoltárok is, himnuszok, amelyek külön kultikus eseményekre utaltak. Azt tudják, hogy három nagy ünnepkör volt Izraelben, tehát a zsidó nép életében. Az úgynevezett Pészák ünnep, illetve a szabadulásnak az ünnepe, aztán volt az aratásnak a nagy ünnepe, a zsengek éve meglobálásának az ünnepe volt ez, amikor bemutatták az Istennek az első zsengét, és végül volt a hetek ünnepe, és ezekre írva is találunk zsoltárokat külön, amit jellegzetesen ezekre az ünnepekre használtak a liturgiában. De vannak különleges kultikus zsoltárénekek, így például zarándokénekek. A zarándokénekek a 122. zsoltártól következnek, ezt úgy nevezték, és azt olvassuk a Károli Bibliában is, itt a redaktornak a nyomására, illetve a megnevezésére, hogy a grádicsok éneke. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a lépcsőt jelent valóban. Tehát közel 100 lépcsőn kellett jeruzsálemi templomhoz fölmenni a zarándokoknak, és megálltak a lépcsőn, vagy egy lépcső fordulónál, és ott egy zsoltárt elénekeltek. A kapu őrizők pedig szintén zsoltárral válaszoltak. Ez egy csodálatos liturgikus színjáték is lehetett, amikor visszahallották a válaszokat esetleg a kapu őröktől is, akik zsoltárt énekeltek. Tehát zarándok énekek. Vagy bevonulási énekek is, amelyek különösen például a felavatási alkalmakkor használták ezeket a bevonulási énekeket. A kapukon befelé például a juh kapu, ez egy nagyon érdekes hely volt, mert mindig az áldozatokat vitték azon a kapun be. Ez volt például az a kapu is, ami Jézus is virágvasárnap Jeruzsálembe bement.
Tehát ilyen bevonulási énekeket is használtak. Aztán vannak profétikus, azaz jövendőléseket tartalmazó zsoltárok is. Például a 22. zsoltár. Amikor azt olvassuk, hogy a kutyák vettek engem körül, és átjukasztották az én kezeimet és lábaimat. Képzeljék el, 1000 évvel ezelőtt. Dávid leírja ezt a 22. zsoltárban, amikor a szegezéses halálnemet még nem is ismerték. Tehát a keresztre szegezéses halálnemet. Ezt a rómaiak találták ki és használták. Akkor az agyonkövezés volt még a halálbüntetés. És átjukasztották az én kezeimet és lábaimat. Hát természetesen nem Dávid kezeit és lábait, őt az Úristen lelke szólott én bennem. Az ő beszéde az én nyelvem által. Isten tehát felhasználta a zsoltár írókat arra is, hogy előre történő eseményeket is kifejezzen. Aztán találjuk például a király zsoltárokat, a trón foglalásra írt énekeket. Ezek egy különleges, nem sok van belőlük, mindössze egy néhány zsoltár van, egy-két zsoltár van, vagy például a hálaadásra vonatkozva, amikor hálát adtak, akkor ezeket a kultikus kifejezéseket jellemzően ezekkel a kultikus kifejezésekkel írt zsoltárokat énekelték. Nagyon érdekes azonban a D a jegyzetünkben, nincs benne igazán, és nem nagyon szeretnek a teológusok ezekkel a zsoltárokkal foglalkozni. De én fontosnak tartom, hogy erről önöket is azért tájékoztassam, mert hogyha én nem igazán tanulmányoztam volna a zsoltárokat, akkor itt ma nem tudom, hogy ki lenne helyettem. Egyetlen egy ok van, hogy én ma itt vagyok. Hogy körülbelül olyan 18-20 évvel ezelőtt elkezdtem a zsoltárokat behatóban tanulmányozni. És azért van a zsoltárokban olyan rész is, és csak azért veszem elő a Bibliámat, hogy egy-két olyan zsoltárt is olvassak, ami meglehetősen furcsa. És szépen szeretnek a teológusok ezektől a zsoltároktól úgy tartózkodni. Ilyen például az 55. zsoltár. Furcsa kifejezéseket tartalmaz ez a zsoltár. 55. zsoltár 14. versétől, illetve 13. versétől olvasom, mert ha az ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Gyűlölöm emelte fel magát ellenem, azt elrejtettem volna magamat előle, hanem te jó, te hozzám hasonló, hallandó, én barátom és ismerősöm, akikkel együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házában jártunk a tömegbe, és most figyeljék meg. Mit mond a zsoltár író? A halál vegye őket körül. Elevenen szálljanak a Seolba, mert gonoszság van lakásukban. Szabad ilyet mondani egy hívő embernek, egy istenfélő embernek? Megengedik most, hogy a Bibliájukba kisatírozzam ezt a gondolatot például? Vagy hajtok egyet, 58. Zsolt, ez a harag zsoltára. Olvasom például a 58. zsoltárnak a 8. versétől. Olvadjanak el, és folyanak szét, mint a víz. Ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok. Még a 7. verset. Isten, rozsd meg az ő fogaikat, az ő szájukban, az oroszlánok záfogát, törd össze, Uram. Láttak már összetört fogó ember? Én már láttam, aki neki ment a betonoszlopnak. Iszonyatosan nézett ki. Legyenek olyan, mint a csiga, amely szétfolyik és elmúlik, mint az asszonynak idétlen szülötte. Lehet ilyet mondani egy hívő embernek?
És most is igaz az, hogy az Úristen lelke szólott én bennem. Ma nagyon sok stresszt és feszültséget hordozunk. De így volt ez 3000 évvel ezelőtt is. Az ellenség volt akkor is. És Sátán mindent elkövetett, hogy különösen Isten gyermekeit rontsa meg. Azt kérdem tehát, az én érzéseimet, amivel Isten megalkotott engem, vajon titkoljam el Isten elől? És úgy menjek oda hozzá, hogy teljesen rendben vannak a dolgok, és semmi probléma nincs. Isten csak akkor fogad el bennemet, vagy engemet, vagy hogyha én a feldúlt állapotomban is az Istenhez megyek és keresem. És tudjátok, vagy tudják, hogy a haragó ember nem igen szokta megválogatni a szavakat, igaz? Amikor haragszanak, hányan haragudtak már? Mindig válogatott szavakat szoktak használni? Ami kiömlik az emberből, nem? De Isten úgy szereti az embert, ahogy van. És ezért szeretném majd ezzel kapcsolatosan különösen a 4. Zsoltárt egy kicsit elemezni. Nem is tudom, hogy az időm engedi, de nagyon rohan az időm, és igazából véve én tudom azt, hogy önök lelkiismeretesen elolvassák a jegyzetet. Térjünk egy kicsit talán még befejezésről a 4. Zsoltárról, hogy egy kicsit megszerettessem önökkel a Zsoltárok könyvét. Én ezt úgy nevezem, ezt a Zsoltárt, hogy idegcsillapító Zsoltár. Tehát azért keresem inkább az új fordítást, szeretném közreadni. Ha nem, akkor a régit, a Károli fordítás, hogyha van, az is jó tulajdonképpen, csak egy-két gondolat azért eltér a két fordítás között. A 4. Zsoltárt azért jó, hogyha elolvassuk, fellapozzuk, és a következő dolgokat fogjuk találni. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávidnak Zsoltára. Neginót az egyszerűen húros hangszert jelentett, tehát ott a redaktornak, tehát a karmesternek az instrukció. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, imádságomnak Istene. Szorultságomban tág tért adtál nékem, könyörül rajtam, és halld meg imádságomat. Nagyon érdekes. Kiált az ember. Van olyan imádság, amikor az ember nem egyszerűen csak olyan szép, finom szavakat hang, hanem kiált, valami olyan kiáltás, hogy segíts már meg! Ugye? Mikor szokott az ember kiabálni, vagy kiált? Ha kétségbe esik, ha nagyon nagy bajban van, amikor azt mondja, hogy segítsél rajtam, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes imádkozási forma. Kiáltani is kell. A Jézusról azon feljegyezve, hogy az ő nyomorúságának napjaikban könnyhullatásokkal és erős kiáltásokkal kereste azt, aki képes volt őt megszabadítani. Vajon miért kell? Isten talán nagyot hallana, hogy nekem kiáltanom kell az Istenhez? Nem, semmiféleképpen nem. A kiáltás, azt úgy nevezzük pszichológiai, vagy autitás, magamból kiadok valamit. Vannak, akik kiírják magukból. Vannak, akik talán valamilyen gyönyörű, szép zene darabot írnak ki. A zeneszerzők például kiadják magukból ezeket a gyönyörű szép dallamokat. De Istent lehet kiáltással is keresni. Mi a probléma oka, a kiváltó ok például? Figyeljék meg most itt a Szela szócskát. Embernek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem? Meddig szerettek hiába valóságot és kerestek hazugságot? Mi a leglényegesebb dolog, ami fájdalmat és az Úrhoz való, vagy az Istenhez való kiáltást eszközölt a Zsoltár íróból? A hazugság. Hányan szoktak örvendezni és mosolyogni, amikor valami hazugságot mondanak önökről?
Mert ez egy nagyon szép és csodálatos érzés, nem? Amikor valótlant állítanak az emberek, nem? Az egy borzalmas dolog. Igen. Kialakulhat, természetesen kialakulhat az emberben ez a képesség, hogy nem az a lényeg, hogy, hanem hogy kimondja. De a hazugság, itt aztán tényleg térdet, fejet kell hajtani, hogy ahogy az arab kalat szó is ezt kifejezi, a szela szócska előtt, vagy egy közjátékot kell beiktatni, egy zenei közjátékot, hogy elkezdjen az ember gondolkodni, hogy mi is a probléma oka. Mert sokszor mi még a kiváltó okot sem ismerjük, amikor Istenhez akarunk fordulni. Ezért mondja Pál, hogy a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodással könyörög értünk, és mi még azt sem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi a mi problémánk. Aztán a harmadik dolog, tulajdonképpen Isten megadja a kivezető utat is. Negyedik vers. Tudjátok meg, és itt a Károli fordítás, ez sokkal inkább jobb az én számomra, az új fordításban másképpen hangzik ez. Tudjátok meg, hogy kedveltjévé választotta az Úr engem, és meghaltja a kérésemet, ha hozzá kiáltok. Kedveltjévé választott az Úr. Az eredeti szövegben felkentett jelent. Felkentjévé választott az Úr. Nem az a lényeg, hogy az emberek mit mondanak rólam, hanem az a lényeg, hogy az Istennel milyen a kapcsolatom, és az Isten hogyan viszonyul hozzám ma is. Tudják, hogyha ezt az emberek ismernék, ezt az alapelvet. Ma hányan nem a különféle idegcsillapítókhoz nyúlnának, meg a pszichiáterekhez, nem azért nem akarok már a munkájukat elvenni, de 3000 évvel ezelőtt nem volt meg az a lehetőség, hogy elmegyek egy jó pszichiáterhez, aztán kibeszélem magam, és ő nekem felír egy néhány gyógyszert, és azt én beszerem, és megvan, de most már hazudhatnak az emberek, nem érdekel. Hát nem egészen így volt. Meg lehet tanulni ezekből a zsoltárokból, hogy hogyan lehet úrrá lenni önmagamon, és akkor most a megoldást keressük. Isten megadja a megoldást Dávid által. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet a hívő embernek haragudni? Lehet? Hát Isten ezzel az érzéssel engem is megáldott. Mit gondolnak, Isten haragszik? Bizony haragszik a bűnre, de a bűnöst szereti, és megbocsájt. Nem szabad összetéveszteni. Mi nem tudjuk ezt a kettőt külön választani, mert csak nagyon nehezen. Isten gyűlöli a bűnt, annyira gyűlöli a bűnt, hogy kész volt életét áldozni a bűnösért, hogy a bűnöst megmentse. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogy lehet haragudni és nem vétkezni? Pál azt mondja az Efézusi levélben, ám haragudjatok, de le ne menjen a nap a ti haragotok felett. El tudják képzelni, hogy lemegy a nap, megvetettük a szép, kimosott, frissen kimosott ágyat, és olyan édesen szundítunk egyet. Ugye úgy szokott lenni, hogyha mi haragszunk azért, úgy Isten igazából olyan jót tudunk durmolni, és olyan jót tudunk szólítani. Vagy forgolódunk, mint a ringispér az ágyba. És nem jön álom a szemünkre. De azt mondja a zsoltáriró, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házaitokban. Vagyis a fekvőhely az, ahol történik a regeneráció. Testileg is, és lelkileg is, nem? Milyen csodálatos ez a dolog.
ebbe a kis csontdoboz kalitkába van a megoldás. Legalábbis Isten azt mondja az emberi eszközön keresztül, és ő ezt tapasztalatból is mondja, mert azért tudjuk, akár a Királyok könyvén, akár Sámuel könyvén keresztül, Dávidnak nagyon sok küzdelme és harca volt, de a megoldás itt van belőle, a fejem belül. Mert a szív, a héber leb szócska, az nem ezt az öklömnyi izomros köteget jelenti, hanem az érzelemnek és az értelemnek a központját. És ez nem más, mint a mi 150 gramnyi kis csodánk, amit megkaptunk mindannyian, ami nagyon-nagyon iszonyatosan tud dühöngni is, és örülni is, és hálát is adni, és mindenre képes. Hol kell tehát megoldani a problémát? Beszéljetek szívetekkel. Vagyis gondold át az egészet. Beszélj szíveddel, érzés és gondolatvilágoddal, hogy a probléma megoldódjon. És tovább megyek, és nem akarok a további versekbe is belekezdeni, csak a 9. verset említem még. Mi következik, ha az ember Istenhez kiált? Tudja, hogy mi a kiváltó ok. Tudja, hogy az Isten hogyan vélekedik róla, még ezek után is, hogy az emberek másképpen vélekednek, és elkezd a szívével, vagyis az érzés és gondolatvilágával egy párbeszédet folytatni. Mi következik ezután? Hogyha a beszélgetés megtörténik, mert azt is olvassuk, hogy beszéljetek a ti szívetekkel ágyasházaitokban, és csillapodjatok le. Vagyis, hol van a megoldás? És ott a szelaszócska utána. Na most aztán itt igencsak térdet és fejet kell hajtani. Na most itten csak be kell iktatni egy közjátékot, vagyis egy olyan gondolatot, egy olyan érzést kell valahol megpendíteni, ami a nyugalmat és a békességet hozza. És ezután már csak egy dolog következik. Békességben fekszem le, legott és elaluszom, mert te, Uram, te adsz nékem bátorságos lakozást. Én kívánom önöknek, hogy valóban megtapasztalják ezt az érzést, ezeket az alapelveket. Átéljék. És akkor azt fogják mondani, hogy igen, én az Istentől egy olyan csodálatos iránymutatást, megoldást kaptam, amit nem lehet semmivel sem pótolni és összehasonlítani. Köszönöm a figyelmet.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké,

szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

Zsoltárok könyve 56. fejezet 12. vers. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem?

A Biblia egyik visszatérő és talán szorongást, nyugtalanságot is okozó képe az az egyértelmű utalás, hogy az élet egy állandó csatatér. Vajon mit jelent csatába menni a Biblia szerint? Ki és mi ellen kell felvennünk a harcot? És milyen eszközökkel, fegyverekkel? Kedves hallgatóink, e gondolat mentén indul az az elmélkedés, amelyet Cserbik János adventista lelkész előadásában lesz alkalmunk meghallgatni mai műsorunk fél órájában. Az elmélkedés mellett adásunkban zene és énekszámok is fel fognak csendülni, remélhetőleg lelkünk nyugalmára, békéjére. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában a reménység hullámhosszán lesznek. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

A Bibliának egy visszatérő képe az a nem túl barátságos hasonlat, amit használ, hogy az élet egy állandó csatatér. Azonban annyiban árnyalja a Biblia leírása ezt a gondolatot, hogy itt a harcot legfőképpen önmagunkkal kell megvívnunk, azaz az önismeret, a jellemfejlődés, a lelki gyógyulásunk, ez az, ami az Isten érdeke, és ami a leginkább dolgozik, és minket is erre bátorít. Nem véletlen, hogy az igében is, amit olvasunk, amivel foglalkozunk, az Efézusi levél Pál apostol írásának a 6. fejezetében, amikor ehhez a csatamezőhöz és állandó harchoz egy stabil fegyverzetet ajánl az Isten, azt mondja, hogy végül atyám fiai, azaz testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Olvashattuk a 10.-11. versekben, majd a 14. versben hozzálátunk ehhez a felöltözködéshez. Álljatok hát elő, körülövezve derekatokat igaz lelkűséggel. Nagyon egyszerű, nagyon világos ez a római korabeli ruházat, amit egy átlagos légionárius viselt magán. Ami egyszerre jó volt a védekezésre, jó volt a támadásra, jó volt az alakzatban, vagy a személyes párharcban is, hasznos volt, védelmezett és biztosította a győzelmet. Azt teszi még hozzá itt az apostol, hogy természetesen maga az Isten harcol az emberért, és ő áll mögöttünk. Ugyan egy szép ige még az Ószövetségben mondja, hogy hadakozásra tanítja a mi kezünket, ami szó szerint azt jelenti, hogy a hit, a remény, a szeretet fegyvereivel és eszköztárával, különböző támadó és védekező eszközeivel, életünk minden csatájában, akár a reménytelenséggel, vagy az önzéssel, az irítséggel, vagy a meg nem bocsátással kell megküzdenünk, meg lehet küzdeni. Így lát hozzá az apostol ez a leíráshoz, és ténylegesen egy korabeli római katona öltözködési ritusának a lépéseit veszi végig, ami közül is a legelső volt, ez, amit itt így olvashattunk, hogy körülövezve lelketeket igaz lelkűséggel. Mert hogy abban az időben ez a bizonyos őv, ez nem azt töltötte be, nem azt a szerepet töltötte be, amit manapság, hogy tartsa a nadrágot vagy a szoknyát, hanem ahhoz a bizonyos egybe alsó ruhához kapcsolódott, amit tunikának is neveztek, belebújt az ember, és így föntről lefelé, akár hosszabb ujjakkal, hosszabb, rövidebb ujjakkal, térd alattig, mint egy ilyen egybe, hát némi túlzással manapság valamiféle hálóinkhez tudnám hasonlítani, de ez az alsó ruházat volt, ami vászonból készült, és ami tulajdonképpen az ember egész testét borította, és amire aztán jöttek azok a ruházatok, azok a különböző ebben az esetben védekező öltözékek, amiről majd az apostol is ír. Ezt a végig egyvégtében várról lefelé hullva lazán eső tunikát fogta össze

alapon az öv, és tulajdonképpen ezzel az összefogással meg is akadályozta azt, hogy ez egy, az egy a többi ruhanemű felső ruházat alá gyűrődő, nem a szerepét betöltő, hanem mindenféle kényelmetlenséget okozó ruhadarabbá váljon. Enélkül nem lehetett igazán felöltözni, hiszen a csupasz testre egy mellvast húzni, vagy egy kardot felkötni lehetetlenség lett volna. Tulajdonképpen a katonának ez a második bőre volt, amire minden egyéb ruhája felkerült. Ezt a ruházatot viszont, mivel a legnagyobb ruhadarab volt, egy övvel kellett körülfogni deréktájon. Mit jelent ez a körülövezés? Azt jelenti, hogy az összes többi ruházatunk alapjául ez szolgál. Amit így mond az apostol, hogy ez maga az igaz lelkűség. Az igaz lelkűség még nem egy jellemtulajdonság, hanem inkább egy hozzáállás a dolgokhoz. Önmagamhoz, önmagam megismeréséhez, más emberekhez. Az igaz lelkűség valami olyan alsó ruházat, ami arról szól, hogy mi van legbelül. Hogy tulajdonképpen mi az, ami belőlünk fakad, ami minket mozgat, amiért teszünk dolgokat. Ez az alsó ruházat ezért nagyon jól jelképezi azt is, hogy az ember lelke, a belső indítékai, késztetései, vágyai, amikre minden rákerül, mert ezt a ruhát szinte nem lehetett kívülről látni, de minden alatt ez volt. Nem véletlen, hogy a lelki öltözékünket Jézushoz hasonlóan az apostol is valahogy úgy kezdi, hogy nem az a kérdés, hogy mi van a fejedben, milyenek a mozdulataid, vagy mekkora a hangod, vagy mennyi tudásod van, hanem az a kérdés, hogy ez mire épül, ki vagy te belül igazán, mi van legbelül. Azért is nagyon fontos, mert érdekes megvizsgálnunk, hogy ez a fajta önismeret, vagy ez a szembenézés önmagunkkal, és a legmélyén a felismerése annak, hogy mi mögött milyen indítékok vannak az életünkben, ez az alapja annak, hogy sikeres harcaink legyenek. Amikor saját magunk elesünk, és kudarc érzetünk van, és már túl vagyunk azon, hogy mutogatunk magunk körül mindenkire, mert nyilván ez a legegyszerűbb mellébeszélés az életben, hogy állandóan mások a hibásak körülöttünk, hanem egyszerűen belátjuk, hogy hát a másik csinált, amit csinált, de nekem most bizony csúnyán elfogyott a türelmem, vagy most bizony irigy voltam, vagy különböző emberi gyengeségek jönnek felszínre bennünk, és ez hát önismeretben való elmélyülést eredményezne, akkor maga Jézus egy olyan megrendítően szép példát ad, hogy nála hogy is volt ez az alsó ruházat, mert olyan szép azt látni, hogy ez mindig rajta volt. Szívből szeretett, szívből szolgált, szívből hallgatott, és szívből szólt. De nem úgy, ahogy mi szoktuk mondani, hogy a mi szívemen az számon, hanem valami belső szeretettől láthatva. Amikor pedig éppen felmerült, hogy ezzel gond lenne ott belül az indítékokkal, akkor nagyon érdekes megnézni, hogy Jézus hova ment újra öltözni, újra felövezni magát igaz lelkűséggel. Ennek egyetlen egy nagyon megrendítő példája van az evangéliumokban, amikor a keresztre feszítése előtt a Gecsemáné kertjében együtt imádkozik a tanítványaival, és elmondja az atyának, hogy én ezért az óráért jöttem ugyan a világra, mondta ezt nem sokkal korábban, de most, hogy itt vagyok a keresztre feszítés küszöbén, hát szívesen kihagynám ezt a lelki fájdalmat, amivel az járni fog, hogy maga az atya, akivel szeretetben öröktől fogva egyek vagyunk, képzeljünk el két olyan lényt, akiben tökéletes érdek nélkül összetartozás érzés és szeretet van, és az végtelen idők óta így van. Tehát, hogy mi most ezt feladjuk, és én magamra maradok, ő elfordul, és neki is fáj, nekem is fáj. Egyszerűen azt mondja imában, hogy ha lehetséges, akkor ne kelljen ezt a keserű poharat nekem kiinnom. Szóval Jézusban az igaz lelkűség önismereti eleme mindig ott volt. Hogy szembesüljön azzal, hogy tulajdonképpen az indítékai, a belső késztetései, vágyai hol tartanak, azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára nagyon hasznos, hogyha az életben ez a fajta önismeret jellemző ránk, vagy egyre inkább rálépünk arra az útra, hogy akár ilyen áron is szeretnénk tisztán látni magunkat.
Nem véletlen egyébként, hogy a Biblia az önismerettel kapcsolatban már másutt is azt tanítja, a Zsoltárok könyve, híres Zsoltár, a 139. Zsoltár is azt mondja, hogy Jézus példáján túl nekünk embereknek egyenesen érdekünk és kérésünk lehet az, hogy Istenem, vizsgálj meg engem te, és ismerd meg szívemet, ahogy a Zsoltáros kéri, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezess engem át az igazság ösvényére. Tehát ez a második nagyon érdekes gondolat, ami ez az igaz lelkűséghez kapcsolódik, hogy az ember annyira korrupt önmagával szemben, és aztán ebből minden problémája a világnak ebből fakad kifelé, hogy az önismeretre vágyó ember, és egyáltalán a becsületes, őszinte ember, ha ezek akarunk lenni, vagy ilyenek akarunk maradni folyamatosan, mert ezt nem lehet egyszer elérni és így maradni, az ember nem kérkedhet a őszintességével, vagy a becsületességével, az már régen rossz. Viszont naponta elmondhatja azt, hogy vizsgálj meg engem, te is ismerd meg szívemet, mert múltkor is azt hittem, hogy ilyen indítékból teszem, és utólag rájöttem, hogy a csodát, hát egészen más járt az eszembe. Lehet, hogy életünk legragyogóbb döntései vagy tettei Isten szemüvegén nézve, hát bizony szánalmas kis magamutogatások vagy önigazolások voltak, és milyen kár lenne így maradni. Az Isten éppen ezért, amikor felöltöztet minket, hogy erősek legyünk a csatára, amit magunkkal meg kell vívnunk, akkor felajánlja Jézus példáját, de felajánlja maga személyes segítséget is, hogy Istenem, az egész világra halakszom, ebből az fakad, hogy valószínű magamat nagyon nem jól látom, ezért kezdj el engem gyógyítani. Ahogyan majd Jézus tanításaiban egy harmadik eleme az önismeretnek olyan nagyszerűen tükröződik, amikor a boldog mondásokban az egész hegyi beszédét azzal a mondattal kezdi, hogy és ne ijedjünk meg attól, amikor aztán az önismeret tükrébe nézve a látvány bármilyen is, mert boldogok a lelki szegények. Tehát ő azért jött, hogy a meszteleneket öltöztesse fel, az ostobákat tanítsa bölcsességre, a félelmes szívűeket tanítsa bátorságra, és aki azt hiszi, hogy van valamije, annak nehezebben tud az Isten adni valódi kincseket és valódi értékeket az életébe. Szóval ez az önismeret, ami az igaz lelkűséggel kéz a kézben egymást erősítve lehet jelen az életünkben, tényleg valami nagyon fontos lehetőség, Isten ebben a támaszunk, hogy tisztában legyünk adottságainkkal és képességeinkkel, hiszen az önismeret megóv minket a felesleges alul vagy túlbecsülésétől önmagunknak, hogy tisztában legyünk indítékainkkal, vagy azt is jól mérjük fel, hogy milyen előzményeink vannak, és a múlt alapján, magunkkal szerzett tapasztalatok, élettapasztalat alapján, mert nincs annál értékesebb élettapasztalat, mint amiben az önismeret leckéi benne vannak, már lehetőleg minél kevesebb botladozással haladjunk előre, vagy hogy az önismeret abban is segítsen nekünk, hogy mások szemüvegén keresztül is lássuk magunkat. Tehát ne legyen egy kép önmagunkról, ami beszélő viszonyban sincs azzal, amit egyébként az emberek látnak rólunk, hogy az életben a legkülönbözőbb szerepeinkben is valóban helyt tudjunk állni. Nőként, anyaként, szülőként, gyermekként és munkatársként, vagy bármilyen területén az életben, mint ahogy férfiként is ugyanezeket el lehetne sorolni. De talán az önismeret dolgában a legaktuálisabb, amit Jézus példája is kifejezett, hogy a mindennapi életünkben a pillanatról pillanatra önismeret. Valahogyan ez az, amire azt lehet mondani, hogy mintha az Isten jelenlétében élnénk, de mivel tudjuk, hogy szeret, ezért nem kell tőle rettegnünk, hanem biztosak lehetünk abba, hogy az Isten az embert meg akarja segíteni, hogy az Isten, aki tökéletes önismeretre tud minket elvezetni, hogyha az ő szeretetében megmártózva már nem félünk ennek a tükörnek a képétől, hogyha a múlt sérüléseivel, sebeivel, hiányosságaival már nem úgy nézünk szembe, hogy szüleinket, vagy őseinket, vagy embertársainkat szidjuk érte, hanem letesszük ezt a terhet Isten kezébe, mert bizony mindenki mérhetetlen terhekkel érkezik ebbe a világba. Szóval az ember Istenen keresztül az önismeretet egy olyan pozitív, alsó ruhává változtathatja, amire majd jöhet a többi, a páncél, a kard és az összes többi,
amivel védekezni, és ha kell a győzelem érdekében, a rosszat legyőzve támadni kell. Szóval harcoljunk tovább Isten segítségével, magunkkal, magunkért, ő benne bízva, az igaz lelkűség ruháját körülövezve, ezzel az igaz lelkűség övével. Az Isten adjon ebben bátorságot nekünk.

Adásunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok. A holnapi viszont hallásra.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nem tudom, gondolkodtak-e azon, hogy hogy lehet az, hogyha egy családon belül van 2, 3 vagy 4 gyerek, mindegyik abszolút más. Az egyik talán nyugodt, kiegyensúlyozott, a másik izgága. Az egyiket alig lehet odébb küldeni, a másik állandóan pattog. Vajon mi lehet az oka annak, hogy annyi félék a mi gyermekeink? Ma egy kicsit erről beszélgessünk. A gyermekekre nagyon nagy hatással van egyrészt az öröklött temperamentuma, amit magával hozott, másrészt az otthon, ahonnan jött. Az, hogy mit örököltünk a szüleinktől, arról nem tehetünk, de elég sok mindent változtathatnánk rajta, viszont az otthon az nagyon meghatározója lehet annak, hogy hogy alakulnak a mi gyermekeink, és hogy alakul a jellemük. Az öröklött temperamentumról néhány dolgot szeretnék elmondani. Az öröklött temperamentum meghatározza a gyermeknek az aktivitási szintjét, tehát, hogy gyorsabban mozog, lassúbb, gyors felfogású, lassúbb. Tehát az aktivitási szintjét azt elsősorban az öröklött temperamentumának lehet köszönni. Az, hogy szereti a rendszerességet, vagy rendszertelen, azt is úgy hozta magával, de ezen már nagyon sokat tudnánk változtatni otthon, hiszen ha megtanítjuk, hogy mikor van reggeli idő, ebédidő, mikor van játék vagy lefekvés, akkor ezzel nagyon sokat lehet már a gyermekünk jellemén változtatni. Aztán vannak gyerekek, akik közeledők, vannak akik visszahúzódók, vannak akiknek nagyon jó alkalmazkodó képességük van, vannak akiknek kevésbé. A reakció erőssége is más-más a gyermekeknél. Vannak akik azonnal tudnak reagálni, erősen reagálnak, mások csendesebbek, visszahúzódók. Az érzékenységi küszöb is más, mint más gyermekenként. Van, akinél egy keményebb szó sírást hoz létre, másoknál még a legdurvább szó sem vált ki elkeseredettséget a gyermekből. Néha, ha a gyermekeink hullámzó kedély állapotúak, van, amikor nagyon fent vannak, máskor nagyon lent. Aztán érdekes módon a befolyásolhatóságot is inkább a génjeikben hozták. Akkor a figyelem összpontosítás képességét is. Nézzük meg, hogy mi lenne a legfontosabb, hogy hogy nézzen ki a mi gyermekünk. A legfontosabb az, amit egy család adhat a gyermeknek az, hogyha egy olyan körülményt biztosít számára, ahol életvidám, ahol tudja, hogy fontos, ahol tudja, hogy ő belőle csak egy van, ahol tudja, hogy számíthat a szüleire, és őre is számítanak. Nagyon lényeges, hogy megtanítsuk a gyermekeinkkel a megbocsátást, a szeretetet, hogy megtanítsuk nekik azt, hogy a szeretetet nem kell külön kiérdemelnie, ez együtt jár azzal, hogy ők a mi gyermekeink. Meg kell őket tanítani arra, hogy mivel más és más temperamentumot örököltek, képesek legyenek elhordozni saját magukat, de ugyanakkor a mások nehézségeit is, annélkül, hogy ebbe beleroppannának. Egy kicsit szeretném, ha beszélgetnénk arról, hogy milyen személyiség típusúak a mi gyermekeink. De nagyon sokfélék vagyunk, ezért fontos megismerni önmagunkat, a erősségeinket, gyengéinket, amik a temperamentumunkból adódnak. Nagyon sokszor a hajlamaink, a környezetünk meghatároznak és formálnak minket, de nem muszáj, hogy hagyjuk, hogy a sors úgy alakítson, hanem mi is tehetünk elég sokat ezért. Mit jelent a temperamentum szó? A temperamentum azokból a különböző jellemvonásokból áll, amelyeket őseinktől örököltünk, ez alakítja ki a mi személyiségünket, és hozzájárul ahhoz, hogy hogyan viselkedünk. Tulajdonképpen a temperamentum szó az egy helyes keveréket jelent, ez az anatómiából származik, amikor a testnedvek, a test alkotó részei helyes keverékben vannak egymás mellett. Legelőször a temperamentum szót erre használták. Ma már a temperamentumot leginkább a személyiség kifejezésére használjuk, hogy valaki milyen vérmérsékletű, milyen személyiségű. Nézzük meg sorba, hogy milyen vérmérsékletekkel találkozunk, és talán a gyermekeinket is jobban meg tudjuk ezután érteni. Talán először a kolerikusról beszéljünk. A kolerikus az egy olyan típus, aki nem riad vissza a kellemetlenségektől, az ellenállás az szinte még fokozza is az erejét, egy vezéregyéniség, személyiségét nem az érzelmek dominálják, és ezért könnyen kiismerhető, könnyen megismerhető. Nézzük meg, hogy milyen
előnyei vannak egy kolerikus személyiségnek, egy kolerikus vérmérsékletű embernek. Először is extrovertált. Ez azt jelenti, hogy kifelé él. Tehát ami a szívén, az a száján. Mindenkivel egyformán tud barátságos lenni. Mindenki látja azt, hogy akivel most itt szóba áll, az egy milyen típusú ember. Céltudatos, erős akarata van, öntudatos, világosak az indítékai, amiket gyakran meg is fogalmaz. Nem lehet egykönnyen eltéríteni attól, amit ő elképzelt. Egy aktív ember, és spontán ötletei vannak. Tehát nagyon sok jó tulajdonsága van a kolerikusnak, de vannak gyengéi is. Gyengéi közé tartozik az, hogy hirtelen haragú, szeret megbotránkoztatni másokat, néha önző, néha türelmetlen, máskor konok. Ha a gyermekünk kolerikus, akkor ne csodálkozzunk, hogy ezek a tulajdonságok előjönnek nála. Nézzük meg a szangvinikust, ez a másik nagyon erőteljes típusú ember. Ő egy vidám, kiegyensúlyozottnak tűnő, kedves lény előtt megnyílnak az ajtók és a szívek. Volt egy ismerősöm, aki szangvinikus vérmérsékletű volt, és amikor elvitte a gyerekeket kirándulni, akkor bekopogott házakhoz, fokhagymát kért, vöröshagymát kért, hogy elkészíthessék a táborba a gyerekeknek az ételt. Ezt nem mindenki tudná megtenni, ő egy nyitott, és bárkit meg tud úgymond szelídíteni. Jól bele tudja élni magát mások gondolataiba, érzéseibe, együtt érez velük. Sokat beszél, úgy tűnik, hogy játszva megoldja a problémákat. Gyengéje az, hogy néha túloz, és egy kicsit néha felületes. Tehát a szangvinikusnak az erősségei hasonlók némely szempontból a kolerikushoz. Ő is extrovertált, vidám, spontán, túláradó, jókedvű, mindent könnyedén vesz, gyorsan alakít ki kapcsolatokat, jó beszédképessége van, sőt, nagyon sok színész is szangvinikus vérmérsékletű. De vannak gyengéi is, néha felületes, szeret a középpontban lenni, hajlamos a túlzásokra, és néha öntelt. Ha a gyermekünk inkább szangvinikus beállítottságú, akkor ne csodálkozzunk, hogyha néha ezek bukkannak elő nála, de egy szeretetreméltó, kedves jellemtulajdonsága szangvinikus is. A melankólikus ez a másik oldalra tartozik, tehát a kolerikus és a szangvinikus, ha úgy vesszük, akkor az egyik oldalon áll, a melankólikus és a flegmatikus a másik oldalon. A melankólikus az egy tehetséges, áldozatkész, maximalista. Alapos, hűséges, megbízható. Az érzelmi élete az rendkívül érzékeny és fogékony. Néha egészen a pesszimizmusig tud elmenni, de azért általában realista. Az a meggyőződése, hogy nem képes megoldani a problémákat, és ezért néha melankólikussá, szomorúvá, lehangoltá válik. Az erősségei a következők. Művészi tehetsége van, nagyon sok művész, nagyon sok kreatív alkotó, melankólikus vérmérsékletű. Szeret álmodozni, de élénk a fantáziája. Introvertált, tehát inkább befelé él, nem tolakszik előre, alapos, megfontolt, és hagyja, hogy a mellette levők érvényesüljenek. De vannak gyengéi is, mivel maximalista, ezért szőrszál hasogató. Néha nem tudunk mit kezdeni a pesszimizmusával. Alapállása néha inkább negatív. Nagyon kicsit bízik önmagában, néha nagyon énközpontú, nem egyszer haragtartó, érzékeny, máskor meg a bűntudatra hajlamosságával tesz minket a sírba. Ha mi gyermekünk ilyen beállítottságú, akkor fogadjuk el őt ilyennek, és ne akarjunk belőle egy szangvinikust vagy egy kolerikust alakítani. El kell fogadnunk, hogy egy ilyen típusú gyermekünk van. A következő, a negyedik vérmérsékleti csoport, a flegmatikus. Hát a flegmatikus az egy szemtelen, tárgyilagos, úgy néz a problémákra, hogy azok úgyis megoldódnak, talán maguktól is, nyugodt, kiegyensúlyozott, csak semmi pánik, semmi izgalom, a probléma majd magától is meg fog oldódni. Nagyon sok erőssége van a flegmatikusnak, ő is introvertált, tehát inkább befelé fordul, de ugyanakkor gyakorlatias. Talán őrá leginkább jellemző az, hogy alapos. A részleteket is alaposan kidolgozza, megbízható, lelkiismeretes. Ha valamit megígér, akkor azt tűzön vizen igyekszik véghez vinni. Megfontolt, őrá szokták azt mondani, hogy de rendes ember, nem lehet könnyen kihozni a sodrából, de vannak gyengéi is. Néha makacs, néha dacos, néha elfekszik egész nap az ágyon, tehát lusta, inkább lassú, mint gyors. Mindent olyan óvatosan kezd el, megnézi, megvizsgálja, megszagolja,
hogy vajon belemehet-e ebbe. Nincs benne hajtóerő, nagyon sokszor hiányosak az indítékai. A négy temperamentum soha se fordul elő valakiben 100%-osan, hanem ez úgy keveredik. De mindegyiknél van egy domináns, hogy valamelyik előtérben van, vagy inkább szangvinikus, vagy inkább flegmatikus, tehát ez úgy keveredik a mi gyermekeinkben is. A mi gyermekeink a saját hajlamaik szerint reagálnak a problémákra. Talán néha elcsüggednek, visszahúzódnak, talán a bánatukat magukba folytják, de ugyanakkor reagálhatnak haragosan, dacosan, gyűlölködve is. Van a Bibliában egy nagyon szép mondás a Példabeszédek könyvében, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megöregszik, akkor sem felejti azt el. Nagyon lényeges, hogy megismerjük a gyermekeink vérmérsékletét. Fontos, hogy lássuk, hogy milyenek, és próbáljuk meg az ő vérmérsékletüknek megfelelően elfogadni, szeretni, bátorítani őket. Ehhez kívánok Önöknek nagyon sok erőt!

Aki szereti az arab konyhát, az örülni fog ennek a receptnek, aki pedig nem, reméljük, hogy megszerettetjük vele. Körris, ananász, tofu ragú dióval, a nevében már szinte az összes hozzávaló benne is van. Először is a diót fogjuk megpirítani száraz serpenyőben, nem kell hozzá olaj, hiszen a dióban bőven van zsiradék. Felforrósítjuk a serpenyőt, és egy kicsit így megpirítgatjuk minden oldalát. Szükségünk lesz aprított vöröshagymára, egy tofura, ami natur tofu, ezt kis szójaszósszal meglocsoljuk, egy ananászkonzervre. Az ananászkonzervnél olyat válaszunk, ami 100%-os lében van elrakva, hiszen így nem kell plusz cukrot használnunk, ez jóval egészségesebb. Persze, hogyha lehetőségünk van, friss ananászt is használhatunk. Közben megpirult a diónk. Legelőször a hagymát kezdjük el egy kevés olajjal és kevés vízzel megpárolni. Hogyha az olajhoz vizet is öntünk, akkor jóval könnyebben emészti meg az epez, nagyon hasznos így elkészíteni. Kis apró trükk, de mégis nagyon hasznos és egyszerűbb az emésztés, meg fogja hálálni a szervezetünk. Elkezdjük párolni a hagymát, közben a kockára vágott tofura locsolunk kevés szójaszószt. Tofunak a legkönnyebb és leghasznosabb fűszere, ízesítője a szójaszósz, ami magában is egy sós, ízesített szósz, egy folyékony állagú, és ez nagyon könnyen beszívja a tofunak ez a kis puha szerkezete, és így rögtön jó ízt kap. Kicsit kevergetjük a hagymát, hogy le ne égjen. És ha üvegesre párolódott, akkor hozzá rakhatjuk a tofut. Jöhet rögtön az ananász is. Magasabb lángra kapcsoljuk, hogy hamarabb elkezdjen forni, hiszen egyiknek sem kell különösebb főzési idő, sem a tofunak, sem az ananásznak. Nem kell, de egy kis vízzel felöntjük, kis leve legyen, és elkezdjük forralni. Sót is rakunk hozzá. Igaz, hogy a szójaszósz kicsit sós, ezt számításba kell venni, hogy úgy sózzunk majd. És most jön a curry, ami egy nagyon intenzív fűszer, tehát ne használjunk belőle túl sokat. Egy-két kávéskanálnyi bőven elegendő. Ez nagyon szép sárgás színt kölcsönöz. Sárgás színt pedig a kurkuma adja, ez a currynek az alapfűszere, ami szintén a rák elleni védelemben nagyon fontos. Gyulladás, gátló, gyulladás csökkentő hatásáról is ismert, úgyhogy nem csak élvezeti, hanem egy nagyon hasznos gyógyfűszer is a currynek az alapja. Amíg ez elkezd forni, elkészítjük a sűrítést növényi tejszín és keményítő hozzáadásával. Ezt a kettőt összekeverjük egy kicsi hideg víz segítségével. Turmixban a legegyszerűbb, 3 evőkanál keményítő kell, 1 deci növényi tejszín, és szintén 1 deci hideg víz. Keményítő hideg vízben oldódik legkönnyebben, úgyhogy azért fontos, hogy hideg vizet használjunk. Ezt összeturmixoljuk egy pár másodpercre.

Ennyi elég is. És már forra az ananászos tofu. Hozzákeverjük, megvárjuk, amíg felfor, hiszen így fog a kukoricakeményítő működésbe lépni. Közben, amíg felfor, pirítódiót durvára vágjuk. Meg nagyon finom, pikáns íze lesz. Ugye, hogy mivel hús nem használunk, fehérje tartalma ennek az ételnek bőven meg lesz. Dióban is és a tofuban is bőséges, könnyen emészthető, ám értékes fehérje található. Csak készen vagyunk ezzel, hozzákeverjük, és tulajdonképpen készen is vagyunk vele. Készen van a ragunk, ezt félretesszük, aztán készül hozzá a finom köret, a bébirépás bulgur. A bulgur az egy durumbúzából készülő, könnyen emészthető búzaköret. Nagyon értékes, hiszen sok rostot, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, és azért is szimpatikus lehet, hiszen nagyon gyorsan elkészíthető. Az acskóban található bulgur az mindig előfőzött, előgőzölt állapotban van, így egy kb. Negyed óra 20 perc szükséges csak a főzéséhez. Úgy készül, hogy berakjuk. Fél kiló bulgurra van szükségünk, berakjuk az edénybe, kicsit átforrósítjuk, és pont 1 liter, tehát dupla víz szükséges hozzá, 1 liter vizet veszünk hozzá, ezt beleöntjük, hozzáadjuk két darab, két kisebb vagy egy nagyobb vörös hagymát, körülbelül 25 dek a bébirépát, egy kevés olívaolajat, ez körülbelül 2-3 evőkanálnyi lehet, és sózzuk ízlés szerint. Fedő alatt főzzük, először nagyobb lángon, amíg felfort, és miután felfort, azután kisebb lángra kapcsoljuk, és amikor felszívta az összes vizet, lekapcsolhatjuk a lángot róla, és már készen is van. Jó étvágyat hozzá, érdemes kipróbálni.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal a szülők tiszteletéről beszélgetünk. Ezzel kapcsolatban az Ószövetség szentírása a 10 parancsolatban ad számunkra egy kis eligazítást. A 10 parancsolat olyan erkölcsi törvények foglalata, amely minden társadalomnak az alapkövét kell, hogy jelentse. Az európai és az amerikai jogrendszer minden államnak az alkotmánya lényegében a 10 parancsolatra épül rá. Ezekben találjuk azokat az értékrendszereket, amelyek nagyon fontosak a társadalmak számára. Mózes második könyve 20. fejezet, és ott a 12. verse így fogalmaz. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, áld te néked. Tiszteljed atyádat és anyádat. Egy olyan világban élünk, amikor lassan erről már elfeledkezünk. A tisztelet, a szülők iránt való odafordulás, a szülők véleményének a meghallgatása a mai nagykorúvá vált társadalmakban szinte luxuscikké vált. És mégis, a Szentírás azt mondja, hogy akkor fogunk fejlődni, akkor fogunk boldogok lenni, akkor fogunk egy olyan társadalmat létrehozni, ha a szülőket fogjuk tisztelni, ha az idősebb generáció megkapja a biblikus előjogait. Egy lelkészről szeretnék egy történetet mondani, akinek egyetlen egy lánya volt. Egy protestáns lelkész házaspárral történt. A lányuk különböző reklámokon keresztül és barátok, barátnőkön keresztül egy napot hagyta a szülőket, és Olaszországba ment, nagy reményekkel, gazdag kereset lehetőségével. Aztán hosszú-hosszú évek után kiderült, hogy ez a felajánlott állás valójában egy szexuális szolgáltatást jelentett ennek a fiatal lánynak. Kitörni nem tudott. És amikor évek után a magyar konzulátus segítségével haza tudott térni, felszámolták ezt a bűnszervezetet, bekopogtatott a szülők ajtaján, az édesapa kiment, végignézett a lányán, egy csomag volt a kezében, pontosan ugyanúgy, ahogy évekkel korábban elhagyta a szülői házat, látta az arcán végbement hatalmas nagy változásokat, és megkérdezte a lányától, kit tetszik keresni. A lány azonnal megértette édesapjának számon kérő kérdését, és azt mondta, úgy látszik, eltévesztettem. Hátat fordult, és soha többet nem ment vissza a szülőkhöz. Ebben a tiszteld atyádat és anyádat kifejezésben, ebben az isteni parancsolatban benne van az is, hogy nekünk, szülőknek, viszont tisztelnünk kell gyermekeinket. Nem szabad beleavatkoznunk életükben drasztikusan, segítenünk kell őket, tanácsolni. Nem olyan rég a Magyar Statisztikai Évkönyvnek az adatait lapozgattam, és Magyarország azon területét kezdtem nézni, vizsgálni, egyrészt a fővárosnak, Pest megyének, másrészt országos szempontból, hogy melyik területen és részen követik el a legtöbb szülőgyilkosságot országunkban. Megtaláltam mind a pesti oldalon, mind Magyarországnak az egyik eldugott kis térségében, és utána megvizsgáltam, hogy hol a leghosszabb az átlag életkor. És nagyon érdekes, pontosan azokon a területeken volt Magyarországon a legmagasabb átlag életkor, ahol a legkevesebb szülők elleni erőszakot regisztrálták. Ott volt a legrövidebb az átlag életkor, ahol a szülők ellen a legtöbb erőszakos cselekedetet végrehajtották. Igen, mert majd 3000 évvel ezelőtt Mózes feljegyezte azt, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Mi is tiszteljük szüleinket, amíg lehet, amíg élnek, hogy hosszú ideig élhessünk az Úr és az Isten kegyelméből. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugodt határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzelnékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak Zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. A mai alkalommal egy különleges beszélgetésre kerül sor, a Dobai Gyülekezet Adra felelősével fogjuk megosztani azokat a tapasztalatokat, történeteket, amelyek a gyülekezet gondozásában, az Adra megbízásából történnek környékükön. A mai adásban megtudjuk, hogy mit jelent az Adra szolgálata, és hogy mit is vár el a Jóisten abban, hogy akik a jobb kezünk és a bal kezünk körül vannak, mit lehet tenni értük. Kérem, tartsanak velünk a soron következő beszélgetésben. Meghívott vendégem Módi Dávid, aki a Dobai Gyülekezet Adra felelőse. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és gratulálok ezért a remek beöltözésért, promoválod a szolgálatot teljességgel.
1: Köszönöm szépen a meghívást, örvendek, én is nagyon, hogy itt lehetek, és örömmel promoválom azt, amit szeretek, és ami képvisel.
0: Hogyan történt az, hogy te

0: szeretnénk menni, a Rául a Skala című projektet. És hosszú beszélgetések után, sok ima után és sok csodálatos tapasztalat után sikerült beindítani, körülbelül egy fél évvel a beszélgetés után.
1: Mit jelentett ez a képzés? Hol történt online vagy fizikai jelenlétben? Kik voltak, akik ott részt vehettek?
0: Hát ez nem egy képzés volt, hanem folyamatos beszélgetések, tapasztalatszerzés, végigkövettem az ő munkásságukat, és ellestem a mesterséget, úgymond, talán viccesen kifejezve. Láttam azt, hogy hogy munkálkodnak ők, hogy viszonyulnak úgy a hatóságokhoz, mint az önkéntesekhez, a gyerekekhez, és lényegében innen tanultam.
1: A gyülekezetbe való megbízásod hogyan kapcsolódik ehhez az elinduláshoz?
0: Hát elindultam, és utólag megbíztak a gyülekezetben is. Ez a projekt beindult, talán egy évig, másfél évig futott, és utólag megneveztek Adra felelősnek is, de én attól függetlenül folytattam, és utána is folytatni fogom, mert ez a vágyam, hogy ezáltal is szolgálhassak.
1: Úgy tudom, hogy tanulmányaidat is, amelyeket végzel, kapcsolódnak az ember szolgálatához. Milyen tanulmányokat végzel, hogyan értékeled azt, amit választottál, miért választottad ezt az utat?
0: Szociális gondozást tanulok Kolozsváron, és szorosan összefügg az Adrával ez is. Ugye más terveim voltak, és más irányba szándékoztam elindulni, és valahogyan tanástalan voltam, és imádkoztam vezetését, és egy Adra koncerten Kolozsváron éreztem elhívást az úttól, hogy ezen a pályán induljak el. Ugye belettek ott is mutatva, mint hogy később látni fogunk ilyen különleges esetek, és szegény gyerekek, nehéz sorsú gyerekek, de viszont akik jól tanulnak. És nagyon meghatott, és eldöntöttem ott, megfogadtam az útnak, hogy én azt fogom követni. És talán ez májusban lehetett, és szeptembertől elkezdtem. Most hál' az úrnak másodéves vagyok a Kolozsvári Bábesbai Egyetem szociális gondozás szakán.
1: Gratulálunk a tanulmányaidhoz, és sok erőt kívánunk, hogy el is végezz teljességgel.
0: Köszönöm szépen.
1: Kérlek akkor mondj azokból a tapasztalatokból, oszd meg velünk fényképeket, mert tudom, hogy készítettél is, hogy mit is jelent ez a szolgálat a te bekapcsolódásod nyomán.
0: Talán el is indítom a képeket. Hát ugye ezek az első képek talán 2 évesek, ha jól emlékszem. Lényegében a projekt abból áll, hogy havi 100-90-100 leértékben készítünk csomagokat a gyerekeknek. Emellett persze a kapcsolattartás velük és időtöltés velük, de az alapja ez. A gyülekezet támogatja, vagy különböző szponzorok támogatják, és mi az önkéntesek segítségével kiosztjuk ezeket. És itt látható képen is, hogy táskákat is kaptak, ezt az Adrától kapjuk, ugye a felszerelést, a dobozokat, a mellényeket, iskola kezdéskor táskákat kapnak a gyerekek. És itt még nagyon az elején voltam, és tényleg az legelső alkalom, a legelső kapcsolat ezekkel a gyerekekkel, és nagyon csodálatos tapasztalatot megismerni őket, látni az örömet az arcukban, hogy valaki gondolt rájuk, és lehet nem változtatta meg a helyzetüket, de egy plusz, egy reménység, egy csepp boldogságot hozott az életükben. És havi szinten, havi rendszerességgel visszük ezeket a csomagokat, amit ki lehetne bővíteni, és most gondolkozunk azon, hogy valami többet tegyünk a csomagokon kívül, legyen egy foglalkozás, egy havi 2 alkalom akár, vagy 1 alkalom, hogy legyen egy időtöltés velük, hogy még jobban ez a kapcsolat, még jobban előre haladjon, és többet tudjunk. Talán a képeket is közben vinni fogom, és még beszélgetünk. Ugye lelkész testvéri segítés, vannak önkénteseink is, mint ahogy a képeken látni fogjuk, nincs egy fix csapat. Vannak önkéntesek, akik különböző helyek gyülekezetekhez tartoznak és segítenek bennünket, de annak örvendek, hogy a csapat nő, nem apad, hanem mind csak nő a csapat.
1: Mit jelent az, hogy nincs egy konkrét csapat, csoport? Te vagy az, aki általában mozgósítod a közösségen belül a személyeket, informálod arról, hogy most szükség lenne egy ilyen tevékenységre, vagy azért megvannak azok a személyek, akikkel dolgozol?
0: Megvannak az alapembereink, az önkéntesek, de itt azokra vonatkoztam, akik úgy nagy vonalban segítenek minket. Megvannak, hát ugye ez nem a Dobai gyülekezet területén belül zajlik, hanem kiterjedt több településre, Nagyfalu, Kraszna, Doba, Vérvölgy és több gyülekezetek, a Krasztén gyülekezetet is megemlíteném, hogy az önkénteség nagy része onnan származik, és tényleg ők is támogatnak meg, mind, hogy a képeken látni is fogjuk. És nem, talán azt is megemlíteném így, hogy a csapat, hogyha a csapatról van szó, hogy sokan kérdik,

0: hogy és mennyit fizetnek, hogy mégis végezzük ezt a munkát. Tehát ez teljesen önkéntes munka. Semmi fizetség nincs, és az önkéntesek is nem valami hivatalos papíros szerződéseket kell aláírni, hanem aki úgy ez, és az úr a szívére helyezi, örömmel látjuk, és örülünk a segítségének.
1: Jól láttam, hogy inkább fiatalok csatlakoznak, nem csak, hogy tapasztalod.
0: Fiatalok is, de nem csak. Meglepően, ahogy beindult, arra számítottam, hogy a fiatalokkal fogjuk ezt végezni, de meglepően nincs korhatár, bármilyen korosztályból vannak önkéntesek. És talán megemlíteném ennél a képnél, van egy nagyfalusi tanítónő, nem egyházunk tagja, itt a kép jobb oldalán látható, és különösen odaadóan szereti ezeket a gyerekeket. Egyrészt az osztályából van, a többi csak az iskolából, de látszik az az ember szeretet, amely nem függ vallástól, és jön, végzi, elfogadta az adrás mellént is, adtunk neki, és a csapatunk részévé vált ő is. Itt ugye egy másik esetet is láthatunk. Annak örvendünk, hogy bár nem változtattuk nagy dolgot, ez a havi egy 100 értékű élelmiszercsomag, és néhány füzetsegély vagy táskák nem változtatja meg az életüket. Ugye láthatjuk a házakat is, nem cseréljük le tetőt ezzel ezáltal, de adhatunk egy kis reménység, egy kis fénysugarat a sötétségbe, amely talán elindít bennünk egy változást, egy vágyat egy jobb után, és motiválja őket, hogy tanuljanak. Ugye talán nem említettem, de fontos az, hogy jól is tanuljanak, ne legyenek hiányzásaik. Ugye a 8-as média az, ami egy alap kritérium ahhoz, hogy megkaphassák ezt a segélyt, és az a cél, hogy motiváljuk azt, hogy iskolába járjanak, tanuljanak, és amennyiben lehet, ne hagyják el. Ugye főleg Róma közösségeknek egyik veszélye az, hogy hamar ott hagyják a tanulmányaikat, és talán nem végzik el a 8 osztályt se, vagy létszámot még úgy sem.
1: Hogy juttatok hozzá a személyekhez, akikhez elmentek, és ugye megvizsgáljátok, hogy akkor megvan-e az átlag média, aminek függvényébe tudjátok adni ezeket a jutatásokat, honnan vannak a címek, az elérhetőségek?
0: Ugye ez egy nagyon jól megszervezett projekt, ami nem csak helyi szinten fut, hanem az országunk több településén már évek óta, hát mi most később csatlakoztunk, és mielőtt elkezdenénk szeptemberben ezeket az önkéntességet, valójában hónapokkal előtte megelőzi egy nagyon alapos papírmunka, ugye elmentem a polgármesteri hivatalhoz, egy szerződést, egy kollaborálást indítottunk el a polgármesteri hivatallal, az iskolákkal, és ugye ezt mind ki kell töltsük időben, és leküldjük Bukarestbe, hogy az igazgató és az ADRA igazgatója is ezeket jóvá hagyja, és a szociális gondozó a polgármesteri hivatal keretén belül ad egy listát, aki megfelel ezeknek a kritériumnak, az iskola pedig átnézi, és azokat a személyeket, akik megfelelnek a tanulmányi szinten is, és a média megfelel, azokat továbbadják nekünk. És mi innen indítjuk, miután persze szükséges dokumentumokkal, elindítjuk valójában amiből áll az önkéntességet, ezt a munkát.
1: Általában hány fős csapatokban dolgoztok? Mondjuk egy csoport megy minden lakcímre, vagy több csoport, több lakcímre, hogy szerveződtök meg?
0: Hát ez változó, függ attól is, hogy hányan szabadok és hányan tudnak segíteni. Hát nyilván, hogyha nagyobb csapat, nagyobb az önkéntes csapatunk, két csapatba is oszlothatunk. Jelenleg 21 gyerek résztvevő van a megyénkben, és ezt a 21-et hát győzzük úgy, hogy személyesen is elmehessek mindegyikhez is együtt. Tehát van, amikor én nem tudok részt venni, és folytatják ők, de igyekszünk, hogy mind menjünk mindegyikhez, mert én megmondom őszintén, nekem hiányoznak is, ha mondjuk egy hónapot, kettőt, ha nem látom őket, hiányzik ez a kapcsolat velük. Változó. Én azt mondanám, hogy az önkéntesek számától függ, itt például többen voltunk, függ attól, hogy hányan szabadok, talán ha nem jön közben valami, talán néha ketten vagyunk, néha többen. Ugye a képeken ott van a háttércsapat is, a képeken, ami nem látszik, azok a támogatók, azok, akik havi szinten támogatnak a gyülekezetből, és akik nem jelennek meg a képen, és ezáltal is köszönjük mindenkinek, aki...
1: Itt szó van lelki és anyagi támogatásról, mit értünk támogatók alatt?
0: Lelki támogatás, legelső és a legfontosabb, hogy imáikkal támogatnak bennünket folytonosan, és anyagi támogatás lényegében mindenki felvállalt egy évig egy gyereket is. Ez így valósulhatott meg, ugye kaptunk a központtól is, Bukarestből is kaptunk támogatást, de a nagy része, a 70-80% a helyi szinten alakult ki, És nem csak az anyagi, hát az anyagi lehet sokaknak egy apró dolog, sokkal fontosabb a lelki, hogy imádkoznak értünk, támogatnak bennünket, és velünk vannak, és tudjuk azt, hogy azon túl, hogy mi elmegyünk és kivisszük, van egy gyülekezet, amelyik imádkozik értünk.
1: Csomagoknak az összeállítása az ugyancsak a ti feladatotok, tehát gondolom, hogy ti vásároljátok meg mindig azt, ami egy adott ajándékcsomagban van.
0: Elméletileg igen, változó ez is helyi szinten, így indítottuk, de kaptunk egy boltot, akik ők ezzel tudnak segíteni bennünket, hogy előkészítik ők, ebben az összegben előkészítik Krasznán ők. Dobán egyelőre ugyanígy folytatjuk, hogy ebben az összegben bevásárolunk és elkészítjük. Talán nincs kép, ami a csomagok tartalmát, de hát élelmiszerek, tartós élelmiszerek, egy kis édességek is, egy kis boldogságot is hozzunk a gyerekek életében. Időnként kapunk füzeteket is Bukarestből, amelyeket beleítesszük, és lényegében ezek azok, amit tartalmazzák. Talán oda fogunk jutni a képek során. Időnként külföldről kapnak csomagokat, de hamarosan innen kezdődnek. Külföldről kapnak a testvérek jóvoltából, idén Párizsból készített egy gyülekezet, minden észak-erdélyi gyerek, résztvevő gyerek számára egy személyes csomagot, nagyon szép csomag, nagyon tartalmas csomagok, nehezek, alig bírták a gyerekek, ruha, minőségi márkás ruhákkal és füzetek, és minden, amit el tudunk képzelni, és nagyon boldogak voltak, hogy az élelmiszerek mellett, hát jobban a szülők örülnek valójában az élelmiszereknek, és az ünnepek előtt megkapták ezt a csomagot, és tényleg nagyon hálásak voltak. És mindegyikben egy kis levelet, egy kis képeslapot személyesen attól a családtól. Ezeket a képeket készítettük, és visszaküldtük a családnak, úgyhogy kialakult egy távkapcsolat is, de láthatták, hogy hova jutott az a csomag, és kinek.
1: Ugye, ezeket a leveleket együtt olvassátok fel, elmagyaráztátok a gyerekeknek, hogy hogyan is és milyen úton érkezett hozzájuk ez a csomag, hogy kell elképzeljük.
0: Persze, így volt. Elvittük a csomagot, és bátorítottuk őket, hogyha szeretnék, mondják ki ott a szemünk előtt, hogy mi is részesültessünk az ő örömükbe. És kibontották, és nagyon örvendtek, hogy megkapták a kis leveleket benne, és felolvasták, és elmagyaráztuk, hogy egy család Franciaországban nagyon messze, lehet nem is tudják pontosan, hogy hol van, gondolt rájuk, és személyesen névre szólóan írt egy, ugye megkapták a listát, és névre szólóan írt egy kis levelet nekik. Hát nagyon boldogak voltak, és látták ott, és a legtöbb esetben kis gyerekes családok küldték, és láthatták egy kisgyerek, velük egyidős gyerek nevét, aki gondolt rájuk, és hálásak voltak, bár nem ismerték, hogy kiről van szó, de nagyon hálásak voltak. És ne úgy képzeljük, hogy valami selejt, vagy valami olcsó ajándékokat adtak, hanem tényleg a legjobb minőséget, és talán soha nem volt alkalmuk egyeseknek közülük ilyenekbe járni, és nagyon hálásak voltak. Talán egy következő fejezet, ami lenne az ADRA munkásságában, a nyári táborok, amelyek országszinten vannak megszervezve, idéntől, és talán ezt előre bocsátom, még nem nyilvános, hogy két korosztályban lesz megszervezve, a gimnáziumban, az 5-8 osztályok közt, és a kisiskolásoknak 1 és 4 osztályok közt, tehát könnyebb az a korosztály szempontjából könnyebb kezelni így a csoportokat. Itt a tavaly Brassó mellett Mojécsú, Felső Mojécsúban volt ez a tábor. Egy nagyon szép tapasztalat volt. Én az észak-erdélyi gyerekcsoporttal mentem, mint felügyelő, és besegítettem. Nagyon szép tapasztalat volt. Különböző aktivitásaink voltak velük. Csoport, játékok, ilyen gyakorlati műhelyek, kirándulások, mind ahogy láthattuk. És ez egy olyan tapasztalat volt, ami úgy nekem személyesen, mind a lelki életemben nagyon sokat segített, mind ez az iskolai felén, a tanulmányi terén is nagyon sokat segített, hogy amit én elméletileg megtanulok, itt a gyakorlatban sokszor teljesen másképp, mint az elméletben, de valahogy a kettő úgy kiegészíti egymást is.
1: Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy azok a gyerekek, fiatalok, akik a gondozásotokban vannak, és kiszemeltetek a környéketeken, ajándékozzátok őket rendszerességgel, akkor ezeknek a személyeknek nyári tábort szerveztek.
0: Igen. Hát helyszüke miatt mindenki mindenhonnan nem mehet, és valószínűleg nem is mindenkit engednek a szülei, vagy nem mindenki szeretne. Országszinten az mind a két csoportban, a kisiskolásoknak és az 5-8 osztályosoknak is körülbelül 100 hely van országszinten. Most ezt úgy képzeljük, nálunk van a megyében 21, konferenciák szintjén talán 100 körül. Úgyhogy le lesz majd osztva, és mindenki, aki szeretne, egy bizonyos kisebb csoporttal részt vehet ezen. Mindjárt megmutatom a tavalyi. Ez volt a tavalyi csoportunk, az észak-erdélyek, főleg Fehér megyéből jöttek, és ha jól emlékszem, mind onnan voltak. Ott van a legjelentősebb csoport, én őket vettem mintának, és tőlük tanultam a legtöbbet, ugye ők zenélni tanítják őket, mandolinon tanulnak, és gyülekezetben is szolgálnak. Jó, ez nem egy olyan munka, hogy elkezdjük vinni a csomókat, és holnapi naptól a gyülekezetben szolgálni fognak. Az ő esetük egy nagyon szép tapasztalat volt, megtanulták zenélni, és vágynak arra, hogy szolgálják az Urat a gyülekezetben is. De mi arra törekszünk, hogy bemutassuk gyakorlatilag olyan eszközeinkkel, amilyenekkel vannak. Sokszor hibázunk mi is, és nem jól képviseljük, de bemutassuk az Úr szeretetét, és mutassunk egy jobb jövőt, hogy vágyjanak arra, hogy ők is maguk során segítsenek. Ezt szoktuk mondani. Ne köszönjék nekünk, csak is az Úrnak, és ha szeretnének tenni valamit, segítsenek egy rajtuk rosszabb helyzetben lévő. És ez vált nekem is így az életem céljává, hogy amennyibe tudok és ahol tudok, most ez a munka által is, és az Úr segít, szeretnénk bővíteni még a csapatot. Úgy az önkéntesek terén is mindenkit szívesen látunk, aki szeretne, akár anyagilag, akár hogy imádkozzon értünk, az is nagyon fontos, és lehet, nem gondoljuk, de talán a legfontosabb. Vagy önkéntesként mindenkit szívesen fogadunk. És ami szép tapasztalat, és a múlt héten értesítettek, hogy nem csak adventisták, nem egyházunk nem tagjai, felajánlottak sokan, iskoláktól felajánlották, hogy szívesen, akár mivel szükség van a segítségükre, tanácsadás által, akár az aktivitások megszervezésében is nyitottak és segíteni fognak. És ez úgy különösen feltölti az embert, hogy sokszor lehet belefásul, belefárad, és úgy látja, hogy nincs látható eredménye, szemmel látható eredménye nincs, és talán úgy gondoljuk, visszük a csomagot, de hát ugye a gyerekek is hónaptól függően lehet, hogy nincs pont jó kedvük, nincs kedvük beszélgetni, és akkor egy kicsit letöri az embert, hogy talán nem is értékelik. De az Úr mindig küld pozitív tapasztalatokat és válaszokat, hogy igen, és ez az ő munkája, és az ő által adott bölcsességgel menjünk előre és folytassuk.
1: Hát köszönöm ezeket a gondolatokat, Dávid, amelyeket megosztottál, lelkesedésedet, további jó szervezést kívánok és szolgálatot. És a Szilágy megyében, ahol te tevékenykedsz, és a Dobai gyülekezet megbízásából te nem csak ott, abban a közösségben, hanem a környéken végzitek ezt a munkát, hogy Isten adja áldását nektek, és imádkozunk értetek, és küldjön az Úr munkásokat és anyagi támogatást, hogy ezek a gyerekek, ezek a családok jobban meg tudják ismerni az igazi Úr Jézus Krisztus, tudja, hogy a Biblia beszél róla.
0: Köszönjük szépen, így legyen, amen.
1: Köszönöm, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást. A Jóisten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a néhány percben. Modi Dáviddal beszélgettem, a Szilágy megyei Dobai Adventista Gyülekezet Adra felelős személyét, aki szolgálatot végez a Szilágy megyében a különböző gyülekezetekkel karöltve, a fiatalokkal is nem csak, családokat látogatnak meg, gyermekeket támogatnak, nyári tábort szerveznek számukra, és talán ami a legfontosabb, az anyagi támogatás mellett, vagy a felett az, hogy egy lelki természetű támogatást nyújtanak, Istennek üzenetét próbálják átadni valójában úgy, ahogy az a cselekedetekben valósul meg, nem csak szavakban. Köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a beszélgetésen. Az Úr áldását kívánom mindannyiunk számára. A viszontlátásra!

Hálaadó Zsoltár. Atyám, köszönöm a fényt, s a fények fényét, áldott fiadat. Köszönöm szememet, hogy látok, és szívemet, hogy látlak, látva őt. Köszönöm a nyüzsgő nappaloknak kemény, keser édes emésztő robotját. S az éjszakákat, amikor te folytatod csendben, amit én elkezdtem nappal, s te elkezded bennem és körülöttem, amit majd új nappal, folytatnom nekem kell. Köszönöm az időt, a múltat, melyben ott maradtam. A jelent, amelybe bölcsen engem is beleszerkesztettél, s a jövőt, melyben kitartó kegyelmet folytán ott látom még a nekem kitabott helyet. És köszönöm a még távolabbi sejthető jövendőt, hol idő nem lesz többé, csupán csak te, meg én. És köszönöm ezt a borzongatóan gyönyörű száguldást, melyben a surlódásoktól forróvá tüzesedett öntudat, szilaj merészen, mint egy űrhajó, vágtat a végtelenbe, feléd, hozzád. De fájlalom a bűneimet, melyek földre kényszerítettek téged, égi szerelmem, megváltóm. Másképp hogyan lehettél volna enyém? Veled boldog vagyok kimondhatatlanul, s ha tudva vagy tudatlanul vétkezem, csak benned lel nyugalomra lelkem. Köszönöm a kesernyés próbák prését, s a kősúlyú búsító bánatokat, melyek alatt kicsordul életemből a gyermeki ragaszkodás mézízű mustja, s kihull lelkemből a hitetlenség szennyes törkője. Köszönöm a vakot, akinek tegnap este ronnyos sapkájába ejtettem egy forintot, és köszönöm, hogy megáldottad ajkam vígasz forint szavakkal, melyeket odaadnom vakoknak és lelki nyomorékoknak, hivatásom, halálosan komoly, szent kötelesség. Köszönöm a karmos embereket, hűtlen barátokat és hű ellenségeimet, kik kúsza ábrákat karmolnak naponta arcomra, szívemre. Tudom, újjuk hegye nagyon sokszor a te szent akaratod eszköze, hogy kiformáld velük rajtam arcodnak egy-egy drága, finom vonását, míg nem kiábrázolódik bennem Krisztus hatalmas lény. És köszönöm a szavak faragva formálható oltárköveit, melyekből most is oltárt emelhettem, hogy hódolattal megáldozzam rajta, jó illattétel áldozatként. Atyám, neked a szívemet.

Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven átalakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, ír nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem.

serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket, bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az ember számára ez a nagy kérdés, hogy hogyan tud kijönni azokból a lelki betegségekből, problémákból, amelyek az élet gondjai vagy a saját hívája folytán belekerül. Sokszor az emberek nem igazán tudnak különbséget tenni bizonyos dolgok között. Sokan azt mondják, hogy bármire képes vagyok. Ismerek olyan hívő embereket, akiknek súlyos beteg lett a feleségük, és azt mondják, hogy bármire képes vagyok. És a bármi alatt mindent kell érteni. És hallottam, hogy elvitték ilyen különböző látó emberekhez, és különböző gyógyító emberekhez, de nem segítettek. Mi nagyon gyakran nyúlunk a gyógyszerhez, nem? Kicsit fáj a fejünk, na, kis valeriánát, vagy ezt, vagy azt gyorsan beveszünk, de nem szeretjük a fájfejünk, és nem szeretünk semmit, ha fájjuk. Van, aki élvezi a fájdalmat? Nem élvezi, senki, nem? Nem is gondoljuk, hogy a gyógynövényeknek a használata mennyire szolgálná a mi egészségünket. Hiszen a gyógyszerek nagy részének az alkotó elme gyógynövényekből származó kivonat, amit felhasználnak a különböző gyógyításnak. Dr. Neil Nevinnek volt egy esete, egy páciense Angélának hívták, aki nagyon boldog volt, egyetemre járt, az Oklahomai Egyetemre, és minden este hazatelefonált, alig várta, hogy a szüleivel találkoztassék. Nagyon boldog volt, és este nagyon boldogan köszönt a szüleinek, és néhány perc boldogan feküdt le, elköszönt a szüleitől, és néhány perc múlva az édesanyja bement a szobájába. És azt látta, hogy valami érthetetlen ok miatt Angéla úgy sír, mint az ápol eső. És ufakott, hogy mi bajod van, kislány? És elmondta ez a lány, hogy ezt a jó kedvet én csak magamra erőltetem. De olyan mély szomorúság van a lelkemben, hogyha egyedül vagyok, csak sírok, csak sírok, csak sírok. Ez egy nagyon rossz dolog, nem? Én nem szeretem, különösen ha a lányok vagy nők sírnak. Nagyon-nagyon rosszul érzem magam, és gondolom, hogy a szüle is így érezhették magukat. Jó lenne valamit a szívünkbe vészni, pár több embernek elmondhatnám ezeket a dolgokat. Isten beszéde mind örökre megmarad. Isten ígéje, ha elkísér az életünk során, abból olyan tanácsokat és bátorításokat kapunk, amelyek segítségünkre vannak, és mind testileg, mind lelkileg gyógyulhatunk ezáltal. Ellen White, a nagy orvos Rágnyomán című könyvben azt írja, ha a betegben tudatosul az, hogy Jézus jelen van, ez a tudat nagy mértékben elősegíti mind a lélek, mind a test gyógyulását. Az a tudat, hogy Isten szeret engem, az a hit, amelyen megtapasztalom Jézusban, az a hit, amely az ő ígéretét magamévá teszem. Amikor Jézus elment erről a földről, mit ígért? Hogy én veletek leszek minden napon, amíg csak ember él ezen a földön, akik bennem hisznek, akik hitben megragadják az én ígéretemet, vele vagyok. Ha ezt a hitet magunkévá tudnánk tenni, minden napot Jézus jelenlétében kezdenénk el, és minden napot azzal a tudattal fejeznénk be, hogy Jézus ma velem volt, és aki az én tevékenységem során megőrzött és megáldott, velem lesz az éjszakában is. És felüldözt egy újabb nap, ez a tudat, hogy Jézus velem van, ez mind a testi, mind a lelki betegségek gyógyulását nagy mértékben elősegíti. A gyógynövények alkalmazása rendkívül fontos dolog. nagyon sok beteg ember esetében a gyógyszerezés kezdetben szükséges lehet a sikeres kezelés vagy a komplikációk megelőzése szempontjából. De minden gyógyszert előbb-utóbb szüneteltetni kell. Mert azok a mellékhatások, amelyeket egy-egy gyógyszer kivált, ha ezek fölöttébb összegyűlnek a szervezetben, komoly mellékhatásokat tudnak okozni. Bizonyos gyógynövények rendkívül jó hatással vannak az emberi egészségére, az egészségének a megőrzésére. Szeretném bemutatni azokat a gyógynövényeket, amelyeket mi itt Erdélyben igen jó hatással használhatunk. Ilyen a citromfű. Meg lehet termelni a kertben. Akinek van citromfűje a kertben, ajánlom, hogy mindenkinek legyen. Amikor én járok a kertemben, akkor oda megyek a bokorhoz, a citromfű bokorhoz, leszakítok néhány levelet, és összedörzsöm a kezemben, és egy mély lélegzetet veszek, mintha csak úgy tárulna az ember tüdeje, és felfrissülne az egész szervezete. Kamilla megteremünk is, ugye? Ismerős ez a növény? Nem tudom, hogy ismerős itt is. Igen, jó hatása van, sokféle jó hatása van. Macskagyökérhez is hozzá lehet jutni. A legjobb fájdalomcsillapító. Azok, akik fejfájással küzdenek, ne a gyógyszert a valeriánnál szedjék, hanem készítsenek macskagyökér teát. Főzzék ki azt a levet is, és fogyasszák azt. Orbánszfű is ismerős? Az orbánszfű is. Különösen jó hatása van a kedély betegséggel, akikre gyakran rátör a szomorúság, főzzenek orbánszfűből teát. A legjobb az, hogyha ezeket nem nagyon keverjük össze, mert ellentétes hatást is kiválthatnak. Levendula is megterem a kertben. Jó, hogyha mi kertünkben ezeket a dolgokat, igen, elszaporítjuk, és gyűjtünk télire ezekből a teákat, amikor nem süt a nap, amikor minden hegyet, minden dombot köd borít itt a környezetbe, és nem lehet túl messze ellátni, akkor az ember hazamegy és készít orbánszűből egy kis teát, és mindjárt jó kedve lesz. Amikor vége van a télnek, érzik azt is az első tavaszi napokban kisüt a nap az égen. Nem érzik magunkat sokkal jobban? A kedélyünkre milyen jó hatása van? Az orbánszfű teát nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert igen jó hatása van az életünkre nézve. Azok, akik csak enyhébb hangulati problémáik vannak, akkor fogyasszák az ebből készült teát. Ez sokkal többet ér, ezek a gyógynövények, mint bármelyik depresszió ellenes gyógyszer. Mert ez nem halmozódik fel a szervezetben, nem okoz olyan mellékhatásokat, amelyek viszont később kellemetlenségeket okozhatnak. A depresszió leküzdésében az életmód törvényszerűségei kerüljenek az első helyre. Megváltoztatom az én egész életemet. Másképpen élek, másképpen veszem igénybe, használom fel azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésemre állnak. A gyógynövények vagy a gyógyszerek csak a második helyet foglalják el. Vagy amikor nagyon súlyos a helyzet, akkor ennek a kettőnek a kombinációja, az enyhülés vagy változás legelőször. Hát én nem mutatok senkit ezekkel a gyógyszerekkel, amelyeknek különböző mellékhatásai kialakulhatnak. Remegés, ödém, a szélülés, székrekedés, aluszékonyság, szájszárasság, látászavarok és a többi. Az ember testsúlya is megváltozhat, és sok minden emelkedhet, a vérnyomás, szapor a rendellenes, szívverést okozhat, és különböző zavarokat eredményez. Az Egyesült Államokban rendkívül nagy figyelmet keltenek ezeknek az antidepresszánsoknak, a depresszió elleni gyógyszereknek.

és alig tudott ugrálni. A terhesség alatt egészen más állapot jön létre, és rendkívüli módon óvatosan kell bánni bármivel. Nem szabad azt a tanácsot elfogadni, hát legyél egy kis nyugtatót, és akkor nem fog fájni. Nem fognak a durva szavak, a rossz bánásmód, hogy fájni majd. Vannak gyógyszerek, amelyek jobb kedvre vedítenek, de amelyeknek igen káros hatása van a megszületendő kis gyermekre. Úgyhogy kérem, hogy mindenki kerülje ezeket. A gyógynövények és a gyógyszereknek megvan a maga helye. A depresszió súlyosságától függően, hogy mikor használjuk azt, a hatásos gyógynövényeket és gyógyszereket részletesen is ez az orvos felsorolja az ő tanulmányában. Gyógyszeres kezelésekre sokszor a kezelési program beindításánál van csak szükség, de utána lehet csökkenteni és a végén áthagyni. Az ember nagyon betegen elmegy az orvoshoz, és azt mondja az orvos, hogy fölírok egy gyógyszert, ami hatni fog, de az első nap dupla adagot vegyen be, és utána lehet csökkenteni, utána már csak egyre van szükség. Az itteni orvosok nem szokták ezt mondani. Az a cél, hogy 6 hónap elteltével hagyjuk egy szünetet, vagy hagyjuk el teljesen a gyógyszeres kezelést. A legtöbb gyógyszertől való elvonást csak fokozatosan lehet végbevinni, mert a szervezet egy idő után hozzászokik, és amikor egyszerre történik az elvonás, az különböző problémákat okozhat. Táplálkozás és életmódbeli változások, ez a kulcskérdés. Megváltoztatod az életedet, a szokásaidat, a mindennapi gyakorlatodat, gyógyszeres kezelés nélkül, ha ennyi tünetről van szó, akkor ezek a dolgok használni fognak, és a probléma elmúlik. A táplálkozás és életmódbeli megközelítés nélkül a visszaesés igen valószínű. Lehet, hogy a gyógyszerek hoznak egy jó állapotot, megerősödnek az emberek. De ha ezt nem kíséri egy életmódbeli változás, és a táplálkozásunkban nem veszünk magunkhoz azokat a tápanyagokat, amelyekről már beszéltem. Ha hiányzik az étrendünkből a szezámnak, a köves, a dió, és azok a többi nagy, a spenót és a többi kellemes anyag, akkor bizony a visszaesés szinte törvényszerű. Nagyon fontos az, hogy amikor a mi általános javulásunkat érezzük, akkor az egész szervezet állapotában érezzük ezeket a javulásokat. Dr. Breslow, a Kaliforniai Egyetem professzora, az ő gyógyászati módszerében 7 kérdést alkalmazott, amikor az előzményeket kutatta, hogy a betegségeknek milyen előzményei voltak. Ez a 7 kérdés kipróbálta 7000 személyen, 7 éven át. Melyek az alapvető kérdések, amelyek betegséghez, akár testi, akár lelki betegséghez vezetnek? Vajon mik ezek a kérdések? Mi az első? Dohányzik? Akkor biztosítva van a tüdő. Igen nagy mértékben. Fogyaszt alkoholt, a májrák, a gyomorrák és egyéb más probléma biztosítva van. Sokszor úgy elgondolkodom, hogy milyen ostoba is az ember. Megveszi magának a betegséget. Nem? Hát Magyarországon nem kevésbe kerül a cigaretta, én nem tudom, hogy most hány száz forintot. Amikor egy kicsit baj van, akkor mindig emelik a dohány és az alkohol és az egyéb ilyen izgatószereknek, a fekete kávénak és minden más ilyen dolognak, akkor mindig emelik az árát. Először hozzászokjátatják az embereket, már gyerekkorban, hogy a gyerek már gyújtson rá a cigarettára, nyúljon a pohár után, és úgy csak nem indulhat el a nap, hogy nem iszik az ember egy kávét. Hát az a délre már hullának érzi magát, nem?

ezek a szokások, amik mind-mind pénzbe kerülnek, ezáltal veszünk meg a betegséget önmagunk számára. Kiadjuk a sok pénzt, és még beteget is veszünk. A következő kérdés, végez-e rendszeres testmozgást? Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy most már nem hivatkoznak a nagyapára, hanem a történelem egyik legkiemelkedőbb személyiségére, Churchillre. Hogy lehet őt látni? Csak szivarral a kezében. Szinte ritkaság, hogy olyan fényképet lehet találni Churchillről, amikor nincs a kezében a szivar. Leírja, az életrajz írói leírják, hogy szinte nem volt el ma, hogy az alkohol befolyása alatt nem volt. És olyan kövér volt, mint egy macskó, nem? És milyen hosszú ideig élt? És ha nem szivarozott volna, ha nem fogyasztotta volna az alkoholt, ha nem hitta volna a kávét egymás után, hogy az alkohol hatását valahogy a szervezetében kioltsa, nagyon-nagyon hosszú ideig élt. Ezek a kérdések igen fontosak az életvitelünkben. Hány órát alszunk éjszaka? Napulában hány órát aludt egy éjszaka az ütközetek során? Amikor jó napja volt, akkor 4-et. Amikor rossz napja volt, akkor 2-t. És a hadsereg nem tudott megállni előtte. Ez a napulában olyan volt, amilyen. Szükségünk van arra, hogy pihenjünk. Hogy az éjszakát valóban alvásra fordítsuk. Mennyi a testsúlyunk? Nem mindegy, hogy a szívnek milyen felületet kell vére ellátni. Ahogyan növekszünk, ami testsúlyunk növekszik, úgy a vérenek is növekszenek. És a szívet annál nagyobb munkára készítjük. És idő előtt kimerül és problémánk van vele. A reggelizünk rendszeresen. Ez a volt a hatodik kérdés, amit a professzor feltett. És a másik kérdés, ami szintén a betegségek velejárója, étkezés között eszik egy kis finom csokit, más finom édességet. Na, sore. Ha ezeket a dolgokat teszi valaki, vagy nem teszi, biztos lehet, hogy idő előtt meg fog betegedni. És ha megbetegedett és meg akar gyógyulni, a 7000 embert, akiket ő kezelt, és akiknek a betegségének a hátterét megvizsgálta, amikor átálltak, elhagyták ezeket a dolgokat, amikor törődtek az alvásukkal, törődtek a mozgásukkal, törődtek azzal, hogy mit esznek és mit nem esznek, és a káros szenvedélyekről lemondtak, gyógyszeres beavatkozás nélkül, csak a rendszeres vizitek során kapott bátorítások alapján. Rendkívüli eredményeket ért el ez a professzor. Azzal, hogy kérdéseket tett fel, azzal, hogy az életmódjuknak a megváltoztatására készítette az embereket, és a káros szenvedélyekből visszatartotta őket. Ez ilyen eredményt hozott. Hát ha Amerikában ez így van, akkor ide elvében nem lehet ugyanúgy, de hogy nem. Cigaretta. Alkohol, kávé, mi szükség van rá? Semmi. Jobb kívül lenni az ajtót. Nem fogja izgatni a hasnyálmirigyünket a kávé, és nem okoz sok más bajt, amit aztán csak később lehet észrevenni. János apostol az ő levelében azt írja az ő szeretének, szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van, a te lelkedet. Ügyelj arra, hogy egészséged legyen. Ügyelj arra, hogy a te lelki életed növekedjen a testi bajaink, a káros szenvedélyeink, a helytelen életviteled. Ne roncsa meg azt a jólétet, amelyeket Isten ad neked lelkiedre. Mert Isten nem csak a mi lelkünkre gondol, a testi állapotunkat is azt akarja, hogy az a legjobb legyen. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életünk legyen, és bővölködjenek. Milyen életünk legyen? Jó. Jó életünk legyen. Megmutassam nekik azt, hogy hogyan lehet egy jó életet élni. Hogyan lehet bővölködni
egészségben, hogyan lehet bővölködni az örömben, a boldogsággal, a vidámsággal. Ezért jött Jézus, bár a fájdalmak férfia volt, a betegségek ismerője volt, és mindig derűs és boldog volt Jézus. És akik találkoztak vele, azok boldogok voltak. Az az öröm, az a derű, ami Jézusból áradt, az áthatotta az ő életüket is. Isten azt mondta Izrael népének, és ez a parancs, vagy ez a felszólítás ma is érvényes. Ha a te Uradnak Istenednek szavára hallgatsz, hűségesen hallgatsz, és azt cselekszel, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátott reálom a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyít. Milyen sokszor elfeledkezünk erről, hogy Isten úgy mutatkozik be a számunkra, hogy én vagyok a te gyógyít. Sokan szaladgálnak fűhöz, fához, kipróbálnak természetgyógyászatot, varázslást és mindent, mikor rádöbbennek, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te gyógyítód. Pedig ígyve, segítsen minket a Jóisten, hogy megtegyen. Tekintsünk Istenre, mint aki, ami gyógyít. Legyen így az életünk.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Én úgy gondolom, hogy rendkívüli feladatra vállalkozik az, aki a zsoltárokról egyáltalán két előadásban a leglényegesebb dolgokat el tudja mondani, mert szinte lehetetlen. Tehát a zsoltárok mélységei olyan rendkívüliek, mint már említettem, hogyha nem lett volna egyéb ránk hagyományozott ószövetségi könyv, csak a zsoltárok, tökéletesen elég lett volna ahhoz, hogy az ember megértse Isten megváltási tervét, vagy a menekülésnek a lehetőségeit. Így nem beszéltem például a zsoltároknak az egyik legjellegzetesebb tulajdonságáról, az úgynevezett boldog mondásokat rejtő zsoltárokról, hiszen pontosan ezzel kezdődik is a zsoltár, hogy boldog az az ember. Ha igazán megvizsgáljuk, akkor az Ószövetségben boldog mondásoknak a gyűjteménye csak a zsoltároknál található, meg sehol máshol. Viszont az Új Szövetségben már találkozunk Jézus tanítói szolgálatában, éppen a hegyi beszédekben, éppen a boldog mondásokkal. És van még egy helye a Szentírásnak, ahol a boldog mondásokkal tarkított, illetve színezett az egyik legnehezebb prófétai könyv, a Jelenések könyve. Ott is találunk 9 boldog mondást. Tehát nem beszéltünk igazán a boldog mondásokról sem, vagy nem beszéltünk például a legrövidebb zsoltárról, hogy milyen mély üzenet van ez a 117. zsoltár. Bár említettem a leghosszabb zsoltárt is, hogy az a Héber ABC 22 betűjének a gyűjteményét tartalmazza. Így nagyon egyszerű volt például annak, aki héberül tudott bizonyos összefüggéseket találni ebben a nagyon hosszú zsoltárban. Nem beszéltem arról, hogy van 2 zsoltár, ami tökéletesen megegyezik. Egyetlen egy kivétel van a 2 zsoltár között. A 14. zsoltár és az 53. zsoltár. Hogyha ezt megjegyzik és megnézik, tökéletesen megegyezik, egyetlen egy kivétellel, hogy az Isten a 14. zsoltárban egészen másképpen van kifejezve, mint például az 53. zsoltárban. Ez egy Jehova tanúja számára, ez blaszfémia, Isten káromlás. Hogy lehetséges ez? Azért, mert az egyik helyen Jahve szerepel, méghozzá Jahve Cöbáot, a seregeknek ura, a másik esetben pedig Elohim. A Szentírás is ezzel kezdődik, hogy Bőrésit bárá Elohim. Kezdetben teremtették az istenek. Az Elohim a többes számú, a hím végzet a többes számot jelenti. Az él előrag az mindig Istennek a neve. Él Roy, él Shaddai, ezeket a neveket használták. Éppen ezért nagyon érdekes az, hogy most már tudjuk azt, hogy milyen korba keletkezhetett például a 14. zsoltár az úgynevezett elohista korban, amikor Istennek csak az Elohim nevéről volt ismeretes, majd a jahvista korban, az 53. zsoltár a későbbi korokban, amikor Istennek ez a neve is Izrael népe életében gyakorlatban hát használatossá vált. Attól függetlenül, hogy például egy valamire való izraelita ezt a nevet soha, de soha az ajkán ki nem ejthet. Mert abban a pillanatban, ha kiejtette ezt a nevet, akkor Isten káromlást követett el. Aztán nem beszéltem a zsoltároknak azokról a profétikus kifejezésről, mint például a 22. zsoltár is, amikor A kereszten lévő függő Jézus Krisztus pont ezt a Zsoltárt idézte, hogy a kutyák vettek engem körül, az ebek mardosták az én testemet, és átjukasztották kezeimet és lábaimat. Na, ehhez kapcsolódik, kedves hölgy, említette azt, hogy a keresztfeszítést a rómaiak, én azt mondtam, a rómaiak alkalmazták, de nem a rómaiak találták ki természetesen, hanem voltak más népek, akik ilyen barbár kivégzési formát gyakoroltak. A rómaiak csak átvették. Ilyenek voltak a föníciaiak, vagy az egyiptomiak is, akik használták például a keresztrefeszítést, a kötözést, vagy éppen a szegezést is, vagy éppen a kartágóiak, ugye azoknak a nemzetiségük, Kartágó az egy város volt, a punok voltak azok, akik esetleg használhattak ilyen barbár eszközöket. De igazán szeretnék beszélni a zsoltároknak egy különleges műfajáról, egy különleges gyűjteményéről, az úgynevezett messiánisztikus vagy krisztológikus zsoltárokról. Két névről van szó, de ez a két név egy és ugyanaz. A messiás az fölkentet jelent, a Krisztus görögül szintén ezt a kifejezést hordozza. Mégis, hogyha meg akarjuk érteni a messiási zsoltárokat, akkor annak a jelentőségét vizsgálva rá fogunk döbbenni, hogy már a messiás testetöltése előtt 1000 esztendővel már megjelentek Isten eszközein keresztül a messiásra utaló jellegzetes tulajdonságok a zsoltárokban. A bibliai gyökerek után kutatva, amelyek a zsoltárokban a messiás kinyilatkoztatásának és megjelenések szemléletét képezik,

kérdésre, akár az új szövetségen belül, vagy egyáltalán a Biblián belül. Feleségem mondta annak idején, hogy ő nagyon furcsán, amikor először kezébe vette a Bibliát, olvasta, mert ő még azt is hozzáolvasta, és el nem tudta képzelni, hogy ezek az apró betűs és szószeretek ezek miért is vannak a Szentírásban. Nagyon érdekes, ha megvizsgáljuk ezeket a messiási zsoltárokat, hogy, és tudjuk már, mert erről már volt hát információnk, akár a Királyok könyvében, vagy a Krónikák könyvében, vagy éppen a Bírák könyvében, hogy az úgynevezett teokratikus igazgatási formát fölváltotta a monarchikus igazgatási forma Izraelben is, vagyis Izrael népe királyt kívánt. Ezért a királyságnak egy néhány jellegzetessége bizonyos más népektől átvett forma volt. Nagyon jól ismerjük például Salamonnak a királyá választásának az eseményeit. Talán igazán négy olyan fő esemény kapcsolódik a királyá választáshoz, vagy a királyi méltóság elfoglalásához, mint a felkenettetés, a koronázás, a kihirdetés és az Isten fiúságnak a ténye. Igen, ám a probléma csak az, hogy a monoteista Izraelben lehetetlen volt ezt elfogadni, hogy az Istennek van egy fia. Ez képtelenség. És ne csodálkozzunk azon, hogy 2000 esztendővel ezelőtt Jézussal szemben milyen rendkívüli ellenállás fejtettek ki éppen a papok. Hiszen őt minek nevezték? Dávid fiának, ugye? Azért feszítették keresztre, mert ő az Istennel magát egyenlővé tette, és ő azt vallotta, hogy az Isten fia, hiszen talán lehet, hogy látták a passziót is, vagy éppen más ilyen témájú filmet, amikor felteszi a főpap ezt a kérdést, hogy mondd meg az Istenre, kérlek, hogy ki vagy te. Sőt, Pilátusnak is ez a nagy kérdése, hogy te valóban Izrael királya vagy? Nagyon érdekes ez a gondolkodás, amit Izrael akár az egyiptomi vagy a mezopotámiai királyok istenek eredetéről átvett. Hiszen az egyiptomi királyok, fáraók és más mezopotámiai királyok is magukat például Istentől származottnak tartották. Például a mezopotámiai királyoknál volt egy különleges szertartás, az úgynevezett akitu szertartás, amikor a király, amikor átvette ezt a méltóságát, akkor megfogta a szobornak, tehát az istenség szobrátnak a jobb kezét, és őtőle vette át az uralkodási formát. De ezt jelentette a felkenetetés is, de a bevonulás is a trón elfoglalásának és a jogarnak, a koronázási ékszereknek is a készhez vétele is tulajdonképpen egy gyakorlott szokás volt. Úgyhogy Izrael, amikor Izrael népe és Salamonnak, vagy éppen Joás királynak a beiktatási szertartásában, az úgynevezett intonációban nyomon kísérhetjük ezeket a jellegzetességet. Mégis el kell, hogy mondjam, hogy egészen másféleképpen gondolkodtak ennek ellenére egy izraelita király királyá kenéséről, vagy királyá tételéről. Semmiképpen sem hitték azt, hogy akár még király az Isten fia. Ez egy nagy dilemmát is váltott ki, mert például, hogyha elővesszük az első messianisztikus zsoltárt, ez mindjárt a második zsoltárban fellelhető, és egy rendkívüli, szinte érthetetlen ellentmondás

0: irányba ütköztek, legalábbis a korabeli írás tudók. Ugye a második zsoltár az egy király zsoltár, és a 6.-7. versben azt olvassuk, hogy én kentem fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen, törvényül hirdetem azt az Úr mondánékem, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged, vagy ma szültelek téged. Már említettem talán az elmúlt alkalommal, hogy amikor a Septuagintát a 70 zsidó vén görög nyelvre lefordított, illetve hát megalkotta, vagyis az Ószövetség írásait, akkor a legnehezebb szó, amivel iszonyatosan birkóztak, ez az egyszülött szónak a visszaadása. A görög szövegben a monogenész szóval van fordítva. Gennao ugye az a születés, vagy a szülni szót jelenti, a mono az egyet jelent, az azt jelenti, hogy egy szülött. De igazából ő ez a héber nyelvben nem így adható vissza. Talán a legfrappánsabban azt lehetne mondani, hogy a fajtájából az egyetlen. Tehát ő az isteni fajtából, aki ide bejött ebbe a téridői világba, Márián az emberi testen keresztül, az az isteni fajtából az egyetlen volt. Én fiam vagy te, ma nemzettelek téged, mondja az Úr, vagyis Jahve. Nagyon nehéz volt ezt elképzelni, és mind a mai napig is. A monoteista vallásban élő emberek számára, csak gondoljunk arra, hogy Erdélyben, ugye Európában a unitárius egyház is vallja azt, hogy az Isten az egy, és nem vallja sem Jézus isteni méltóságát, illetve tulajdonságát sem, nem fogadja el a Szentlélek Úristent, mint egy különálló személyt és lényt. Ha beletekintünk tehát ezekbe a király zsoltárokba, azt láthatjuk, hogy minden királyok királya. Ő a legfőbb király, azaz Jahve, az Isten. Ő tesz királyokat, és ő dönt királyokat, olvassuk például Dániel proféta könyvében. Izrael királyát ő maga nevezi ki, sőt, ő keni fel. Igaz, hogy eszközt használ, például felhasználta Saul királyá kenetésekor a Sámuelt, a prófétát, és az olajos szarút, ami szimbolikusan kifejezve a Szentlélek Úristentől való betöltődést jelentette, ezt egy ilyen szertartás keretében, egy egyszerű szertartás keretében végezte el a próféta. De a próféta, nos, csak közbevetek egy gondolatot. Mit gondolnak, mi különbség van a próféta és a pap között? Mind a kettő Isten és az ember között van. Csak a próféta Istent képviseli. A pap pedig az embereket képviseli. Ezért a pap mindig alá van vetve az emberi akaratnak. A próféta sohasincs alá vetve az emberi akaratnak. A próféta akkor is szólja, amit az Isten mondott neki, hogyha kiverték a fogát, ha beletették a sárverembe, hogyha arcul verték, mint Mikeást. Szóval a próféta az próféta marad akkor is, hogyha az életébe kerül. A prófétának volt a feladata mindig, hogy a királyt felkenje. Dávidot is tulajdonképpen a próféta keni fel királyá. Hogy szemléltessem ezt a gondolatot, például a 21. Zsoltár 2. versében, Uram, a te erődnek örül a király. Mennyire újjunk, hogy megsegítetted. Bízik a király az Úrban, azért szereti a felséges, és ő nem tántorodik meg. A te erődnek örül a király. Amikor az erőről van szó. akkor nem valamilyen 20. vagy 21. századi sci-fi filmnek a figurája jelenik meg, ugye? Darth Vadernek a nevét említve, hanem amikor az erőről van szó, akkor mindig Isten szent jelenlétéről vagy lelkéről van szó. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, hanem vesztek erőt. Minek utána a Szentlélek eljön, lejártok. A királyt tehát Isten szent lelkének az ereje vette körül, ezért azt mondja róla az Úr, Sámuel proféta által, én atya leszek, és ő fiam lesz nékem. A király tehát olyan személy, akit Isten az ő hatalmával vesz körül. Ezért a király zsoltárokat olvassuk, láthatjuk azt, hogy mennyire a királynak Istentől kellett függnie. Persze ennek ellenére voltak istentelen királyok is. Sőt, nagyon csúnyán viselkedő királyok is Izraelben. A király és az Isten között nagyon szoros szellemi egység van. A nép nagy felelősség a nép vezetésében. Ő a szellemi példakép, az igazság megtestesítője, mind a társadalmi, mind a vallás életben. De azon ne csodálkozzuk, hogy a királyok bizony emberek is voltak, és bizony nagyon sok gyarlóságot is elkövettek. Ilyen volt például Dávid is. Nem vállalták, igen, a fiúságot, az engedelmességet, ahogy Irénke itt közbeveti, és ez bizonyos következményekkel is járt. Például a paráznaságnak a bűne, amiben beleesett Dávid is. Vagy a gyilkosságnak a bűne. Bizony, ennek következményei voltak. Mégis Dávid azért volt Istennek a szíve szerint való férfiú, mert megbánta a bűneit, és nem halljuk, és nem olvassuk, hogy Dávid sorozatosan ugyanazt a bűnt követte volna. Egyszer elkövette, de tanult belőle. A nép reménysége tehát túlhaladta a földi király magatartását, és egy mesiás királyt várt. Egy felülről fölkent királyt várt, olyan személyt várt, aki semmiféleképpen nem az emberi gyarlóságoknak a megtestesítője vagy a hordozója. Minden mesianisztikus zsoltár és minden mesianisztikus textus először is magának a királynak a leírásáról szól, hogy milyennek kell lenni annak a királynak, az eljövendő királynak, és ebben az eljövendő királyban és ebben az eljövendő országban reménykedtek és bíztak. Igaz, hogy a legközvetlenebb, a legközelebbi király a Dávidi királyság volt, és mind a mai napig is Izrael tulajdonképpen, tehát a testi, a földi Izrael, ugyanezt a Dávidi királyságot várja vissza. Majd fogom említeni ezzel kapcsolatosan a mai modern teológiának, amely tulajdonképpen 18-19. Században íródott, mi az állásfoglalása? Mi a véleménye erről, hogy mikor is fog ez az úgynevezett mesiás király, azaz a felülről jövő király eljönni, mikor fog az ő trónra lépése megvalósulni. Az egyik legkedveltebb zsoltár a messianisztikus zsoltárok között a 110. zsoltár, csak egy néhány gondolatában szeretném, hogyha fellapoznánk, és említenék ebből egy néhány jellegzetességet. Mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon, még ellenségeidet zsámoljó vetem a te lábaid alá. A te hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr a Sionból mondván, uralkodjál ellenségeid között. A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napjára, szentséges öltözetben, hajnalpír méhéből lesz ifjainak harmatja. Megesküdött az Úr, és meg nem másítja, pap vagy te. Örökké Melkisédek rendje szerint. Nagyon sűrű. nagyon erős profétikus kifejezések és szimbólumok vannak ebbe a Zsoltárban. Minden esetre egy néhányat nézzünk meg úgy közelebbről. Dávid Zsoltára az van feljegyezve. Mondd az Úr az én Uramnak. Kiről van itt szó? Nagyon érdekes ez az eredeti héber nyelven olvasni. Mondd a Jahve Cöbáutnak, az én Uramnak. Ki volt a Dávid ura? Ki volt a Dávid ura? Az Isten volt az ő ura. Jézust hogy nevezték? A Dávid fia. Ezért kérdezi meg a Máté evangéliumában Jézus a zsidókat, hát hogy nevezhette Dávid urának az Isten? Hogy? Nézzük csak meg ezt az érdekes kifejezést. 22. fejezet 44. verse beszél erről a Máté evangéliumának. Jézus felteszi ezt a nagyon-nagyon súlyos kérdést. 22. fejezet 44. versében találjuk meg ezt a kifejezést. Talán még a 42-tös. Mondván, mármint Jézus, miképpen vélekedtek ti a Krisztus felől? Kinek a fia? Mondának néki, hát a Dávidé. Mondanék, miképpen hívja tehát őt Dávid, lélekben urának ezt mondván, és most idézi a Zsoltárt, a 110. Zsoltárt. Mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg len vetem a te ellenségeit a te lábaid alá, zsámoljul. Ha tehát Dávid urának hívja őt, mi módon fia? Furcsa ez a kérdés, nem? Ha Dávid fiának mondja az ő urát, miként lehet az ő fia? Hát csak egy megoldásképpen. Hogy az Isten megjelent testben. Hogy az Isten megjelent testben. Na és ezért volt az, és senki egy szót nem felelt. Senki nem merte megmondani, mert tudták, hogy a Mesiás, a felkent, az Istentől jövő személy és lény. Az maga az Isten lesz. Az Isten jött le emberi testben erre a földre. Nos, ezért volt ez egy rendkívül dolog például a messiánisztikus zsoltárokba kutakodni és látni ezeket a szoros szellemi egységet. De hogy egy kicsit feloldjam a feszültséget, most énekeljünk el egy zsoltárt.
1: Jó.
0: Csak egy Zsoltár rész. Mert lehet így is Zsoltárt olvasni. Tudják, hogy minden Zsoltárnak van egy dallama. Ez egy nagyon egyszerű kis Zsoltár, és hiszem azt, hogy hasznosítani is fogják, mert ez egy olyan embernek a Zsoltár imádsága, vagy a dala, ami bizony állandóan, szüntelenül szükséges az ember számára. Ez így hangzik ez a dal, senki nem menjen ki, hogyha én énekelni fogok. Megígérik. Reggel, este és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat, és ő meghallja az én szómat. Zsoltár 55 és 18, és ő meghallja az én szómat. Keressék meg! Ugye, hogy meg lehet tanulni, így is. Hányan szeretnék velem együtt énekelni? Reggel, este és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat, és ő meghallja az én szómat. Zsoltár 55 és 18, és ő meghallja az én szómat. Rabbik előírták, hogy egy ember Istenhez egy nap ennyiszer mehet. Háromszor. Reggel, délben és este. Szóval nem lehetett többször menni, csak háromszor, mert az Isten elfoglalt volt. De ma már azt is tudjuk, hogy Pál írása szerint, hogy szüntelenül imádkozzunk, vagy Istennel mindig lehet beszélni. Természetesen, hogyha panaszkodom és sóhajtozom, bármilyen nyomorúságomban is, ő meghallja az én szómat. És válaszol is. Ez egy nagyszerű gondolat. A zsoltárokat tanulmányozva és kutatva. Nem véletlen az most visszatérve, tehát Dávid és Krisztus közötti kapcsolatra. Ha most már megértjük például, hogy miért mondta Jézus a Máté Evangélium a 24. fejezet 64. versében, hogy meg fogják látni az Isten fiát ülni Isten trónján, az ő királyi székének a jobbján. Miért? Mert Istennel egyenlő. Istennel egyenlő méltóságot hordozott Jézus. Izraelita király trónulásához a palotában hozzá tartozott az uralkodási gyakorlat. Ha a király felállt a trónjáról, akkor viszont harcba indult a király. Nem egyszerűen csak sétálni ment valahova, hanem harcba. Ezért találkozunk ilyen kifejezésekkel is a zsoltárokban. Azt mondja például Pál az apostolok cselekedeteit írott könyvben, hogy nem Dávid ment fel a mennybe. A második fejezet 34. versében, aki Isten jobbján van, vagy éppen a 7. fejezet 55. versében, hanem ki az, aki felment a mennybe? Jézus Krisztus. Aki felülről jött, az ment vissza. Dávid mondja egy másik helyen, szinte az apostolok történet, Dávid sírja itt van, és tudjuk azt, hogy ő nem ment fel a mennybe. Akkor hol van Dávid? Ahhoz, hogy boldog legyen, meg kellett halnia, és talán a mennyben majd boldoggá vagyták. Dávid sírja itt van, minden mai napig, mondja Péter apostol is, bizonyságot téve. Csak olyan személy mehet föl a mennyben, aki az isteni méltóságot hordozza. Az emberek közül tudjuk, hogy van három személy, erről beszél a Szentírás. Az egyik Énok, aki nem látott halált, a másik köszönöm, Illés, ugye? És van még valaki. És Mózes. Csak olyan személy mehet fel a mennybe, aki e királynak, e Isten királynak, e királyok királyának az uralma alatt él. Senki más nem mehet föl. Leginkább, legfrappánsabban összefoglaló zsoltárok, a király zsoltárok közül a 96. zsoltár, a 97. zsoltár és a 98. zsoltár. Ezeket a zsoltárokat úgy is nevezzük, hogy eszkatalógikus zsoltárok, vagyis a végidőkre, az eljövetelre, inkább egy görög nevet mondok, a parúziára vonatkozó zsoltárok ezek. Vagyis a dicsőséges visszajövetelre vonatkozó zsoltárok. Hagy mondjam még el azt a törvényszerűséget is, hogy az Ószövetség első és második adventje, vagyis eljövetele, az még nem egészen vált a zsoltárok olvasása közben különváltá. Egyben mosódva látták az első és a második advent eljövetelét. És a prófétai írásokkal teljesen összhangban, például a 96. zsoltárban, hogyha belelapozunk, 96. zsoltárban a következőt olvassuk a 11. versben. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, és örvend akkor az erdő, és minden fája is. Ha igazán megnézzük például a prófétai írásokban, Ézsaiás könyvében, a 44. fejezetben, 49. versben, illetve a 49. fejezetben mind a két helyen ugyanez a kifejezés van használva. Egy természeti kép, örvendezzen az ég, és örvendezzen a föld. Persze, amikor az égről van szó, akkor nem ez a kék mennybolt kell, hogy örvendezzen, mert az egekben lakozókról van szó. Amikor a földről van szó, mind a Zsoltárok profétai üzenetében, eszatalogikus üzenetében, vagy a proféta írásokban, akkor nem arról a földről van szó, amit mi két lábunkkal érintünk, hanem arról a földről, ami önök és én is. Ilyen két lábon járó föld. Akik sírni is tudunk, örülni is tudunk, fájdalmakat is érezzünk, és jólétet is érezünk, ilyen két lábon járó föld vagyunk, az Isten kegyelme által, és hova térünk vissza? Ugyanoda? A porba. Majd csak a királyok királya, a messiás eljövetelének, a király országlásának megkezdésekor történik az, hogy a porból is előhívja az övéit. És erről beszélnek a Zsoltárok egy néhány gondolata is. Örüljetek például, akik a porban lakoztok, mondja Ézsaiás, mert jönnéktek a ti királyotok. Hogyha megnézzük például szintén itt a 96. Zsoltárban, ez a himnusz, mert ez egy himnikus költemény, a nagy királynak, a világ királyának hódol. Azt olvassuk, énekeljetek az Úrnak új éneket, énekeljetek az Úrnak te egész föld, énekeljetek az Úrnak, és áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását, beszéljetek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait, mert nagy az Úr, igen dicséretes, minden Isten felett, mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig, aki az egeket alkotta. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, a népeknek, nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy János, a pátmoszi látnok, egy angyal van előtte, és leborul, és azt mondja az angyal Jánosnak, hogy meglásd, ne tedd, szolgatásod vagyok neked és a te atyád védnek, csak egyedül az Istent imád, és csak ő előtte hódolj. A 96. Zsoltár pont erre hívja fel az egész föld népeit. Egyedül Istent imádni és dicsőíteni. Csak egyedül, aki méltó az imádatra és a dicsőítésre, egyetlen egy lény, az Isten, és az emberré lett Isten, Jézus Krisztus. A 97. Zsoltárban is ugyanezeket a gondolatokat olvashatjuk. Az Úr uralkodik, örüljön a föld, és örvendezzenek a temérdek, szigetek. Hogy lehet ezt elképzelni? Most akkor a Bahamákról van szó, a húsvéti szigetekről, vagy éppen az indonéziai szigetvilágról van szó? Ne. Egyáltalán nem. Ez egy szimbolikus kifejezés. Ugyanúgy, mint amit használt például nagy költőnk Petőfi, hogy föltámadott a tenger a népek tengere. Ijesztve eget földet, szia hullámokat vett, rémítő ereje. Ugye? Ő tudta nagyon jól, hogy a tenger az tulajdonképpen népeknek a hatalmas közösségeit, de a szigetek is azt jelentik. Olyan népcsoportokat, olyan kis családi közegeket, olyan kis kapcsolatokat, akik az élő Istenben bíznak, és Istentől várják, az Isten királytól, a messiás királytól várják a segítséget. A király megjelenik, de az ő megjelenése bizony nem mindenkinek vált ki örömet. Mondja szintén ez a Zsoltár. mert trombitákkal, kürzengéssel vigadozatok a király és az Úr előtt. Harsogjon a tenger, és minden benne való, a világ, és akik lakoznak benne, a folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendeznek. Látták már azt, hogy majd itt vagy el tudják képzelni, hogy ez a nagy hegy, magas hegy, ugye úgy hívják, hogy ez is majd tapsolni fog, és újongani fog. Szó sincs erről. Hanem azoknak az emberi kapcsolatoknak a tömegéről van szó. Azoknak az emberi kapcsolatoknak az összességéről van szó, ahol igenis már itt a földi létben ő, vagyis az Isten király az ő királyuk. Az uralkodók jönnek és mennek. Az eszmék, a filozófiák, a különböző dolgok azok jönnek és mennek. Egyedül egyetlen hatalom és egyetlen király marad meg mindörökké, amiről a zsoltárok is beszélnek. Hiszen az ő uralkodásának trónja mind örökké tart. Ez az adólám kifejez azt jelenti, hogy nincs vége soha. Ezért rendkívüli az, és végül erre szeretnék rátérni, amit említettem is, hogy mind a protestáns és mind a katolikus teológia is meglehetősen tehetetlenül áll a második advent gondolata előtt. Rudolf Bultmannak egy gondolatát idézem. Írja az Újszövetség és a mitológia című dolgozatában. Ő egy protestáns teológus volt. A misztikus eszhatológia, ezen Bultmann az apokaliptikus világvégéről szimbolikus szavakkal, mítoszokkal előadott tanítást érti. Alapjaiban elintézhető azzal az egyszerű ténye, hogy Krisztus parúziája, megérkezése nem hamarosan történik meg, mint ahogy azt az új szövetség várja, hanem a világ történelme tovább halad, mint arról minden beszámító képességgel rendelkező ember meg van győződve, és tovább fog haladni. Meddig? A végtelenségig? Tovább fog haladni mindig, és tovább fog haladni? Eusebius, aki a II.-III. század táján élő egyházatja volt, azt mondta, hogy a második advent az nem igazából valóságosan fog megtörténni, hanem a prófétai ködöknek a fényében Jézus minden nap eljön. Pedig Jézus azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, elmegyek, helyet készítek, és ismét eljövök, és magamhoz vesztek, ahol én vagyok ti is, ott legyetek. Jézus azt mondta a jelenések könyvében is, hogy emberek az ő eljövetelekor fognak majd menekülni a hegyek kőszikláihoz, és azt fogják mondani, és a barlangokba bújdosnak, és azt mondják, hogy essetek mi ránk, és rejtsetek el annak színe előtt, aki a felhőn van. Miért? Mert ez egy rendkívüli esemény lesz. Elképzelhető, hogyha valaki másképpen gondolkodik, de hát a Biblia erről beszél, a Zsoltárok könyve erről beszélnek. Örüljön és örvendezzen a föld, mert eljöv, és megítéli a népeket. Erről is beszél, azt hiszem, a 98. Zsoltár. Tehát ítéletet is tart. De természetesen nem akkor, amikor akkor az ítélet kihirdetése lesz. Ugye, mint a mai perrendtartásban is, nem az első lépése a bíróságnak az, hogy egy ítéletet kihirdessen, hanem megkezdik az ügynek a tárgyalását, kivizsgálását. És vannak ügyek, amik nagyon-nagyon hosszú ideig tartanak. Ugye? Ugyanígy történik, még mielőtt Jézus eljönne, ítéletet tart a népek fölött, a nemzetek fölött. És amikor eljön, akkor már, és pont erről beszélnek a zsoltárok is, akkor ki fogja hirdetni az ítéletet. Egy másik teológusnak a gondolkodása, ez egy kicsit még tovább megy, ő egy katolikus teológus, Tilard de Chardin, paleontológus is volt, a maga tanulmányát az embereknek Isten felé forduló fejlődéséről írtam meg. A világ egyre tovább tartó humanizálódása végül oda vezet, hogy Krisztus példája által meghirdetett szeretet és könyörületesség az egész emberiség tulajdonává válik. Hányan bíznak önök, vagy hányan hisznek önök ebben, hogy az egész emberiség tulajdonává válik Jézus meghirdetett szeretete, könyörületessége és irgalmassága? És azt mondják, hogy akkor jöjjön el Jézus, és vegye át az uralmat, amikor majd erre az állapotra az egész világ, illetve a mi földünk eljutott. Hagy mondjam el, ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi van a hölgy feltette a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha valakik más elképzelést vagy felfogást képzel. Például egy hindu azt mondja, hogy ő a megistenülésnek, tehát az Istenhez való közeledésnek a kapcsolatában úgy tud eljutni, hogy 7-szer kell beleszületnie különféle asztrál testekben, vagy éppen állati testekben, embertestekben is, és a 7. alkalommal, persze ott vezekelni kell a különféle testekben, és a 7. alkalommal majd belejut a nagy nirvánának, ami az isteni egyenlőségnek, vagy az isteni méltóságnak a csúcsára. Félelmetes ez a tétel. Nagyon sok vallás az önmegváltásra épül, és azt mondja, hogy nekem, embernek úgy van lehetőségem üdvözülni, vagy az Istenhez közeledni, hogy én magamnak kell bizonyos dolgokat, cselekedeteket megtenni ahhoz. Pedig tudják, az üdvösség az egy ajándék. Egyszerűen egy ajándék. Jézus Krisztusban. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hiszen őben el ne veszne, hanem örökké. Akkor mit tehet az ember? Az egyetlen egy dolog, amit megteheti. Ezt az ajándékot vagy elutasítja, vagy elfogadja. A Biblia eszatológiájának ez a különböző értelmezése eredménye azt eredményezte, hogy a teológia a 70-es évek elejétől mindmáig tanácstalanul áll az apokaliptika előtt. Vagyis a visszajövetel előtt. Nem értik az emberek, hogy most mi lesz. Tegyük jóvá a világot, persze nagyon erős fegyvereket kialakítva. Győzzük le a gonoszt, pedig hát a gonosz csak egy valaki tudja legyőzni. A gonoszt? Ja, de még magamban se tudom legyőzni annak a hatalomnak a jelenléte nélkül, aki a gonoszt ezen a földön, emberi testben itt legyőzte. Tehát nem tudom magamban legyőzni a gonoszt, én ezt határozottan kijelentem, mint lelkipásztor. Én képtelen vagyok rá egyedül ezt megtenni. Ha ezt egyedül megtehetném, az körülbelül a következőhöz hasonlítható. Akkor Jézus golgotai kereszt áldozata egy számomra egy színjáték csupán, nem? Nem kell meghaladni. Ha én ezt meg tudom tenni, hogy a gonoszt legyőzöm. Valami ahhoz hasonló, repülünk most 20 000 méter magasan, ketté törik a gép. És ott kóválygunk a levegőben, ahányan. Erre én, ugye, aki a gonoszt magam akarom legyőzni, megragadom így a nyakamnál fogva galléromat, és azt mondom, én nem zuhanok le, mert én megtartom magam. El tudják képzelni? Nem. Csak Isten válthatja meg életemet, mondja Dávid szintén a Zsoltárok könyvében a Seolból. Csak Isten. Egyedül csak Isten képes erre. És természetesen ezért rendkívüli üzenet a Zsoltárok üzenete, mert a Szentírás, mind a proféták írásai, mind az Ószövetség és az Újszövetség irodalma teljes mértékben összhangban van, összecseng ezekkel a csodálatos Zsoltár üzenetekkel. Szeretném talán egy gondolattal bezárni, a 110. Zsoltárt már idéztük, ennek a néhány gondolatát szeretném olvasni. A te néped készséggel siet a sereggyűjtés, a te sereggyűjtésed nagy napjára. Szentséges öltözékben, hajnalpír méhéből lesz ifjaidnak harmatja. Micsoda fantasztikus költői szimbólumok, hasonlatok. Szentséges öltözetben. Azaz azt jelenti, hogy ezt az öltözéket minden más öltözéktől meg kell, hogy különböztessük. Ez az öltözet nem valamelyik Dior házban készült, valami rendkívüli illusztris öltöny vagy ruházat, hanem ezt maga az Isten készítette. És erről beszél például Ézsaiás próféta is, amikor azt mondja, egy csodálatos gondolatban, kifejezésben, megkeresem mindjárt, egy pillanat türelmet kérek, a 61. fejezet 10. verse. Tökéletesen összhangba ezzel a Zsoltárral. Örvendezvén, örvendezek az Úrban, az én Istenemben. Mert az üdnek ruháival öltöztetett fel engem. Az igazság palástjával vet engem körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. Mikor szokott rajtunk lenni a legcsodálatosabb ruha? Legalábbis mondjuk a hölgyeken. Na mikor? Az esküvőn. Képzeljék el. Isten így öltözteti fel az övéit, az üdnek ruháiban. Pont erről beszél, mint örökkévaló királyról, és mint felöltöztető hatalomról a 110. Zsoltár is. Még egy gondolatot. Hajnalpír méhéből lesz ifjaidnak harmatja. Mire szolgál a harmat? Nagyon jó, nagyon köszönöm. Felfrissít, megelevenít. Szinte a harmatos a fű, akkor táplálja a növény. Milyen csodálatos szóképek. Hajnalpír méhéből lesz ifjaidnak harmatja. Hányan szeretik az éjszakát? Képzeljék el, ha sose jönne fel a hajnal. Pedig eljön ez is, nem? Ha sose pirkadna, mi történne akkor? Úgy kezdődik János evangéliuma is, hogy az ige testé. Hogy fény támadt a sötétségből. És ez bejött volt már a világba, és az emberek nem fogadták be. De ahol a világosság, a fény, azaz az isteni méltóság, mert hisz mit ér egy király, egy mennyei király, ha nincsenek alattvalói? Mit él egy királyság, ha nincsenek alattvalói polgárai? Ezért a legnagyszerűbb üzenet, hogy ezt a mennyei királyt már mi itt ezen a földön várjuk. Reménységben és hitben. És tegyünk meg mindent, hogy ez a nap ne váratlanul érjen bennünket. Köszönöm a figyelmet, a türelmet.
1: 91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedezbe téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek, Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek, Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

Zsoltárok könyve 56. fejezet 12. vers. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem?

A Biblia egyik visszatérő és talán szorongást, nyugtalanságot is okozó képe az az egyértelmű utalás, hogy az élet egy állandó csatatér. Vajon mit jelent csatába menni a Biblia szerint? Ki és mi ellen kell felvennünk a harcot? És milyen eszközökkel, fegyverekkel? Kedves hallgatóink, e gondolat mentén indul az az elmélkedés, amelyet Cserbik János adventista lelkész előadásában lesz alkalmunk meghallgatni mai műsorunk fél órájában. Az elmélkedés mellett adásunkban zene és énekszámok is fel fognak csendülni, remélhetőleg lelkünk nyugalmára, békéjére. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy a következő fél órában a reménység hullámhosszán lesznek. Kellemes rádiózást, sok áldást kívánok!

A Bibliának egy visszatérő képe az a nem túl barátságos hasonlat, amit használ, hogy az élet egy állandó csatatér. Azonban annyiban árnyalja a Biblia leírása ezt a gondolatot, hogy itt a harcot legfőképpen önmagunkkal kell megvívnunk, azaz az önismeret, a jellemfejlődés, a lelki gyógyulásunk, ez az, ami az Isten érdeke, és ami a leginkább dolgozik, és minket is erre bátorít. Nem véletlen, hogy az igében is, amit olvasunk, amivel foglalkozunk, az Efézusi

amit egy átlagos légionárius viselt magán, ami egyszerre jó volt a védekezésre, jó volt a támadásra, jó volt az alakzatban, vagy a személyes párharcban is, hasznos volt, védelmezett és biztosította a győzelmet. Azt teszi még hozzá itt az apostol, hogy természetesen maga az Isten harcol az emberért, és ő áll mögöttünk. Ugyan egy szép ige még az Ószövetségben mondja, hogy hadakozásra tanítja a mi kezünket, ami szó szerint azt jelenti, hogy a hit, a remény, a szeretet fegyvereivel és eszköztárával, különböző támadó és védekező eszközeivel életünk minden csatájában, akár a reménytelenséggel, vagy az önzéssel, az irítséggel, vagy a meg nem bocsátással kell megküzdenünk, meg lehet küzdeni. Így lát hozzá az apostol ez a leíráshoz, és ténylegesen egy korabeli római katona öltözködési ritusának a lépéseit veszi végig, ami közül is a legelső volt, ez, amit itt így olvashattunk, hogy körülövezve lelketeket igaz lelkűséggel. Mert hogy abban az időben ez a bizonyos öv, ez nem azt töltötte be, nem azt a szerepet töltötte be, amit manapság, hogy tartsa a nadrágot vagy a szoknyát, hanem ahhoz a bizonyos egybe alsó ruhához kapcsolódott, amit tunikának is neveztek, belebújt az ember, és így föntről lefelé, akár hosszabb ujjakkal, hosszabb rövidebb ujjakkal, térd alattig, mint egy ilyen egybe, hát némi túlzással manapság valamiféle hálóinkhez tudnám hasonlítani, de ez az alsó ruházat volt, ami vászonból készült, és ami tulajdonképpen az ember egész testét borította, és amire aztán jöttek azok a ruházatok, azok a különböző ebben az esetben védekező öltözékek, amiről majd az apostol is ír. Ezt a végig egyvégtében várról lefelé hullva lazán eső tunikát fogta össze derékon az öv, és tulajdonképpen ezzel az összefogással meg is akadályozta azt, hogy ez egy, az egy a többi ruhanemű felső ruházat alá gyűrődő, nem a szerepét betöltő, hanem mindenféle kényelmetlenséget okozó ruhadarabbá váljon. Enélkül nem lehetett igazán felöltözni, hiszen a csupasz testre egy mellvast húzni, vagy egy kardot felköpni lehetetlenség lett volna. Tulajdonképpen a katonának ez a második bőre volt, amire minden egyéb ruhája felkerült. Ezt a ruházatot viszont, mivel a legnagyobb ruhadarab volt, egy övvel kellett körülfogni deréktájon. Mit jelent ez a körülövezés? Azt jelenti, hogy az összes többi ruházatunk alapjául ez szolgál. Amit így mond az apostol, hogy ez maga az igaz lelkűség. Az igaz lelkűség még nem egy jellemtulajdonság, hanem inkább egy hozzáállás a dolgokhoz. Önmagamhoz, önmagam megismeréséhez, más emberekhez. Az igaz lelkűség valami olyan alsó ruházat, ami arról szól, hogy mi van legbelül. Hogy tulajdonképpen mi az, ami belőlünk fakad, ami minket mozgat, amiért teszünk dolgokat. Ez az alsó ruházat ezért nagyon jól jelképezi azt is, hogy az ember lelke, a belső indítékai, késztetései, vágyai, amikre minden rákerül, mert ezt a ruhát szinte nem lehetett kívülről látni, de minden alatt ez volt. Nem véletlen, hogy a lelki öltözékünket Jézushoz hasonlóan az apostol is valahogy úgy kezdi, hogy nem az a kérdés, hogy mi van a fejedben, milyenek a mozdulataid, vagy mekkora a hangod, vagy mennyi tudásod van, hanem az a kérdés, hogy ez mire épül, ki vagy te belül igazán, mi van legbelül. Azért is nagyon fontos, mert érdekes megvizsgálnunk, hogy ez a fajta önismeret, vagy ez a szembenézés önmagunkkal, és a legmélyén a felismerése annak, hogy mi mögött milyen indítékok vannak az életünkben, ez az alapja annak, hogy sikeres harcaink legyenek. Amikor saját magunk elesünk és kudarc érzetünk van, és már túl vagyunk azon, hogy mutogatunk magunk körül mindenkire, mert nyilván ez a legegyszerűbb mellébeszélés az életben, hogy állandóan mások a hibásak körülöttünk, hanem egyszerűen belátjuk, hogy hát a másik csinált, amit csinált, de nekem most bizony csúnyán elfogyott a türelmem, vagy most bizony irigy voltam, vagy különböző emberi gyengeségek jönnek felszínre bennünk, és ez hát önismeretben való elmélyülést eredményezne, akkor
Maga Jézus egy olyan megrendelés,

rendítően szép példát ad, hogy nála hogy is volt ez az alsó ruházat, mert olyan szép azt látni, hogy ez mindig rajta volt. Szívből szeretett, szívből szolgált, szívből hallgatott és szívből szólt. De nem úgy, ahogy mi szoktuk mondani, hogy a mi szívemen a számon, hanem valami belső szeretettől láthatva. Amikor pedig éppen felmerült, hogy ezzel gond lenne ott belül az indítékokkal, akkor nagyon érdekes megnézni, hogy Jézus hova ment újra öltözni, újra felövezni magát igaz lelkűséggel. Ennek egyetlen egy nagyon megrendítő példája van az evangéliumokban, amikor a keresztre feszítése előtt a Gecsemáné kertjében együtt imádkozik a tanítványaival, és elmondja az atyának, hogy én ezért az óráért jöttem ugyan a világra, mondta ezt nem sokkal korábban, de most, hogy itt vagyok a keresztre feszítés küszöbén, hát szívesen kihagynám ezt a lelki fájdalmat, amivel az járni fog, hogy maga az atya, akivel szeretetben öröktől fogva egyek vagyunk, képzeljünk el két olyan lényt, akiben tökéletes érdek nélkül összetartozás érzés és szeretet van, és az végtelen idők óta így van. Tehát, hogy mi most ezt feladjuk, és én magamra maradok, ő elfordul, és neki is fáj, nekem is fáj. Egyszerűen azt mondja imában, hogy ha lehetséges, akkor ne kelljen ezt a keserű poharat nekem kiinnom. Szóval Jézusban az igaz lelkűség önismereti eleme mindig ott volt. Hogy szembesüljön azzal, hogy tulajdonképpen az indítékai, a belső késztetései, vágyai hol tartanak, azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára nagyon hasznos, hogyha az életben ez a fajta önismeret jellemző ránk, vagy egyre inkább rálépünk arra az útra, hogy akár ilyen áron is szeretnénk tisztán látni magunkat. Nem véletlen egyébként, hogy a Biblia az önismerettel kapcsolatban már másutt is azt tanítja, a Zsoltárok könyve, híres Zsoltár, a 139. Zsoltár is azt mondja, hogy Jézus példáján túl nekünk embereknek egyenesen érdekünk és kérésünk lehet az, hogy Istenem, vizsgálj meg engem te, és ismerd meg szívemet, ahogy a Zsoltáros kéri, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezess engem át az igazság ösvényére. Tehát ez a második nagyon érdekes gondolat, ami ez az igaz lelkűséghez kapcsolódik, hogy az ember annyira korrupt önmagával szemben, és aztán ebből minden problémája a világnak ebből fakad kifelé, hogy az önismeretre vágyó ember, és egyáltalán a becsületes, őszinte ember, ha ezek akarunk lenni, vagy ilyenek akarunk maradni folyamatosan, mert ezt nem lehet egyszer elérni és így maradni, az ember nem kérkedhet a őszintességével, vagy a becsületességével, az már régen rossz. Viszont naponta elmondhatja azt, hogy vizsgálj meg engem, te is ismerd meg szívemet, mert múltkor is azt hittem, hogy ilyen indítékból teszem, és utólag rájöttem, hogy a csodát, hát egészen más járt az eszembe. Lehet, hogy életünk legragyogóbb döntései vagy tettei Isten szemüvegén nézve, hát bizony szánalmas kis magamutogatások vagy önigazolások voltak, és milyen kár lenne így maradni. Az Isten éppen ezért, amikor felöltöztet minket, hogy erősek legyünk a csatára, amit magunkkal meg kell vívnunk, akkor felajánlja Jézus példáját, de felajánlja maga személyes segítséget is, hogy Istenem, az egész világra halakszom, ebből az fakad, hogy valószínű magamat nagyon nem jól látom, ezért kezdj el engem gyógyítani. Ahogyan majd Jézus tanításaiban egy harmadik eleme az önismeretnek olyan nagyszerűen tükröződik, amikor a boldog mondásokban az egész hegyi beszédét azzal a mondattal kezdi, hogy és ne ijedjünk meg attól, amikor aztán az önismeret tükrébe nézve a látvány bármilyen is, mert boldogok a lelki szegények. Tehát ő azért jött, hogy a meszteleneket öltöztesse fel, az ostobákat tanítsa bölcsességre, a félelmes szívűeket tanítsa bátorságra, és aki azt hiszi, hogy van valamije, annak nehezebben tud az Isten adni valódi kincseket és valódi értékeket az életébe. Szóval ez az önismeret, ami az igaz lelkűséggel kéz a kézben egymást erősítve lehet jelen az életünkben, tényleg valami nagyon fontos lehetőség, Isten ebben a támaszunk, hogy tisztában legyünk adottságainkkal és képességeinkkel, hiszen az önismeret megóv minket a felesleges alul vagy túlbecsülésétől önmagunknak, hogy tisztában legyünk indítékainkkal, vagy azt is jól mérjük fel, hogy milyen előzményeink vannak, és a múlt alapján, magunkkal szerzett tapasztalatok, élettapasztalat alapján
mert nincs annál értékesebb élettapasztalat, mint amiben az önismeret leckéi benne vannak, már lehetőleg minél kevesebb botladozással haladjunk előre, vagy hogy az önismeret abban is segítsen nekünk, hogy mások szemüvegén keresztül is lássuk magunkat. Tehát ne legyen egy kép önmagunkról, ami beszélő viszonyban sincs azzal, amit egyébként az emberek látnak rólunk, hogy az életben a legkülönbözőbb szerepeinkben is valóban hely tudjunk állni, nőként, anyaként, szülőként, gyermekként, és munkatársként, vagy bármilyen területén az életben, mint ahogy férfiként is ugyanezeket el lehetne sorolni. De talán az önismeret dolgában a legaktuálisabb, amit Jézus példája is kifejezett, hogy a mindennapi életünkben a pillanatról pillanatra önismeret. Valahogyan ez az, amire azt lehet mondani, hogy minthogy az Isten jelenlétében élnénk, de mivel tudjuk, hogy szeret, ezért nem kell tőle rettegnünk, hanem biztosak lehetünk abba, hogy az Isten az embert meg akarja segíteni, hogy az Isten, aki tökéletes önismeretre tud minket elvezetni, hogyha az ő szeretetében megmártózva már nem félünk ennek a tükörnek a képétől. Hogyha a múlt sérüléseivel, sebeivel, hiányosságaival már nem úgy nézünk szembe, hogy szüleinket, vagy őseinket, vagy embertársainkat szidjuk érte, hanem letesszük ezt a terhet Isten kezébe, mert bizony mindenki mérhetetlen terhekkel érkezik ebbe a világba. Szóval az ember Istenen keresztül az önismeretet egy olyan pozitív, alsó ruhává változtathatja, amire majd jöhet a többi, a páncél, a kard és az összes többi, amivel védekezni, és ha kell a győzelem érdekében, a rosszat legyőzve támadni kell. Szóval harcoljunk tovább Isten segítségével, magunkkal, magunkért, ő benne bízva, az igaz lelkűség ruháját körülövezve, ezzel az igaz lelkűség övével. Az Isten adjon ebben bátorságot nekünk.

Adásunk végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok. A holnapi viszont hallásra.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Nem tudom, gondolkodtak-e azon, hogy hogy lehet az, hogyha egy családon belül van két, három vagy négy gyerek, mindegyik abszolút más. Az egyik talán nyugodt, kiegyensúlyozott, a másik izgága. Az egyiket alig lehet odébb küldeni, a másik állandóan pattog. Vajon mi lehet az oka annak, hogy annyi félék a mi gyermekeink? Ma egy kicsit erről beszélgessünk. A gyermekekre nagyon nagy hatással van egyrészt az öröklött temperamentuma, amit magával hozott, másrészt az otthon, ahonnan jött. Az, hogy mit örököltünk a szüleinktől, arról nem tehetünk, de elég sok mindent változtathatnánk rajta, viszont az otthon az nagyon meghatározója lehet annak, hogy hogy alakulnak a mi gyermekeink, és hogy alakul a jellemük. Az öröklött temperamentumról néhány dolgot szeretnék elmondani. Az öröklött temperamentum meghatározza a gyermeknek az aktivitási szintjét, tehát, hogy gyorsabban mozog, lassúbb, gyors felfogású, lassúbb. Tehát az aktivitási szintjét azt elsősorban az öröklött temperamentumának lehet köszönni. Az, hogy szereti a rendszerességet, vagy rendszertelen, azt is úgy hozta magával, de ezen már nagyon sokat tudnánk változtatni otthon, hiszen ha megtanítjuk, hogy mikor van reggeli idő, ebédidő, mikor van játék vagy lefekvés, akkor ezzel nagyon sokat lehet már a gyermekünk jellemén változtatni. Aztán vannak gyerekek, akik közeledők, vannak, akik visszahúzódók, vannak, akiknek nagyon jó alkalmazkodó képességük van, vannak, akiknek kevésbé. A reakció erőssége is más-más a gyermekeknél. Vannak, akik azonnal tudnak reagálni, erősen reagálnak, mások csendesebbek, visszahúzódók. Az érzékenységi küszöb is más, mint más gyermekenként. Van, akinél egy keményebb szó sírást hoz létre, másoknál még a legdurvább szó sem vált ki elkeseredettséget a gyermekből. Néha, ha a gyermekeink hullámzó kedély állapotúak, van, amikor nagyon fent vannak, máskor nagyon lent. Aztán érdekes módon a befolyásolhatóságot is inkább a génjeikben hozták. Akkor a figyelem összpontosítás képességét is. Nézzük meg, hogy mi lenne a legfontosabb, hogy hogy nézzen ki a mi gyermekünk. A legfontosabb az, amit egy család adhat a gyermeknek az, hogyha egy olyan körülményt biztosít számára, ahol életvidám, ahol tudja, hogy fontos, ahol tudja, hogy ő belőle csak egy van, ahol tudja, hogy számíthat a szüleire, és őre is számítanak. Nagyon lényeges, hogy megtanítsuk a gyermekeinkkel a megbocsátást, a szeretetet, hogy megtanítsuk nekik azt, hogy a szeretetet nem kell külön kiérdemelnie, ez együtt jár azzal, hogy ők a mi gyermekeink. Meg kell őket tanítani arra, hogy mivel más és más temperamentumot örököltek, képesek legyenek elhordozni saját magukat, de ugyanakkor a mások nehézségeit is, annélkül, hogy ebbe beleroppannának. Egy kicsit szeretném, ha beszélgetnénk arról, hogy milyen személyiség típusúak a mi gyermekeink. De nagyon sokfélék vagyunk, ezért fontos megismerni önmagunkat, az erősségeinket, gyengéinket, amik a temperamentumunkból adódnak. Nagyon sokszor a hajlamaink, a környezetünk meghatároznak és formálnak minket, de nem muszáj, hogy hagyjuk, hogy a sors úgy alakítson, hanem mi is tehetünk elég sokat ezért. Mit jelent a temperamentum szó? A temperamentum azokból a különböző jellemvonásokból áll, amelyeket őseinktől örököltünk, ez alakítja ki a mi személyiségünket, és hozzájárul ahhoz, hogy hogyan viselkedünk. Tulajdonképpen a temperamentum szó az egy helyes keveréket jelent, ez az anatómiából származik, amikor a testnedvek, a test alkotó részei helyes keverékben vannak egymás mellett. Legelőször a temperamentum szót erre használták. Ma már a temperamentumot leginkább a személyiség kifejezésére használjuk, hogy valaki milyen vérmérsékletű, milyen személyiségű. Nézzük meg sorba, hogy milyen vérmérsékletekkel találkozunk, és talán a gyermekeinket is jobban meg tudjuk ezután érteni. Talán először a kolerikusról beszéljünk. A kolerikus az egy olyan típus, aki nem riad vissza a kellemetlenségektől, az ellenállás az mint szinte még fokozza is az erejét, egy vezéregyéniség, személyiségét nem az érzelmek dominálják, és ezért könnyen kiismerhető, könnyen megismerhető. Nézzük meg, hogy milyen
előnyei vannak egy kolerikus személyiségnek, egy kolerikus vérmérsékletű embernek. Először is extrovertált. Ez azt jelenti, hogy kifelé él. Tehát ami a szívén, az a száján. Mindenkivel egyformán tud barátságos lenni. Mindenki látja azt, hogy akivel most itt szóba áll, az egy milyen típusú ember. Céltudatos, erős akarata van, öntudatos, világosak az indítékai, amiket gyakran meg is fogalmaz. Nem lehet egykönnyen eltéríteni attól, amit ő elképzelt. Egy aktív ember, és spontán ötletei vannak. Tehát nagyon sok jó tulajdonsága van a kolerikusnak, de vannak gyengéi is. Gyengéi közé tartozik az, hogy hirtelen haragú, szeret megbotránkoztatni másokat, néha önző, néha türelmetlen, máskor konok. Ha a gyermekünk kolerikus, akkor ne csodálkozzunk, hogy ezek a tulajdonságok előjönnek nála. Nézzük meg a szangvinikust, ez a másik nagyon erőteljes típusú ember. Ő egy vidám, kiegyensúlyozottnak tűnő, kedves lény előtt megnyílnak az ajtók és a szívek. Volt egy ismerősöm, aki szangvinikus, vérmérsékletű volt, és amikor elvitte a gyerekeket kirándulni, akkor bekopogott házakhoz, fokhagymát kért, vöröshagymát kért, hogy elkészíthessék a táborba a gyerekeknek az ételt. Ezt nem mindenki tudná megtenni, ő egy nyitott, és bárkit meg tud úgymond szelidíteni. Jól bele tudja élni magát mások gondolataiba, érzéseibe, együtt érez velük. Sokat beszél, úgy tűnik, hogy játszva megoldja a problémákat. Gyengéje az, hogy néha túloz, és egy kicsit néha felületes. Tehát a szangvinikusnak az erősségei hasonlók némely szempontból a kolerikushoz. Ő is extrovertált, vidám, spontán, túláradó, jókedvű, mindent könnyedén vesz, gyorsan alakít ki kapcsolatokat, jó beszédképessége van, sőt, nagyon sok színész is szangvinikus vérmérsékletű. De vannak gyengéi is, néha felületes, szeret a középpontban lenni, hajlamos a túlzásokra, és néha öntelt. Ha a gyermekünk inkább szangvinikus beállítottságú, akkor ne csodálkozzunk, hogyha néha ezek bukkannak elő nála, de egy szeretetreméltó, kedves jellemtulajdonsága szangvinikus is. A melankólikus ez a másik oldalra tartozik, tehát a kolerikus és a szangvinikus, ha úgy vesszük, akkor az egyik oldalon áll, a melankólikus és a flegmatikus a másik oldalon. A melankólikus az egy tehetséges, áldozatkész, maximalista. Alapos, hűséges, megbízható. Az érzelmi élete az rendkívül érzékeny és fogékony. Néha egészen a pesszimizmusig tud elmenni, de azért általában realista. Az a meggyőződése, hogy nem képes megoldani a problémákat, és ezért néha melankolikussá, szomorúvá, lehangoltá válik. Az erősségei a következők. Művészi tehetsége van, nagyon sok művész, nagyon sok kreatív alkotó, melankolikus vérmérsékletű. Szeret álmodozni, de élénk a fantáziája, introvertált, tehát inkább befelé él, nem tolakszik előre, alapos, megfontolt, és hagyja, hogy a mellette levők érvényesüljenek. De vannak gyengéi is, mivel maximalista, ezért szőrszál hasogató. Néha nem tudunk mit kezdeni a pesszimizmusával. Alapállása néha inkább negatív. Nagyon kicsit bízik önmagában, néha nagyon énközpontú, nem egyszer haragtartó, érzékeny, máskor meg a bűntudatra hajlamosságával tesz minket a sírba. Ha mi gyermekünk ilyen beállítottságú, akkor fogadjuk el őt ilyennek, és ne akarjunk belőle egy szangvinikust vagy egy kolerikust alakítani. El kell fogadnunk, hogy egy ilyen típusú gyermekünk van. A következő, a negyedik vérmérsékleti csoport, a flegmatikus. Hát a flegmatikus az egy szemtelen, tárgyilagos, úgy néz a problémákra, hogy azok úgyis megoldódnak talán maguktól is, nyugodt, kiegyensúlyozott, csak semmi pánik, semmi izgalom, a probléma majd magától is meg fog oldódni. Nagyon sok erőssége van a flegmatikusnak, ő is introvertált, tehát inkább befelé fordul, de ugyanakkor gyakorlatias. Talán őrá leginkább jellemző az, hogy alapos. A részleteket is alaposan kidolgozza, megbízható, lelkiismeretes. Ha valamit megígér, akkor azt tűzön vizen igyekszik véghez vinni. Megfontolt. Őrá szokták azt mondani, hogy de rendes ember, nem lehet könnyen kihozni a sodrából, de vannak gyengéi is. Néha makacs, néha dacos, néha elfekszik egész nap az ágyon, tehát lusta. Inkább lassú, mint gyors. Mindent olyan óvatosan kezd el, megnézi, megvizsgálja, megszagolja,
hogy vajon belemehet-e ebbe. Nincs benne hajtóerő, nagyon sokszor hiányosak az indítékai. A négy temperamentum soha se fordul elő valakiben 100%-osan, hanem ez úgy keveredik. De mindegyiknél van egy domináns, hogy valamelyik előtérben van, vagy inkább szangvinikus, vagy inkább flegmatikus, tehát ez úgy keveredik a mi gyermekeinkben is. A mi gyermekeink a saját hajlamaik szerint reagálnak a problémákra. Talán néha elcsüggednek, visszahúzódnak, talán a bánatukat magukba folytják, de ugyanakkor reagálhatnak haragosan, dacosan, gyűlölködve is. Van a Bibliában egy nagyon szép mondás a Példabeszédek könyvében, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megöregszik, akkor sem felejti azt el. Nagyon lényeges, hogy megismerjük a gyermekeink vérmérsékletét. Fontos, hogy lássuk, hogy milyenek, és próbáljuk meg az ő vérmérsékletüknek megfelelően elfogadni, szeretni, bátorítani őket. Ehhez kívánok Önöknek nagyon sok erőt!

Aki szereti az arab konyhát, az örülni fog ennek a receptnek, aki pedig nem, reméljük, hogy megszerettetjük vele. Körris ananász tofu ragú dióval, a nevében már szinte az összes hozzávaló benne is van. Először is a diót fogjuk megpirítani száraz serpenyőben, nem kell hozzá olaj, hiszen a dióban bőven van zsiradék. Felforrósítjuk a serpenyőt, és egy kicsit így megpirítgatjuk minden oldalát. Szükségünk lesz aprított vöröshagymára, egy tofura, ami natur tofu, ezt kis szójaszósszal meglocsoljuk, egy ananászkonzervre. Az ananászkonzervnél olyat válaszunk, ami 100%-os lében van elrakva, hiszen így nem kell plusz cukrot használnunk, ez jóval egészségesebb. Persze, hogyha lehetőségünk van, friss ananászt is használhatunk. Közben megpirult a diónk. Legelőször a hagymát kezdjük el egy kevés olajjal és kevés vízzel megpárolni. Hogyha az olajhoz vizet is öntünk, akkor jóval könnyebben emészti meg az epez, nagyon hasznos így elkészíteni. Kis apró trükk, de mégis nagyon hasznos és egyszerűbb az emésztés, meg fogja hálálni a szervezetünk. Elkezdjük párolni a hagymát, közben a kockára vágott tofura locsolunk kevés szójaszószt. Tofunak a legkönnyebb és leghasznosabb fűszere, ízesítője a szójaszósz, ami magában is egy sós, ízesített szósz, egy folyékony állagú, és ezt nagyon könnyen beszívja a tofunak ez a kis puha szerkezete, és így rögtön jó ízt kap. Kicsit kevergetjük a hagymát, ugye le ne égjen. És ha üvegesre párolódott, akkor hozzá rakhatjuk a tofut. Jöhet rögtön az ananász is. Magasabb lángra kapcsoljuk, hogy hamarabb elkezdjen forni, hiszen egyiknek sem kell különösebb főzési idő, sem a tofunak, sem az ananásznak. Nem kell, de egy kis vízzel felöntjük, kis leve legyen, és elkezdjük forralni. Sót is rakunk hozzá. Igaz, hogy a szójaszósz kicsit sós, ezt számításba kell venni, hogy úgy sózzunk majd. És most jön a curry, ami egy nagyon intenzív fűszer, tehát ne használjunk belőle túl sokat. Egy-két kávéskanálnyi bőven elegendő. Ez nagyon szép sárgás színt kölcsönöz. Sárgás színt pedig a kurkuma adja, ez a currynek az alapfűszere, ami szintén a rák elleni védelemben nagyon fontos. Gyulladás, gátló, gyulladás csökkentő hatásáról is ismert, úgyhogy nem csak élvezeti, hanem egy nagyon hasznos gyógyfűszer is a currynek az alapja. Amíg ez elkezd forni, elkészítjük a sűrítést növényi tejszín és keményítő hozzáadásával. Ezt a kettőt összekeverjük egy kicsi hideg víz segítségével. Turmixban a legegyszerűbb, 3 evőkanál keményítő kell, 1 deci növényi tejszín, és szintén 1 deci hideg víz. Keményítő hideg vízben oldódik legkönnyebben, úgyhogy azért fontos, hogy hideg vizet használjunk. Ezt összeturmixoljuk pár másodpercre.

ennyi elég is. És már forra az ananászos tofu, hozzákeverjük, megvárjuk, amíg felfor, hiszen így fog a kukoricakeményítő működésbe lépni. Közben, amíg felfor, pirítódiót durvára vágjuk. Ennek nagyon finom, pikáns íze lesz. Ugye, hogy mivel húst nem használunk, fehérje tartalma ennek az ételnek bőven meg lesz. Dióban is és a tofuban is bőséges, könnyen emészthető, ám értékes fehérje található. Ha készen vagyunk ezzel, hozzákeverjük, és tulajdonképpen készen is vagyunk vele. Készen van a ragunk, ezt félretesszük, hiszen készül hozzá a finom köret, a bébirépás bulgur. A bulgur az egy durumbúzából készülő, könnyen emészthető búzaköret. Nagyon értékes, hiszen sok rostot, vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, és azért is szimpatikus lehet, hiszen nagyon gyorsan elkészíthető. Az acskóban található bulgur, az mindig előfőzött, előgőzölt állapotban van, így egy kb. Negyed óra, 20 perc szükséges csak a főzéséhez. Úgy készül, hogy berakjuk, fél kiló bulgurra van szükségünk, berakjuk az edénybe, kicsit átforrósítjuk, és pont 1 liter, tehát dupla víz szükséges hozzá, 1 liter vizet teszünk hozzá, ezt beleöntjük, hozzáadjuk két kisebb vagy egy nagyobb vöröshagymát, kb. 25 deka bébirépát, egy kevés olívaolajat, ez kb. 2-3 evőkanálnyi lehet, és sózzuk ízlés szerint. Fedő alatt főzzük. Először nagyobb lángon, amíg felfor, és miután felfor, azután kisebb lángra kapcsoljuk, és amikor felszívta az összes vizet, lekapcsolhatjuk a lángot róla, és már készen is van. Jó étvágyat hozzá, érdemes kipróbálni.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal a szülők tiszteletéről beszélgetünk. Ezzel kapcsolatban az Ószövetség szentírása a 10 parancsolatban ad számunkra egy kis eligazítást. A 10 parancsolat olyan erkölcsi törvények foglalata, amely minden társadalomnak az alapkövét kell, hogy jelentse. Az európai és az amerikai jogrendszer minden államnak az alkotmánya lényegében a 10 parancsolatra épül rá. Ezekben találjuk azokat az értékrendszereket, amelyek nagyon fontosak a társadalmak számára. Mózes második könyve 20. fejezet, és ott a 12. verse így fogalmaz. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened, áld te néked. Tiszteljed atyádat és anyádat. Egy olyan világban élünk, amikor lassan erről már elfeledkezünk. A tisztelet, a szülők iránt való odafordulás, a szülők véleményének a meghallgatása a mai nagykorúvá vált társadalmakban szinte luxuscikké vált. És mégis, a Szentírás azt mondja, hogy akkor fogunk fejlődni, akkor fogunk boldogok lenni, akkor fogunk egy olyan társadalmat létrehozni, ha a szülőket fogjuk tisztelni, ha az idősebb generáció megkapja a biblikus előjogait. Egy lelkészről szeretnék egy történetet mondani, akinek egyetlen egy lánya volt. Egy protestáns lelkész házaspárral történt. A lányuk különböző reklámokon keresztül és barátok, barátnőkön keresztül egy napot hagyta a szülőket, és Olaszországba ment nagy reményekkel, gazdag kereset lehetőségével. Aztán hosszú-hosszú évek után kiderült, hogy ez a felajánlott állás valójában egy szexuális szolgáltatást jelentett ennek a fiatal lánynak. Kitörni nem tudott. És amikor évek után a magyar konzulátus segítségével haza tudott térni, felszámolták ezt a bűnszervezetet, bekopogtatott a szülők ajtaján, az édesapa kiment, végignézett a lányán, egy csomag volt a kezében, pontosan ugyanúgy, ahogy évekkel korábban elhagyta a szülői házat, látta az arcán végbement hatalmas nagy változásokat, és megkérdezte a lányától, kit tetszik keresni. A lány azonnal megértette édesapjának számon kérő kérdését, és azt mondta, úgy látszik, eltévesztettem. Hátat fordult, és soha többet nem ment vissza a szülőkhöz. Ebben a tiszteld atyádat és anyádat kifejezésben, ebben az isteni parancsolatban benne van az is, hogy nekünk, szülőknek, viszont tisztelnünk kell gyermekeinket. Nem szabad beleavatkoznunk életükben drasztikusan, segítenünk kell őket, tanácsolni. Nem olyan rég a Magyar Statisztikai Évkönyvnek az adatait lapozgattam, és Magyarország azon területét kezdtem nézni, vizsgálni, egyrészt a fővárosnak, Pest megyének, másrészt országos szempontból, hogy melyik területen és részen követik el a legtöbb szülőgyilkosságot országunkban. Megtaláltam mind a pesti oldalon, mind Magyarországnak az egyik eldugott kis térségében, és utána megvizsgáltam, hogy hol a leghosszabb az átlag életkor. És nagyon érdekes, pontosan azokon a területeken volt Magyarországon a legmagasabb átlag életkor, ahol a legkevesebb szülők elleni erőszakot regisztrálták. Ott volt a legrövidebb az átlag életkor, ahol a szülők ellen a legtöbb erőszakos cselekedetet végrehajtották. Igen, mert majd 3000 évvel ezelőtt Mózes feljegyezte azt, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Mi is tiszteljük szüleinket, amíg lehet, amíg élnek, hogy hosszú ideig élhessünk az Úr és az Isten kegyelméből. Amen.
1: Műsoridőnk végéhez értünk, de természetesen a következő alkalommal is várjuk Önöket. További szép napot kívánok!

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy Te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsi!
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Mai alkalommal egy különleges beszélgetésre kerül sor a Dobai Gyülekezet Adra felelősével. Fogjuk megosztani azokat a tapasztalatokat, történeteket, amelyek a gyülekezet gondozásában, az Adra megbízásából történnek környékükön. Mai adásban megtudjuk, hogy mit jelent az Adra szolgálata, és hogy mit is vár el a Jóisten abban, hogy akik a jobb kezünk és a bal kezünk körül vannak, mit lehet tenni értük. Kérem, tartsanak velünk a soron következő beszélgetésben. Meghívott vendégem Módi Dávid, aki a Dobai Gyülekezet Adra felelőse. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és gratulálok ezért a remek beöltözésért, promoválod a szolgálatot teljességgel.
1: Köszönöm szépen a meghívást, örvendek, én is nagyon, hogy itt lehetek, és örömmel promoválom azt, amit szeretek, és ami képvisel.
0: Hogyan történt az, hogy te az Adra szolgálatokban veszed ki a részedet a Dobai Gyülekezet megbízásából?
1: Ez egy csodálatos tapasztalat volt, és talán a közel ismerőseim ismerik. Egy önkéntességi akcióba találkoztam Gombos Dániel testvére, lelkész testvére, és kifejeztem vágyamat, mert ugye vonzott minden az Adra, láttam az Adra szolgálatát úgy országunkban, mint világszinten, és éreztem egy vágyat, ami arra késztetett, hogy tegyek én is valamit. De nem tudván, hogy hol tudném magam, hol tudnék hasznossá válni ezen a téren, beszéltem ezzel a Gombos Dániel testvérrel, és nagyon nyitott volt, nagyon örvendett neki, és ajánlotta ezt az iskolába szeretnénk menni, a Vráula Skala című projektet. És hosszú beszélgetések után, sok ima után és sok csodálatos tapasztalat után sikerült beindítani, körülbelül egy fél évvel a beszélgetés után.
0: Mit jelentett ez a képzés? Hol történt online vagy fizikai jelenlétben? Kik voltak, akik ott részt vehettek?
1: Hát nem egy képzés volt, hanem folyamatos beszélgetések, tapasztalatszerzés, végigkövettem az ő munkásságukat, és ellestem a mesterséget, úgymond, talán viccesen kifejezve. Láttam azt, hogy hogy munkálkodnak ők, hogy viszonyulnak úgy a hatóságokhoz, mint az önkéntesekhez, a gyerekekhez, és lényegében innen tanultam.
0: A gyülekezetbe való megbízásod hogyan kapcsolódik ehhez az elinduláshoz?
1: Hát elindultam, és utólag megbíztak a gyülekezetben is. Ez a projekt beindult, talán másfél évig futott, és utólag megneveztek Adra felelősnek is, de én attól függetlenül folytattam, és utána is folytatni fogom, mert ez a vágyam, hogy ezáltal is szolgálhassak.
0: Úgy tudom, hogy tanulmányaidat is, amelyeket végzel, kapcsolódnak az ember szolgálatához. Milyen tanulmányokat végzel, hogyan értékeled azt, amit választottál, miért választottad ezt az utat?
1: Szociális gondozást tanulok Kolozsváron, és szorosan összefügg az Adrával ez is. Ugye más terveim voltak, és más irányba szándékoztam elindulni, és valahogyan tanástalan voltam, és imádkoztam vezetését. És egy Adra koncerten Kolozsváron éreztem elhívást az úttól, hogy ezen a pályán induljak el. Ugye belettek ott is mutatva, mint hogy később látni fogunk ilyen különleges esetek, és szegény gyerekek, nehéz sorsú gyerekek, de viszont akik jól tanulnak. És nagyon meghatott, és eldöntöttem ott, megfogadtam az útnak, hogy én azt fogom követni. És talán ez májusban lehetett, és szeptembertől elkezdtem. Most hála az úrnak, másodéves vagyok a Kolozsvári Bábesbai Egyetem szociális gondozás szakán.
0: Gratulálunk a tanulmányaidhoz, és sok erőt kívánunk, hogy el is végezz teljességgel.
1: Köszönöm szépen.
0: Kérlek akkor, mondj azokból a tapasztalatokból, oszd meg velünk fényképeket, mert tudom, hogy készítettél is, hogy mit is jelent ez a szolgálat a te bekapcsolódásod nyomán.
1: Talán el is indítom a képeket. Hát ugye ezek az első képek talán 2 évesek, ha jól emlékszem. Lényegében a projekt abból áll, hogy havi 100-90-100 leértékben készítünk csomagokat a gyerekeknek. Emellett persze a kapcsolattartás velük és időtöltés velük, de az alapja ez. A gyülekezet támogatja, vagy különböző szponzorok támogatják, és mi az önkéntesek segítségével kiosztjuk ezeket. És itt látható képen is, hogy táskákat is kaptak, ezt az Adrától kapjuk, ugye a felszerelést, a dobozokat, a mellényeket, iskola kezdéskor táskákat kapnak a gyerekek, és itt még nagyon az elején voltam, és tényleg az legelső alkalom, a legelső kapcsolat ezekkel a gyerekekkel, és nagyon csodálatos tapasztalatot megismerni őket, látni az örömet az arcukban, hogy valaki gondolt rájuk, és lehet nem változtatta meg a helyzetüket, de egy plusz, egy reménység, egy csepp boldogságot hozott az életükben. És havi szinten, havi rendszerességgel visszük ezeket a csomagokat, amit ki lehetne bővíteni, és most gondolkozunk azon, hogy valami többet tegyünk a csomagokon kívül, legyen egy foglalkozás, egy havi két alkalom akár, vagy egy alkalom, hogy legyen egy időtöltés velük, hogy még jobban ez a kapcsolat, még jobban előre haladjon, és többet tudjunk. Talán a képeket is közben vinni fogom, és még beszélgetünk. Ugye lelkésztestvéri segítés, vannak önkénteseink is, mind ahogy a képeken látni fogjuk. Nincs egy fix csapat. Vannak önkéntesek, akik különböző helyek gyülekezetekhez tartoznak és segítenek bennünket, de annak örvendek, hogy a csapat nő, nem apad, hanem mind csak nő a csapat.
0: Mit jelent az, hogy nincs egy konkrét csapat, csoport? Te vagy az, aki általában mozgósítod a közösségen belül a személyeket, informálod arról, hogy most szükség lenne egy ilyen tevékenységre, vagy azért megvannak azok a személyek, akikkel dolgozol?
1: Meg vannak az alapembereink, az önkéntesek.

0: aláírni, hanem aki úgy érzi, és az Úr a szívére helyezi, örömmel látjuk és örülünk a segítségének.
1: Jól láttam, hogy inkább fiatalok csatlakoznak, nem csak, hogy tapasztalod?
0: Fiatalok is, de nem csak. Meglepően, ahogy beindult, arra számítottam, hogy a fiatalokkal fogjuk ezt végezni, de meglepően nincs korhatár, bármilyen korosztályból vannak önkéntesek. És talán megemlíteném ennél a képnél, van egy nagyfalusi tanítónő, nem egyházunk tagja, itt a kép jobb oldalán látható, és különösen odaadóan szereti ezeket a gyerekeket. Egyrészt az osztályából van, a többi csak az iskolából, de látszik az az ember szeretet, amely nem függ vallástól, és jön, végzi, elfogadta az adrás mellént is, adtunk neki, és a csapatunk részévé vált ő is. Itt ugye egy másik esetet is láthatunk. Annak örvendünk, hogy bár nem változtattuk nagy dolgot, ez a havi egy 100 értékű élelmiszercsomag, és néhány füzetsegély vagy táskák nem változtatja meg az életüket. Ugye láthatjuk a házakat is, nem cseréljük le tetőt ezzel ezáltal, de adhatunk egy kis reménység, egy kis fénysugarat a sötétségbe, amely talán elindít bennünk egy változást, egy vágyat egy jobb után, és motiválja őket, hogy tanuljanak. Ugye talán nem említettem, de fontos az, hogy jól is tanuljanak, ne legyenek hiányzásaik. Ugye a 8-as média az, ami egy alap kritérium ahhoz, hogy megkaphassák ezt a segélyt, és az a cél, hogy motiváljuk azt, hogy iskolába járjanak, tanuljanak, és amennyiben lehet, ne hagyják el. Ugye főleg Róma közösségeknek egyik veszélye az, hogy hamar ott hagyják a tanulmányaikat, és talán nem végzik el a 8 osztályt se, vagy létszámot még úgysi.
1: Hogy juttatok hozzá a személyekhez, akikhez elmentek, és ugye megvizsgáljátok, hogy akkor megvan-e az átlag média, aminek függvényébe tudjátok adni ezeket a jutatásokat, honnan vannak a címek, az elérhetőségek?
0: Ugye ez egy nagyon jól megszervezett projekt, ami nem csak helyi szinten fut, hanem az országunk több településén már évek óta, hát mi most később csatlakoztunk, és mielőtt elkezdenénk szeptemberben ezeket az önkéntességet, valójában hónapokkal előtte megelőzi egy nagyon alapos papírmunka, ugye elmentem a polgármesteri hivatalhoz, egy szerződést, egy kollaborálást indítottunk el a polgármesteri hivatallal, az iskolákkal, és ugye ezt mind ki kell töltsük időben, és leküldjük Bukarestbe, hogy az igazgató és az ADRA igazgatója is ezeket jóvá hagyja, és a szociális gondozó a polgármesteri hivatal keretén belül ad egy listát, aki megfelel ezeknek a kritériumnak, az iskola pedig átnézi, és azokat a személyeket, akik megfelelnek a tanulmányi szinten is, és a média megfelel, azokat továbbadják nekünk. És minden indítjuk, miután persze szükséges dokumentumokkal elindítjuk valójában amiből áll az önkéntességet, ezt a munkát.
1: Általában hány fős csapatokban dolgoztok? Mondjuk egy csoport megy minden lakcímre, vagy több csoport több lakcímre, hogy szerveződtök meg?
0: Hát ez változó, függ attól is, hogy hányan szabadok és hányan tudnak segíteni. Hát nyilván, hogyha nagyobb csapat, nagyobb az önkéntes csapatunk, két csapatba is oszlothatunk. Jelenleg 21 gyerek résztvevő van a megyénkben, és ezt a 21-et hát győzzük úgy, hogy személyesen is elmehessek mindegyikhez is együtt. Tehát van, amikor én nem tudok részt venni, és folytatják ők, de igyekszünk, hogy mind menjünk mindegyikhez, mert én megmondom őszintén, nekem hiányoznak is, ha mondjuk egy hónapot, kettőt, ha nem látom őket, hiányzik ez a kapcsolat velük. Változó. Én azt mondanám, hogy az önkéntesek számától függ, itt például többen voltunk, függ attól, hogy hányan szabadok, talán ha nem jön közben valami, talán néha ketten vagyunk, néha többen. Ugye a képeken ott van a háttércsapat is, a képeken, ami nem látszik, azok a támogatók, azok, akik havi szinten támogatnak a gyülekezetből, és akik nem jelennek meg a képen, és ezáltal is köszönjük mindenkinek, aki...
1: Itt szó van lelki és anyagi támogatásról, mit értünk támogatók alatt?
0: Lelki támogatás, legelső és a legfontosabb, hogy imáikkal támogatnak bennünket folytonosan, és anyagi támogatás lényegében mindenki felvállalt egy évig egy gyereket is. Ez így valósulhatott meg, ugye kaptunk a központtól is, Bukarestből is kaptunk támogatást, de a nagy része, a 70-80%-a helyi szinten alakult ki, és nem csak az anyagi. Hát az anyagi lehet sokaknak egy apró dolog. Sokkal fontosabb a lelki, hogy imádkoznak értünk, támogatnak bennünket, és velünk vannak, és tudjuk azt, hogy azon túl, hogy mi elmegyünk és kivisszük, van egy gyülekezet, amelyik imádkozik értünk.
1: csomagoknak az összeállítása,

0: az ugyancsak a ti feladatotok, tehát gondolom, hogy ti vásároljátok meg mindig azt, ami egy adott ajándékcsomagban van.
1: Elméletileg igen, változó ez is helyi szinten, így indítottuk, de kaptunk egy boltot, akik ők ezzel tudnak segíteni bennünket, hogy előkészítik ők, ebben az összegben előkészítik Krasznán ők. Dobán egyelőre ugyanígy folytatjuk, hogy ebben az összegben bevásárolunk és elkészítjük. Talán nincs kép, ami a csomagok tartalmát, de hát élelmiszerek, tartós élelmiszerek, egy kis édességek is, egy kis boldogságot is hozzunk a gyerekek életében. Időnként kapunk füzeteket is Bukarestből, amelyeket beleítesszük, és lényegében ezek azok, amit tartalmazzák. Talán oda fogunk jutni a képek során. Időnként külföldről kapnak csomagokat, de hamarosan innen kezdődnek. Külföldről kapnak a testvérek jóvoltából, idén Párizsból készített egy gyülekezet, minden észak-erdélyi gyerek, résztvevő gyerek számára egy személyes csomagot, nagyon szép csomag, nagyon tartalmas csomagok, nehezek, alig bírták a gyerekek, ruha, minőségi márkás ruhákkal és füzetek, és minden, amit el tudunk képzelni, és nagyon boldogak voltak, hogy az élelmiszerek mellett, hát jobban a szülők örülnek valójában az élelmiszereknek, és az ünnepek előtt megkapták ezt a csomagot, és tényleg nagyon hálásak voltak. És mindegyikben egy kis levelet, egy kis képeslapot személyesen attól a családtól. Ezeket a képeket készítettük, és visszaküldtük a családnak, úgyhogy kialakult egy távkapcsolat is, de láthatták, hogy hova jutott az a csomag, és kinek.
0: Ugye, ezeket a leveleket együtt olvassátok fel, elmagyaráztátok a gyerekeknek, hogy hogyan is és milyen úton érkezett hozzájuk ez a csomag, hogy kell elképzeljük.
1: Persze, így volt. Elvittük a csomagot, és bátorítottuk őket, hogyha szeretnék, mondják ki ott a szemünk előtt, hogy mi is részesülhessünk az ő örömükbe. És kibontották, és nagyon örventek, hogy megkapták a kis leveleket benne, és felolvasták, és elmagyaráztuk, hogy egy család Franciaországban nagyon messze, lehet nem is tudják pontosan, hogy hol van, gondolt rájuk, és személyesen névre szólóan írt egy, ugye megkapták a listát, és névre szólóan írt egy kis levelet nekik. Hát nagyon boldogak voltak, és látták ott, és a legtöbb esetben kis gyerekes családok küldték, és láthatták egy kisgyerek, velük egyidős gyerek nevét, aki gondolt rájuk, és hálások voltak, bár nem ismerték, hogy kiről van szó, de nagyon hálások voltak. És ne úgy képzeljük, hogy valami selejt, vagy valami olcsó ajándékokat adtak, hanem tényleg a legjobb minőséget, és talán soha nem volt alkalmuk egyeseknek közülük ilyenekbe járni, és nagyon hálásak voltak. Talán egy következő fejezet, ami lenne az ADRA munkásságában, a nyári táborok, amelyek országszinten vannak megszervezve, idéntől, és talán ezt előre bocsátom, még nem nyilvános, hogy két korosztályban lesz megszervezve, a gimnáziumban, az 5-8 osztályok közt, és a kisiskolásoknak 1 és 4 osztályok közt, tehát könnyebb az a korosztály szempontjából könnyebb kezelni így a csoportokat. Itt a tavaly Brassó mellett Moyécsú, Felső Moyécsúban volt ez a tábor, egy nagyon szép tapasztalat volt, én az észak-erdélyi gyerekcsoporttal mentem, mint felügyelő, és besegítettem. Nagyon szép tapasztalat volt, különböző aktivitásaink voltak velük, csoportjátékok, ilyen gyakorlati műhelyek, kirándulások, mind ahogy láthattuk. És ez egy olyan tapasztalat volt, ami úgy nekem személyesen, mind a lelki életemben nagyon sokat segített, mind ez az iskolai felén, a tanulmányi terén is nagyon sokat segített, hogy amit én elméletileg megtanulok, itt a gyakorlatban sokszor teljesen másképp, mint az elméletben, de valahogy a kettő úgy kiegészíti egymást is.
0: Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy azok a gyerekek, fiatalok, akik a gondozásotokban vannak, és kiszemeltetek a környéketeken, ajándékozzátok őket rendszerességgel, akkor ezeknek a személyeknek nyári tábort szerveztek.
1: Igen. Hát helyszüke miatt mindenki mindenhonnan nem mehet, és valószínűleg nem is mindenkit engednek a szülei, vagy nem mindenki szeretne. Országszinten az mind a két csoportban, a kisiskolásoknak és az 5-8 osztályosoknak is körülbelül 100 hely van országszinten. Most ezt úgy képzeljük, nálunk van a megyében 21, konferenciák szintjén talán 100 körül. Úgyhogy le lesz majd osztva, és mindenki, aki szeretne, egy bizonyos kisebb csoporttal részt vehet ezen. Mindjárt megmutatom a tavalyi. Ez volt a tavalyi csoportunk, az észak-erdélyek, főleg Fehér megyéből jöttek, és jól emlékszem, mind onnan voltak. Ott van a legjelentősebb csoport, én őket vettem mintának, és tőlük tanultam a legtöbbet, ugye ők zenélni tanítják őket, mandolinon tanulnak, és gyülekezetben is szolgálnak. Jó, ez nem egy olyan munka, hogy elkezdjük vinni a csomagokat, és holnapi naptól a gyülekezetben szolgálni fognak. Az ő esetük egy nagyon szép tapasztalat volt, megtanultak zenélni, és vágynak arra, hogy szolgálják az Urat a gyülekezetben is. De mi arra törekszünk, hogy bemutassuk gyakorlatilag olyan eszközeinkkel, amilyenekkel vannak. Sokszor hibázunk mi is, és nem jól képviseljük, de bemutassuk az Úr szeretetét, és mutassunk egy jobb jövőt, hogy vágyjanak arra, hogy ők is maguk során segítsenek. Ezt szoktuk mondani. Ne köszönjék nekünk, csak is az Úrnak, és ha szeretnének tenni valamit, segítsenek egy rajtuk rosszabb helyzetben lévő. És ez vált nekem is így az életem céljává, hogy amennyibe tudok és ahol tudok, most ez a munka által is, és az Úr segít, szeretnénk bővíteni még a csapatot. Úgy az önkéntesek terén is mindenkit szívesen látunk, aki szeretne, akár anyagilag, akár hogy imádkozzon értünk, az is nagyon fontos, és lehet, nem gondoljuk, de talán a legfontosabb. Vagy önkéntesként mindenkit szívesen fogadunk. És ami szép tapasztalat, és a múlt héten értesítettek, hogy nem csak adventisták, nem egyházunk nem tagjai, felajánlottak sokan, iskoláktól felajánlották, hogy szívesen, akár mivel szükség van a segítségükre, tanácsadás által, akár az aktivitások megszervezésében is nyitottak és segíteni fognak. És ez úgy különösen feltölti az embert, hogy sokszor lehet belefásul, belefárad, és úgy látja, hogy nincs látható eredménye, szemmel látható eredménye nincs, és talán úgy gondoljuk, visszük a csomagot, de hát ugye a gyerekek is hónaptól függően lehet, hogy nincs pont jó kedvük, nincs kedvük beszélgetni, és akkor egy kicsit letöri az embert, hogy talán nem is értékelik. De az úr mindig küld pozitív tapasztalatokat és válaszokat, hogy igen, és ez az ő munkája, és az ő által adott bölcsességgel menjünk előre és folytassuk.
0: Hát köszönöm ezeket a gondolatokat, Dávid, amelyeket megosztottál, lelkesedésedet, további jó szervezést kívánok és szolgálatot, és a Szilágy megyében, ahol te tevékenykedsz, és a Dobai gyülekezet megbízásából te nem csak ott, abban a közösségben, hanem a környéken végzitek ezt a munkát, hogy Isten adja áldását nektek, és imádkozunk értetek, és küldjön az Úr munkásokat és anyagi támogatást, hogy ezek a gyerekek, ezek a családok jobban meg tudják ismerni az igazi Úr Jézus Krisztust, úgy, ahogy a Biblia beszél róla.
1: Köszönjük szépen, így legyen, amen.
0: Köszönöm, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívást, a Jóisten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a néhány percben. Modi Dáviddal beszélgettem, a Szilágy megyei Dobai Adventista Gyülekezet Adra felelős személyét, aki szolgálatot végez a Szilágy megyében, a különböző gyülekezetekkel karöltve, a fiatalokkal és nem csak, családokat látogatnak meg, gyermekeket támogatnak, nyári tábort szerveznek számukra, és talán ami a legfontosabb, az anyagi támogatás mellett, vagy a felett az, hogy egy lelki természetű támogatást nyújtanak, Istennek üzenetét próbálják átadni valójában úgy, ahogy az a cselekedetekben valósul meg, nem csak szavakban. Köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a beszélgetésen. Az Úr áldását kívánom mindannyiunk számára. A viszontlátásra!

Hálaadó Zsoltár. Atyám, köszönöm a fényt, s a fények fényét, áldott fiadat. Köszönöm szememet, hogy látok, és szívemet, hogy látlak, látva őt. Köszönöm a nyüzsgő nappaloknak kemény, keser édes emésztő robotját. S az éjszakákat, amikor te folytatod csendben, amit én elkezdtem nappal, s te elkezded bennem is körülöttem, amit majd új nappal, folytatnom nekem kell. Köszönöm az időt, a múltat, melyben ott maradtam, a jelent, amelybe bölcsen engem is beleszerkesztettél, s a jövőt, melyben kitartó kegyelmet folytán, ott látom még a nekem kitabott helyet. És köszönöm a még távolabbi sejthető jövendőt, hol idő nem lesz többé, csupán csak te, meg én. És köszönöm ezt a borzongatóan gyönyörű száguldást, melyben a surlódásoktól forróvá tüzesedett öntudat, szilaj merészen, mint egy űrhajó, vágtat a végtelenbe, feléd, hozzád. De fájlalom a bűneimet, melyek földre kényszerítettek téged, égi szerelmem, megváltóm. Másképp hogyan lehettél volna enyém? Veled boldog vagyok kimondhatatlanul, s ha tudva vagy tudatlanul vétkezem, csak benned lel nyugalomra lelkem. Köszönöm a kesernyés próbák prését, s a kősúlyú búsító bánatokat, melyek alatt kicsordul életemből a gyermeki ragaszkodás mézízű mustja, s kihull lelkemből a hitetlenség szennyes törkője. Köszönöm a vakot, akinek tegnap este ronnyos sapkájába ejtettem egy forintot, és köszönöm, hogy megáldottad ajkam vígasz forint szavakkal, melyeket odaadnom vakoknak és lelki nyomorékoknak, hivatásom, halálosan komoly, szent kötelesség. Köszönöm a karmos embereket, hűtlen barátokat és hű ellenségeimet, kik kúsza ábrákat karmolnak naponta arcomra, szívemre. Tudom, újjuk hegye nagyon sokszor a te szent akaratod eszköze, hogy kiformáld velük rajtam arcodnak egy-egy drága, finom vonását, míg nem kiábrázolódik bennem Krisztus hatalmas lény. És köszönöm a szavak faragva formálható oltárköveit, melyekből most is oltárt emelhettem, hogy hódolattal megáldozzam rajta, jó illattétel áldozatként. Atyám, neked a szívemet.

Képzeld el, hogy van egy könyv, ami több ezer éven át alakította az emberek gondolkodását, ihletett művészeket, vezetett családokat, és útmutatást adott azoknak, akik keresték a választ életük nagy kérdéseire. Egy könyv, amely minden oldala új gondolatot, új reményt hoz, és amely képes megnyugtatni, bátorítani, vagy épp gondolkodásra késztetni. Kíváncsi vagy, hogy melyik lehet ez a könyv? Ez a könyv már több mint 3400 nyelvre van lefordítva, hogy bárki számára elérhető legyen a világ bármely pontján. És bár lehet, hogy eddig nem gondoltál rá, most talán érdemes lenne a saját otthonodba is meghívni, hogy legyen egy hely, ahol a gondolatok és a lélek találkoznak. Szeretnéd ezt a könyvet ajándékba megkapni? Ez a könyv nem más, mint a Biblia, Isten szava, a Szentírás, amelyről így szól Pál apostol a Timóteushoz írt második levél 3. fejezet 14. versében. A teljes írás Istentől ihletett. A Biblia a világ legfontosabb és legbefolyásosabb könyve. Nem csupán egy vallási szöveg, Isten szava az, útmutató a mindennapi élethez. Erkölcsi iránytű és lelki táplálék is egyben. A Speranza Reménység Média Központ szeretne minden olyan házhoz eljuttatni egy Bibliát, ahol még nem olvasták azt. Ha szeretnéd, hogy a tied is legyen, írj nekünk SMS-t neveddel és postacímeddel a 0741 059 059 telefonszámra, és örömmel elküldjük neked postán ajándékba.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Kösd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hallj csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

0: Keresel. Nem találsz. Vársz. Hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, amint azt jeleztük adásunk bevezetőjében is, Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Timis Balázsi Sándor kedves lelkésszel, állandó stúdió vendégünkkel. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr!
2: Üdvözöllek szeretettel, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatót!
1: Ma tovább engedelmeskedünk egy igei tanácsnak, egy igei bátorításnak, amelyet a zsidókhoz írott levél 13. fejezetének 7. versében olvasunk. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezően az ő életük végére kövessétek hitüket. Folytatjuk ma is megemlékezésünket az adventi hit úttörőiről itten az erdélyi tájakon. Gyermekkoromban, amikor az idősebbek beszéltek nekünk arról, hogy hogyan született meg, hogyan vert gyökeret az adventi üzenet itt Erdélyben, sokszor a beszélgetések során elhangzott egy név, a Prevlitz János neve. Ma az ő személyével, munkájával foglalkozunk, és az ő példáját fogjuk tanulmányozni. Ki is volt tehát ez a sokat emlegetett, szép emlékű úttörő?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Miután megköszönöm a szerkesztőnek a mindenkori jeligének felolvasását, a zsidókhoz írt levél 13. fejezete 7. versét idézve, felolvasnék elöljáróban egy másik íge helyet, ez alkalommal egy párbeszédet az Úr Jézus és tanítványai között. Hogy miért, az kitűnik az életrajz ismertetésből. Márk 9, 33-tól 37-ig így olvasom Istennek ígéjét. Először is a fejezetnek címét idézném. Rangkérdés. Alázatosság és a kicsinyek gondja ajáltatik. Óvás a botránkozástól. És elméne Kapernaumba, mármint Jézus, és odahaza megkérdezi őket, mifelől vetekedtetek egymással az úton. Jegyezzük meg, az Úr Jézus nem volt köztük azon alkalommal, amikor ők elosztották maguk között az ő felfogásuk szerint az eljövendő Isten országának minisztériumait. De ők hallgatának, mert egymás között afelett vetekedtek vala az úton, hogy ki a nagyobb. És leülvén odaszólíta a 12-t, és mondanékik. Ha valaki első akar lenni, legyen mindennek között utolsó, és legyen mindeneknek a szolgája. Aztán egy kisgyermeket állított eléjük. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem juttok be, nemhogy miniszteri posztra jussatok, de be se mentek Isten országába. Miért olvastam fel ezt az ígei példát? Azért, mert 1957-et írtak a naptárok, amikor egy szép nyári napon, az akkor még a gyülekezet udvarán uralkodó hatalmas diófa árnyékában összeverődtünk egy néhányan, barátok. E csoportban volt Prevlic Erni, az öccse Prevlic Édi, ott volt Rupárcsics Károly, kis Attila, és én is köztük voltam. A Prevlic fiúk nagy német önteltséggel magyarázták nekünk, hogy márpedig a német faj felsőbbrendű minden más népfaj felett. Ezt mi persze nem hagytuk abba. Nem fogadtuk el. És vitatkoztunk, mind a tanítványok az Úr Jézus idejében. Amikor nyílt a kapu, kijött be a kapun Prevlic János. Egyházelnök, az akkori egyházterületnek az elnöke. És amit kérdezett az Úr Jézus a tanítványoktól, azt kérdezte tőlünk. Fiúk, mifelett vitatkoztok? És akkor elpanaszoltuk akkor Prevlic bácsinak, hogy hát a fiúk azt tartják, hogy a német faj felsőbbrendű minden más faj fölött, amire a bölcs és a lelki édesapa és lelkész így válaszolt. Hagyjátok el, fiaim! Az én fiaim nem akarják tudomásul venni, hogy ők csupán nagyszebeni szászok, nem németek. Erre a két fiú szeme szinte szikrákat hányt. Hogy az édesapjuk így megalázta őket, hogy elmondta az igazságot. Hogy ti kicsiny szász csoporthoz tartoztok. Nem kell, hogy nagy dolgot tegyetek a németségetekből. Hát ezzel a kis életképpel próbálom bevezetni a mai megemlékezésünket arról a személyiségről, Prevlic Jánosról, aki 1955-ben a közgyűlés választásának eredményeképpen átvette az észak-erdélyi egyházterület, az akkori kolozsvári egyházterület elnökségét Bauer János testvértől, aki 1955-ig, 1947 és 55 között töltötte be ezt a tisztséget, úgy, amint annak idején megemlékeztünk erről. Ami az életrajzát illeti, nagyon röviden így foglalhatnám össze. Prevlic János, Johann Prevlic, vagy Hans Prevlic, 1905. augusztus 5-én született a Szeben megyei Dupus községben. Szülei Martin és Katarina. Ők meggyőződéses és hitbuzgó vallásosak, az augusztina hitvallás, luteránus hitvallás követői voltak. Érdekes módon hogyan került kapcsolatba ez a család az advent közösséggel? Nem hiszitek el, mindennek kiinduló pontja volt az akkor alig 5 éves Johann Prevlic, aki az óvodában megbarátkozva óvodatársaival, köztük egy adventista családból származó kisfiúval vagy kislánnyal, ezt pontosan nem tudjuk. A két család megismerkedett együtt, és így jöttek kapcsolatba a Prebliss házaspár, a Prebliss család, a hetedik napot ünneplő advent hitközösséggel. Az öt éves kisfiúk révén. Miután megismerték ennek a hitközösségnek hittételeit, örömmel léptek a keresztség, az evangéliumi keresztség, a felnőtt korban való keresztség vizébe. Wegner lelkész keresztelte meg a Prebliss szülőket. Prebliss János Nagyszebenben végezte elemi és középiskoláit. Majd ő maga 1921-ben keresztelkedett Szebenben. A Szebenben végzett iskolai tanulmányai után 1921 és 25 között a németországi Friedensau misszióiskolának volt a hallgatója. Onnan hazatérve egy kis kitérővel alkalmazást nyert az akkor Európa szinten szinte egyedüli hamburgi advent kiadóval. Így lett Prebliss János könyvevangélista Németország, Ausztria és Svájc területein. 1927-ben bevonult katonának a román hadseregbe. 1929. december 1-én, miután a katonai szolgálatának eleget tett, a romániai misszióközösség tagjává vált. Itt, temesvári székhelyjel, majd 1930 és 35 között teljesíti ezt a megtisztelő feladatot. A missziótársaság tagjaként vezeti a Temesvár és környéki misszió tevékenységet. Itt lett pásztori asszisztensé, ifjúsági titkárrá, majd később segédlelkészé. Temesváron és Temesvárról jó messzire Galacra helyezték, ugyan ezekben a megbízatásokban. Prebliss János lelkészé szentelésének időpontja 1939. szeptember 11-e volt Szászrégenben. 1940 őt a szebeni egyházterület ügyosztály vezetőjeként találta. 1947

0: a kolozsvári egyházterület elnökévé választotta. Lelkiemberként, édesapaként, kiváló prédikátorként, ígehirdetőként, meggyőződéses advent hit által átitatott misszionárusként végezte tisztjét, szolgálatát. Történt egy törés is az életében, amikor 1959. szeptember 23-án reggel 6 órakor egy időben mind a négy egyházterületen és bukaresti központban, az országos központban elkezdődtek a letartóztatások. Összesen országos szinten 16 letartóztatott volt, ez alkalommal, e szomorú szeptemberi reggele. A letartóztatás egy az akkori rendszer elnyomó jellegéből adódott, tudnilik minden problémájába beleszóltak az egyháznak. Mindenek előtt kényes kérdésük volt az egyház pénzügyi helyzete. Az akkori egyházügyi hatóság minden törvényes rendet mellőzve önkényesen állapította meg az alkalmazottak, az egyházi alkalmazottak javadalmazását. De ez éhbér volt. És ekkor a testvérek Isten és emberek előtti igazságérzettel próbálták pótolni a lelkészeknek és alkalmazottaknak ezt a szimbolikus javadalmazását. De ezt az akkori rezsim nem tudta megbocsátani, így mindenik egyházterületben egy azon órában a belügyesek és a gazdasági rendőrség karöltve, házkutatást tartva, az egyházterületek irodáját is felkutatva letartóztattak 13 hittestvérünket, vezetőnket. Mindenik egyházterületről az elnököt, a titkárt és a könyvelőt, illetve pénztárost. 100 napi fogvatartás és kegyetlen kínzások után a 16-ból 14-et rendre kiengedtek, mert semmit nem tudtak rájuk bizonyítani. De hogy szégyent ne valljon ugye a rendszer, a két fő vádlottat, az Unióbizottság elnökét és főkönyvelőjét 7-7 esztendő, letöltendő börtönre ítélték. Na most, ez egy törést jelentett Prebisz János testvér és a többi munkatársai munkájában, hivatásának teljesítésében.
1: Kedves hallgatóink, mindenképpen megrázó élmény lehetett úgy a családok számára, a gyülekezetek számára, és leginkább a letartóztatottak számára az, amin keresztül mentek. Először is nem tudhatták azt, hogy mennyi ideig lesznek fogva, és milyen ítélet születik, és ami a folytatást illeti, az sem kecsegtetett túl fényes kilátásokkal. Azonban, ahogy megszoktuk a Jóistentől, neki mindig van ezer útja ott, ahol mi egyet sem látunk. A folytatással fogunk megismerkedni, azonban addig is hallgassunk meg egy énekszámot.

0: Kedves hallgatóink, a Reménység hangerrádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk kedves, állandó stúdió vendégünkkel, Timis Balázsi Sándor lelkésszel, az erdélyi adventi mozgalomnak, egyháznak, az erdélyi adventista egyháznak úttörőiről, ma Prevlic Jánosról. Az előbb elmondtuk, hogy 1959-ben letartóztatták, majd rövid idő múlva szabadon engedték őket, leszámítva két kulcsszerepet betöltő személyt a romániai adventista egyházból, az országos szervezetnek, az úgynevezett uniónak elnökét és könyvelőjét leszámítva. Mi következett ezután? Következik 1960, hogyan folytatódtak az események?
1: Amint jeleztük, 1960. január 1-én a gyülekezetek legnagyobb örömére és Isten iránti hálájuk kifejezésének alkalmára a letartóztatottak hazajöttek. Emlékszem, Moldován Vilmos testvér volt a lelki pásztora a gyülekezetnek, és ketten megszerveztük a hazatért három vezetőtestvérünknek a fogadását. Mert egy különleges szombat volt. Az év első szombatja, úrvacsoraosztás és a rabok szabadonbocsátása, hazatérése. Ezt méltóképpen megünnepeltük, előreültettük a teremben őket, és jól emlékszem, de nem tudnám megmondani, hogy miért, nem csokorvirággal üdvözöltük, hanem mindeniknek egy szép cserép ciklámenttel kedveskedtünk. Na persze, alkalmas énekekkel a kórus részéről, üdvözlő beszéddel, meg is volt ennek a visszhangja, mert majdnem az állásunkba került. Tudnélik, ilyen vádak értek. Miféle emberek vagyunk, hogy börtöntőtelékeket virággal köszöntünk és ünneplünk, amikor kijönnek a börtön.
0: Gondolom a rendszernek is szúrta a szemét, hogy
1: akiket
0: ő gonosztevőként vett számba, azokat itten hősökként üdvözlik.
1: Elsősorban. De ami mondjuk fájdalmasabb volt az, hogy még belső berkekben is voltak, hogy hát mégiscsak ezek börtönben voltak. Hát
0: nem mindegy, hogy miért.
1: És persze. De hát akik hibát akarnak találni, azok találnak. És mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon kétségessé vált, hogy tudjuk-e tovább folytatni a munkánkat gyülekezeti szinten, illetve kerületi szinten. Na most Prevlic János is ekkor veszítette el lelkészi igazolványát, amit természetesen az államhatalom kellett láttomozzon, és ezután munkanélküliek maradtak. Ő is, és társai is. De visszaemlékeznek a családok arra, hogy szabadulásuk után a volt elnök, az áldott emlékű Bauer János megsúgta nekik: bízzatok! Ez a közösség Isten segítségével mellettetek áll, és nem fogtok hiányt érezni semmiben. És ez úgy is volt. Segítették a testvérek őket fizikai munkát vállalni, és ezen túlmenően anyagi segítségben is részesítették a családokat. 1961. Tehát két évre rá, november 1-én Prevlic Jánost a délerdői konferenciába alkalmazták, a mostani délerdélybe, akkor hozzánk tartozott, mégpedig a dicső szentmártoni kerületbe. Nagy szeretettel fogadta megbízatását, és főleg azt, hogy szolgálhatja a kisebbségek ügyét, érdekeit, lelki, fizikai, jogi státusát. Mert egy ilyen ember volt. Nála nem számított az, hogy német vagy, román vagy, vagy magyar vagy, vagy éppen cigány vagy. Ő egyformán védett minden kisemmizettet, és boldogan szolgálta a kisebbségek érdekét munkahelyén. A dicső szentmártoni lelkészi szolgálatában egészen haláláig végezte lelkiismeretesen munkáját. Olyannyira, hogy hideg decemberi napon vidéki temetésen kalap vagy sapka nélkül a dermesztő hidegben prédikált, az amúgy is legyengült szervezete nem tudott ellenállni, és agyhártyagyulladást kapott. 1964. december 12-én érte a halál. Értesülésünk szerint a boncolás nyomán kiderült, hogy a börtönben elszenvedett kínzások, vallatások mellett rádióaktív anyag is került a szervezetébe sugározás által, amelynek alá volt vetve a faggatások közben. Így ez is hozzájárult az 1964. december 12-i halála beálltához. Na most még néhány gondolat, amit fontosnak találunk hozzáfűzni Prewlitz János életpályájához. Amint mondottuk a bevezetőben, egy igazán nemzetközi ember volt, és ezt saját családja felé is sugározta. Prewlitz János prédikációi az egészséges életmódról szóltak túlnyomó többségében. Nem vallotta magát abszolút vegetáriánusnak, de hirdette a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozást. Ugyannyira, hogy nem ritkán istentisztelet alkalmával a gyülekezetet az úrasztalán terített asztal várta, amin a felesége Prewlitz testvérnő által elkészített egészséges, vegetáriánus étkek voltak elkészítve. És az istentisztelet után, amíg a készlet tartott, mindenki megkóstolhatta az egészséges, étrend szerint elkészített táplálékot. Még az is hozzátartozik életrajzához, hogy Prewlitz János az imádság embere volt. Ha volt egy órás egyházterületi bizottsági ülés, abból legalább 25-30 perc imádkozásban telt el. Ilyen volt Prewlitz János. Emlékszem, arra az alkalomra, amikor az egyházügyi hatóság jóvoltából többször is megvonták az igazolványomat. Egy ilyen alkalom után összetalálkoztunk az akkori egyházterület székhelyén, azon a szűk helyen, ahogy jövünk le a lépcsőn az irodákból, és a balkon a karzat előtt mennénk tovább a földszintre.
0: Van egy kis pihenő.
1: Ott van egy pihenő. Ezen a pihenőn találkoztunk. És azt mondta, Timis testvér, ez a te problémád csak imával oldható meg. És abban a pillanatban, ott, ahol volt, letérdelt. Én sem tehettem mást, hiszen értem imádkozott. És aztán kiöntötte lelkét, úgy, ahogy ő szokott imádkozni az Úr előtt. Hangosan. És ima közben hallottam a lépéseket fentről, lépéseket lentről. Mikor befejezte az imát, és felálltunk, egy hosszú sor volt a második emeletről lefele, akik nem merték megzavarni az imádkozókat a lépcsőn, és egy hasonló sor a földszintől fölfele. Ne gondolja senki, hogy bocsánatot kért tőlük, nem. Hát aki imádkozik, annak nem kell bocsánatot kérnie a nem imádkozóktól.
0: Itt talán inkább fordító.
1: Ilyen volt Prebisz János ima élete. De egy különlegesen nagy emberbarát volt. Emlékszem, hogy javítási munkálatok folytak a székhely épületén, és két monostori fiatal ember lovas szekérrel hordták az anyagot. Amikor befejezték a szállítást, megkértük, hogy jöjjenek fel az irodába, írják alá a munkát. Amikor ők jöttek fölfele a lépcsőn, Prebisz János jött ki az irodából, és ment volna lefele. És rájuk köszönt. A szokványos köszönéssel. Békesség, atyafiak. Ők nem tudták, hogy hogy kell köszönni, és ezt észrevette a zavarukat, és megkérdezte tőlük, hogy testvérek vagytok? Amire az egyik azt mondja, nem, csak unokatestvérek. Persze az ő kérdésének más volt a töltete. Hogy hittestvérek vagytok? Hát akkor miért nem viszonozzátok a köszöntésemet? És erre ők nagy naivan válaszoltak, nem vagyunk testvérek, csak unokatestvérek. Hát egy-egy ilyen kedves epizód teszi színessé Prebisz János emlékét ma, a mai megemlékezésen. Lelkészként, amint már említettük, az egészséges életmódnak elkötelezettje volt a lelkészek társaságában is. Nem volt lelkész értekezlet, hogyha egy fél délelőtt tartott a gyűlés, annak nagy részét ne az épülettel szemközt lévő városi fürdőbe invitálja meg a pásztorokat, és bemutassa a hidroterápiának jótékony áldott hatását. Itt történt, mert aztán szakszerűen végezte. Be a gőzbe. Nem volt az, hogy jaj, nem bírom, ülj csak nyugodtan. A gőzből ki, a jéghideg vízbe. Vissza. Ez a hidroterápia váltó kezelés. És emlékszem, hogy egy alkalommal jött a hír, mert nem mindig voltunk mi is páciensei, hogy az egyik lelkész rosszul lett.
0: Ott a fürdőben.
1: A fürdőben. Nem jött zavarba. Mindenki fürdőző szeme láttára, az összeesett lelkész mellett térdre hullott, felemelte kezeit, és imádkozott Istenhez, hogy ne hagyja cserbe ezt a jótékony szolgálatot. Mire befejezte az imád, a lelkész talpra állt. ilyen képek és emlékek fűznek Premlic Jánoshoz. Személy szerint 1958-ban egy vásárhelyi utam alkalmával vasárnap délután volt, és elfogott engem egy rettenetes fogfájás. Volt egy meghibásodott fogam. Elmentem a sürgősségre, ott meg is nézték, azt már ki kell húzni. És akkor is láttam, már roppant furcsa volt, és főleg a mai szemmel tekintve, egy 5 literes üvegkantából szívták ki a novokaint, vagy milyen fájdalom érzéstelenítőt, egy nem tudom hányadszor használt injekciós tűvel. Megkaptam az injekciót, kiúzták a fogamat, de a fájdalom nem engedett. Egész éjjel akkorára dagadt a fejem, az arcom. Nem tudom, hogy jöttem haza Kolozsvárra. Bevittek egyenesen a fogászati sürgősségi rendelőbe. Ott, sosem felejtem a nevét, ifjú doktor, nagy hírű fogász, azt mondta, hogy kérem, meg kell műteni sürgősen. Mégpedig az arcát kívülről vagy belülről. De ehhez kérjük a családnak a hozzájárulását. Mert megtörténhetik, hogy megérintünk egy idegszálat, és az arca félremegy. Meghallott a Prebisz testvér. Nehogy menjetek műtétre. Jött hátizsákkal, vistából hozott vistai agyaggal. Megcsinálta az agyagpakolást, miután megcsinálta a fürdőkádban a váltó zuhanyozást. Forró víz és jéghideg. Forró víz és jéghideg, utána a pakolást, bepakolta jól az arcomat. Egy hét után az volt az első éjszaka, amit fájdalommentesen átaludtam. Utána jött a gyümölcslevekkel, otthonról hozta, mert hát akkor nem volt, mint most, hogy gyümölcs lépte nyomon. Otthonról ő általa készített, vagy a felesége által készített gyümölcslével jött, kezelt, mindaddig, amíg lábra állított. A fájdalomnak nyoma sem volt, a fertőzésnek nyoma sem maradt. Ez volt Prebisz János, mint betegkezelő lelkész. ...1956... és 58 között a bukaresti Labirint gyülekezetben, gyülekezet területén és termeiben működő lelkészképző szemináriumban voltam, mint hallgató. Itt egy másik Prebisz János mutatkozott be. Akkortájt az unió bizottságok ülését havonként tartották. Mi alig vártuk, hogy legyen gyűlés. Mi a kolozsvári gyerekek, tanulók. Mert jött Prebisz testvér, meghívott bennünket az aulába, egy sarokba, és mindenikünknek odaadta a borítékot. Ezt a konferencia részéről. Legyen zseppénzetek. Ilyen volt Prebisz János. A senki, semmi teológiai hallgatók nem kerülték el a figyelmét. Havonként rendszeresen hozta a segélyeket a tanítványoknak. Így aztán elkövetkezett az 1959-es fájdalmas év, amikor szeptember 23-án otthonában letartóztatták. Emlékszem, mire befejezték reggel korán, 6-kor megkezdett házkutatást, hát már 8 óra jól el volt múlva, és a konferenciai személyzete már jött az irodába. És a rendőrség ad köztünk, mint sorfalat állok lépcsőn, vitték el Délja testvért, és a Dónátúti lakásából Preblis testvért, szintén a Rákóczi úti lakásából pedig Háliuk testvért, ezt a hármat Kolozsvárról. Később tudtuk meg, hogy mind a hármat egyszerre vitték el. Arra is emlékszem, hogy én, mint ugye fiatal gyerek és lelkes tagja a közösségnek, jól emlékeznek vissza a családok, hogy én, ameddig csak tudtam, szaladtam a fekete autó után, hogy tudjam jelezni, hogy hova vitték el a letartóztatottakat. Ilyen emlékek kötnek, fűznek Prebisz János áldott emlékű lelkipásztorhoz. Ami pedig Prebisz János feleségét, családját illeti, felesége temesvári születésű volt, leánykori neve Póké Erzsébet. Született 1911-ben Temesvár. Fő postamester családjában. Szülei Péter és Helena. Ő a későbbi felesége Prebisz Jánosnak a temesvári Notre Dame kolostorhoz tartozó szigorú római katolikus hitben nevelt intézetben tanult. Tanulmányai elvégzése után egy angol hajótársaság titkárnőjeként dolgozott. Majd a temesvári kanadai főkonzulátus főtitkárnője lett. Megkérdezve, hogy hogyan találkoztak, elárulták. Egy utcában laktak. Preblicék és Pókék. Így ismerkedtek meg. Közelebbi ismerkedésnek a forrása pedig, hogy Prebisz János ugyanabban az utcában élő nagynénjénél tartott bibliai órákat, sorozatokat a lakásában. És ide eljárt most már a hölgy Póké Erzsébet. Az eredmény, hogy a bibliaórák végeztével, a kiképzés végeztével Póké Erzsébet megkeresztelkedett. Majd 1935. februárjában házasságot kötöttek Prebisz János és Erzsébet Temesváron. A temesvári 7. napot ünneplő egyház imatermében. 1975 és 81 között Prebisz János özvegye, Prebisz Jánosné Németországba telepedett le, ott élt haláláig. 5 gyermekük volt. Ernest, Eduard, Gita, Éva és Erhard. Valamennyien Németországban élnek. Prebisz János halála után az akkori nyugdíjtörvények értelmében, sajnos ami még ma is fennáll, az özvegy csak a férje nyugdíjának felét örökölhette. Hát ez egy olyan éhségbér volt. De ott Németországban, tudnilik itt nem ismerték el a 11 évi iskolai idejét. Azt levágták. Ezért kicsi volt a fizetés is, és a nyugdíj is. De ott Németországban volt Prebisz Jánosnak egy teológiai évfolyamtársa, aki segítségére volt az özvegynek, hogy visszakapta a teljes nyugdíjat, és elismerték a 11 év teológiai tanulmányi éveket. Prebisz Jánosné elhunyt 1981. június 12-én. Ennyi fért volna bele, nem dióhéjba, hanem mustármaghéjba, egy ilyen gyümölcsöző élettörténetből a mai adásba. Tegye az Úr áldottá Prebisz János és hozzátartozóinak emlékét, és segítsen bennünket Isten, hogy mindig kegyelettel emlékezzünk hitünk nagyjairól, akik szólták nékünk az Istennek beszédét, figyelmezzünk életük végére, mint ahogy tettük ezt ma is, és főleg kövessük hitüket. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
0: Köszönjük ezt a mélyen megható és egyben nagyon tanúságos, bátorító példát, amit megismerhettünk ebből a rövid történeti életképből. Köszönjük kedves stúdió vendégünknek is, hogy ma is megjelent a stúdióban, és megkérjük, hogy amennyiben teheti, jöjjön el és folytassa ezeket a megemlékezéseket, hogy okuljunk, bátorodjunk, és készen álljunk mi is a magunk megpróbáltatásaira.
1: Köszönöm szépen a köszönő szavakat, köszönöm a meghívást, és kihasználom az alkalmat, hogy a kedves hallgatóknak bejelentsem a szándéktervet. Ha Isten is úgy végez, a következő adásban az áldott emlékű Moldován Vilmos lelkipásztorra emlékezünk.
0: Kíváncsian várom a következő életképet is, adja jó Isten, hogy legyen alkalmunk meghallgatni, megemlékezni őróla is. Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című műsorunkba ennyi fért ma, találkozunk egy héten belül.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bí.

0: Családi kör.
1: Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernát. A Családi kör műsorában szeretnénk egy olyan részéről beszélni a családi életünknek, amely a szakemberek szerint egy külön kategóriát tartalmaz, és ez nem más, mint a kommunikáció. Akkor, amikor